0: államra közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
1: Időjárás.
0: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Manna Hits.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
2: And his arms are open wide, he's inviting me.
1: When I was a little girl, my father passed away when I was
3: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.
2: Thank you that I can come to you. Thank you that I can approach your throne. Calling my name to

0: ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Muñoz and you are listening to my new song Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint

0: mértékvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Atyám, köszönöm a te ígédet ma délelőtt. Köszönöm ezeket a csodálatos embereket, akik eljöttek ide ma, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben. Imádkozom, hogy ahogy az ige előre tör ma, az emberek gyógyulásra leljenek. Az igéd azt mondja a Zsoltárok 107. rész 20. versében, hogy te elküldöd a te igédet, és meggyógyítod az embereket, kimented őket a sír mélyéről. Ezért arra számítok, hogy az emberek meggyógyulnak fizikálisan, mentálisan, érzelmileg, szellemileg, mindenhogy. Köszönöm neked, Uram, hogy ma tanulhatunk. Amen. Arról akarok ma nektek beszélni, hogy legyen álmod az életeddel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy legyenek álmaink és látásaink, és hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy Istentől kell ezt megkapnod. Szerintem neked is lehet. A Biblia azt mondja, hogy a vének álmokat álmodnak, és az ifjak látásokat látnak. Azt gondolom, hogy sokszor az emberek ülnek, és arra várnak, hogy valami természetfeletti történik, valami hang, profétai sugallat, vagy egy angyali jelenés bizonyosságot ad majd nekik, hogy mit kellene kezdeniük az életükkel. Szerintem azonban sokszor egyszerűen csak ki kellene lépned, és kitalálnod. Biztos vagyok benne, hogy sokan vagytok itt úgy, hogy nem tudom Isten, mit akar tőlem. Hát, miért nem próbálsz ki néhány dolgot, és akkor rá fogsz jönni, mi működik, és mi nem. Én is akartam, hogy használjon Isten. Tele voltam ezzel a vágyjal. Szóval egyszerűen elkezdtem néhány dolgot csinálni. A gyülekezetünkből páran kimentek az utcára szombat délelőttönként, traktátusokat osztogattak, és őszintén szólva nem éreztem, hogy különösebb ajándékom lenne erre, de szolgálni akartam Isten, szóval mentem. Hideg volt, nem volt kellemes. Vittük a gyerekeinket is St. Louis belvárosába minden szombaton, és amikor először nyújtottam valakinek az evangéliumét, traktátust, a fickó kitépte a kezemből, és azt mondta, nekem ez nem kell. És még hozzátett néhány választékos kifejezést, ezután még megpróbáltam a gyerekszolgálatban dolgozni egy ideig, és most miért nevettek? Hát úgy 2 hét alatt én és a gyerekek is tudtuk, hogy ez nem az én elhívásom. Tudjátok, meg kell mondjam, én olyan fajta ember vagyok, aki eltökélte, hogy szolgálni fogja Istent. Azt akartam, hogy Isten használjon, és egyszerűen kipróbáltam különböző dolgokat. Tudjátok, néha ez olyan, mint mikor elmész ruhát venni. Fel kell próbálnod őket ahhoz, hogy tudd, hogy mi passzol. Szerintem sokszor az életben is így megy ez. Egyszerűen ki kell próbálnod dolgokat, amíg meg nem találod a hozzád illőt. Szóval ne félj kilépni, legyenek álmaid, látásaid, reményeid, és mindig higgy a csodákban. Vannak álmodozók, akik nem dolgoznak. És vannak dolgozók, akik nem álmodnak. És egyik sem működik jól. Gondoljunk bele, mi van, ha te egy keményen dolgozó ember vagy, de nincs álmod? Sokan élnek így, tudjátok. Felkelnek minden nap, és mennek, megteszik, amit meg kell tenni, nincs semmi reményük, vagy álmuk, csak a pénteki fizetés, és hogy befizessék a számlákat, és az egész újraindul a következő héten. Szerintem, mikor így élünk, az élet unalmassá válik. Mindig ugyanaz a régi lemez újra és újra. Unalmas. Nincs ennél több az életben. Mikor fog valami izgalmas dolog történni velem, és hátradőlnek? Valóban. Ha dolgozol, kell, hogy legyen egy álmod. Kell, hogy legyen reményed arra vonatkozóan, hogy mit fogsz tenni a munkád gyümölcsével. Hinned kell, hogy feljebb juthatsz. Hinned kell, hogy Isten cselekedhet valami nagyobbat veled. És vannak álmodók, akik nem dolgoznak. És ez igazán esztelenség, mert a Biblia azt mondja a Prédikátor 5:2-ben, mert ahogyan egy álom sok munkával és fájdalmas erőfeszítéssel jár, ezt most újra elmondom. Mert néhányatoknak van álma, de nem vagy hajlandó dolgozni érte, sőt, időnként még a fájdalmas részen is át kell menni. Tudjátok, hiszem, mikor van egy álmunk, az olyan, mintha terhesek lennénk. És van néhány nő, akinek sikerült abszolút fájdalommentesen szülni, de nem sok ilyen van. Szerintem, ha életet akarsz adni valaminek, fel kell fognod, hogy többről van szó, mint hogy van egy nagyszerű ötleted. Van egy álmod, van egy látásod, van egy reményed, van egy terved, akkor viszont hajlandónak kell lenned dolgozni, és keresztül menni azon, ami ahhoz kell, hogy mindez megvalósuljon. Azt akarom tőletek kérdezni ezen a délelőttön, hogy vajon a ti szívetek kész megvalósítani mindezt?
A János 17:5-ben Jézus azt mondta, most te dicsőíts meg, atyám, mert elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Nem igazán tudom, hogy hogyan magyarázzam ezt el nektek. Ez egy természetfeletti dolog volt, de úgy 15-20 évvel ezelőtt olvastam ezt az igét egyik nap, és ültem a székemben, ahol imádkoztam, és egyszerűen elkezdtem zokogni. És zokogtam. És rögtön tudtam, hogy mennyire fontos, hogy elvégezzem, amit Isten rám bízott. Tudjátok, tényleg nem nehéz elkezdeni. Mindenki izgatott, mindenki lelkes. Egy új dolog, jön vele egy bizonyos mennyiségű érzelem és izgatottság, de ezek mind elmúlnak. El fog jönni az idő, amikor senki nem tapsol, senki nem bíztat. Egyedül vagy, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy vajon sikerülni fog-e valaha is, és itt kell arra összpontosítanod az elmédet, hogy Istennel mindenen képes vagy átmenni. És ez olyan egyszerű lehet, mint elhatározni, hogy kijössz az adósságból, vagy eldönteni, hogy vissza akarod szerezni az egészségedet. Sokan vannak rossz egészségi állapotban, de tudjátok mit? Nem kell betegnek maradnod. Tehetsz néhány dolgot, ami segít helyreállítani az egészséged. Talán hosszú időbe telik, de képes vagy rá. Szeretném, pásztor, ha imádkoznál értem. Hát ez jó, mindenkiért imádkozunk, aki megkér minket. De egy álom megvalósulásához az ima sok munkával és fájdalmas erőfeszítéssel jár. Sokan várnak a sült galambra, de igazából azt nekünk kell megsütnünk. Nekünk nem az kell, hogy csak üljünk, hogy bárcsak, kell, hogy legyen bennünk eltökéltség. És ez tényleg izgalmas. Nincs annál boldogtalanabb ember, mint aki csak üldögél és reménykedik, hogy majd valami jó fog történni vele, de soha nem tesz semmilyen erőfeszítést, hogy ez bekövetkezzen. Ezt hallottam egyik nap, és igazán tetszik. Minél többet teszel, annál többre leszel képes, és minél kevesebbet csinálsz, annál kevesebbre leszel képes. Elmondom újra. Minél többet teszel, annál többre leszel képes, és minél kevesebbet csinálsz, annál kevesebbre leszel képes. Legyen az életednek álma. Akár az, hogy kijössz az adósságból, kitakarítod a házadat, nagyszerű házasságod lesz, nem csak olyan, hogy hát gondolom megpróbáljuk kihúzni együtt valahogy, de még csak nem is kedvellek típusú házasság. És ne gondold mindig, hogy majd a másik emberen múlik minden. Nyilván nem tudsz embereket megváltoztatni, de mi van, ha Isten elé állsz, és azt mondod, tudod mit, Istenem, mindent megteszek, amit te kérsz tőlem, és akkor ráthagyom, hogy foglalkozz a többivel. Vagy talán van egy álmod, vagy egy látásod arról, hogy Isten használjon téged. Vagy úgy jöttél ma ide, hogy nem látsz tovább a vasárnap délelőttnél. Mit fogsz tenni holnap? Nem tudom. Várom, hogy valami történjen, azt hiszem. Így nem fogsz semmi olyat véghez vinni, amire büszke lehetsz. Mondom neked. Kell, hogy legyen egy terved. Képesnek kell lenned megfoganni. Egy nő nem tud teherbe esni, ha nem tud megfoganni. És a megfoganni szó azt jelenti hinni. Tehát a természetes világban megfogan benned a férjed magja, és terhes leszel. Szellemben megfogan benned szellemileg az álmok, a remények és a hit magja, amit Isten helyezett el benned, és aztán terhes leszel. De ez nem a vége, nem igaz? Hányan hordtatok már ki így egy terhességet? Hányan vajuttatok és szültetek már? Nem csak szülésnek mondják. Nem megyünk rögtön a szülőszobára. Vajúdás és szülés. Amen. Srácok, ti csak használjátok a képzelőerőtöket ma délelőtt, mert szeretem ezt a példát használni, mikor erről tanítok. Mit látsz a jövődre nézve? Az 1 Mózes 13-ban látunk egy olyan helyzetet, ahol Isten nagyon megáldotta Ábrámot és az unokaöccsét Lótot. Annyi jószáguk és olyan sok szolgájuk volt, hogy az emberek elkezdtek harcolni egymással a legelő miatt. Tudjátok, az emberek bármin képesek harcolni. És Ábrám, aki Isten igazi bölcsembere volt, kezdeményezett, és odamenve Lóthoz azt mondta, ne legyen viszály köztem és közted. Ez felkeltette Isten figyelmét. A béketeremtőkre odafigyel.
Mindig azt akarjuk, hogy mindenki békében legyen velünk, de hajlandó vagy béketeremtő lenni. Ábrám odament Lóthoz, az unokaöccséhez, akinek semmije sem lett volna, ha Ábrám nem áldja meg. És tudjátok, nagyon könnyű úgy hozzáállni, hogy mit gondolsz, ki vagy te? Ha én nem lennék, semmit nem lenne. Ha bármi probléma van, enyém a legelő. De nem. Ábrám elment és azt mondta, ne legyen viszály köztem és közted. Ha házas vagy, és veszekedtek a férjeddel vagy feleségeddel, hajlandó vagy elsőként oda menni hozzá és kibékülni? Hát nem én vagyok a hibás. Sehol nem írja a Biblia, hogy csak akkor kérj bocsánatot, ha nem te vagy a hibás, vagy csak akkor, ha te vagy az. Hát, srácok, eléggé csendben vagytok ott. Azt mondtam, hajlandó vagy elsőként bocsánatot kérni, és kibékülni még akkor is, ha nem te voltál a hibás? Ha ezt teszed, Isten meg fog becsülni. Megbecsül majd érte, ha megteszed, ami a béke megőrzéséhez kell. Imádkozom, hogy ne legyen viszály köztem és közted. Figyeljetek ide, Ábrám azt mondta, válasz, melyik része kell a Jordán völgyének, és enyém lesz az, ami megmarad. Milyen alázatos hozzáállás. Természetesen Lót a legjobb részt választja, és ami Ábrámra maradt, azt gondolom, nem volt annyira nagyszerű. Igazán rossz napja lehetett. Úgy érezhette magát, na, megint kezdhetem előről. Tudjátok mit? Szerintem az újrakezdés néha igazán izgalmas, és azt akarom, hogy ma sokan megtudják, hogy soha nincs hozzá túl késő. Soha nem leszel hozzá túl öreg, soha nem leszel hozzá túl fiatal, nem számít, hogy túl sok problémád volt, vagy nincs túl sok mindened, soha nem késő újrakezdeni Istennel. Lehet álmod itt és most, hogy az életed jobb lesz. Lehet olyan álmod, hogy valami nagyszerűt viszel véghez. Lehet olyan álmod, hogy kijössz az adósságból. Lehet olyan álmod, hogy békesség van az otthonodban. Lehet olyan álmod, hogy látod helyreállni a gyermek. De ha nem hiszel semmiben, akkor nem is fog megtörténni semmi. Inkább hiszek a sokban, és megkapom a felét, mint a kevésben, amit megkapok. Tehát az 1 Mózes 13-ban és a 14-es versben az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódod. Adom örökre. Tehát Isten azt mondta, oké, gyere fel annak a hegynek a tetejére, gyere ki a depresszió gödréből, gyere ki a csüggedésből, gyere fel olyan helyre, ahonnan messzebbre ellátsz, nézz északra, délre, keletre és nyugatra, és bármit is látsz, neked adom. Mit látsz ma? Azt hiszem, nektek most szükségetek van erre. Látom abból, ahogy reagáltok. Aztán Isten mondott még néhány dolgot, és a 17. versben tetszik ez, azt mondja, indulj, járd be ezt a földet széltében, hosszában, mert neked adom. Tehát Isten két dolgot mondott Ábrámnak. Azt mondta, menj, lásd meg, aztán vágj bele. Menj, lásd meg, és vágj bele. Sok évvel ezelőtt, mikor életem első prédikációs kazettáját hallgattam, az Úr hatalmas módon megérintett, és hatalmas módon betöltött a Szent Szellem. Mikor Isten így megérinti az életedet, az nem csak azért történik, hogy érezz egy jóleső borzongást, meg libabőrt. Ő felkészít valamire. Hányan tudjátok, hogy fel vagytok kenve? Oké, képzeljétek, fel vagytok kenve valamire. Ha nem kellene megtennetek valamit, nem lenne kenet. És nem arra vagyunk felkenve, hogy feladjuk. Nem arra, hogy lusták legyünk. Arra van kenet, hogy lássunk valamit szellemben, és aztán megvalósítsuk az életünkben. Mikor azt a prédikációs kazettát hallgattam, azon egy tanítás volt a Márk 4. fejezetéről. Azzal a címmel, hogy kelj át a túlsó partra. Akkor már sok éve jártam gyülekezetbe, de soha nem hallottam senkit egy órán keresztül prédikálni. Nálunk 15-20 perces prédikációk voltak. Hihetetlen volt számomra, hogy valaki képes egyetlen igeversről egy óráig prédikálni, és elkezdett érdekelni a dolog. Miért tetszett annyira? Mert volt rajta kenet. Tudjátok, ahol ott van a kenet, az képes vagy egész nap hallgatni. Mert nem egy ember beszél hozzád, hanem Isten használja őt, hogy hozzád szóljon, és ez nem csak gondolatokat ébreszt benned, hanem lemegy a szívedbe, és ott bizonyság lesz, hogy ez Isten beszél.
beszéde. Miután azon a napon meghallgattam ezt a tanítást, mint egy sűvítő, hatalmas szél, valami megragadott. Olyasmi, amit nem a földi valóság szintjén éreztem, mintha valami megszületne a szellememben. És ezt hallottam a szellememben. Egy nap elmész majd a világ minden részére, és tanítod az igémet. És hatalmas szolgálatod lesz prédikációs kazettákkal, melyeken tudni fogod, hogy Isten szól hozzád olyan dolgokat, melyekre akkor és ott szükséged van. Akkor ez volt mindenünk. Ma a felvételeken keresztül, ami ma már nem kazettákat jelent, hanem mindent küldhetsz elektronikus formában. 63 nyelven tanítjuk Isten igéjét a világ kétharmadán. Szóval hadd mondjam, hogy elég jól belevágtunk. És mindez elég sok munkával, és elég sok erőfeszítéssel járt. Mikor azonban belegondolok, hogy hol lehetnék és hol voltam, az álmom nélkül, nagyon erősen éreztem ezt ma. Mondhatom úgy is, hogy kicsit profétikusan. Isten azt akarja, hogy legyen álmod. Néhányatokban fel kell ezt gerjeszteni. Voltak problémáid, fájdalomért, csalódtál, és hagytad, hogy ezek visszatartsanak, és talán már majdnem teljesen feladtad. És azt hiszem, engem Isten ma azért küldött ide ezen a délelőttön, hogy felrázzalak egy kicsit, hogy azt mondjam, amit Pál Timóteusnak. Gerjeszt fel magadban az ajándékot, tápláld azt a tüzet, és ne hagyd, hogy kialudjon. Emlékezz azokra a proféciákra. Emlékezz édesanyád és a nagyanyád hitére. Emlékezz azokra a dolgokra, amiket Isten mondott neked. Emlékezz az ígéreteire. Ne csak másokra nézz, őket csodáld, hanem csinálj valamit. Isten ugyanaz az Isten, bárkiről is van szó. Legyen álmod, és valósítsd meg. Szeretem az 1 Mózes 15-öt. Van ott valami igazán figyelemre méltó. 1 Mózes 15, első vers. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Itt Isten ennek az embernek, Ábrámnak egy hatalmas ígéretet ad az életére vonatkozóan. De Ábrám ezt mondta: ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok. És házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Mit tehetsz értem, Istenem? Hát még gyermekem sincs, akire hagyhatnám, amim van. Erre az alkalmazottamra kell hagynom mindenem. 3. vers. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Nem csak egyszer mondta, hanem mindjárt kétszer. Teljesen meg volt győződve arról, hogy biztosan nem Isten szólt hozzá. Pedig Isten hozzád is szól ma. Hozzád. Hozzád. Oké, ne nehezítsd meg ennyire. Csak ennyi időm van. Hozzád. Tudjátok, képes vagyok átérezni azt a gondolkodásmódot, ami sok emberben van. Ott ülsz, és csodálhatod Joelt, és talán ma délelőtt engem is csodálsz. De tudod mit? Isten ugyanennyire lenyűgöző dolgot tud tenni rajtad keresztül is. Talán nem ugyanezt, de ugyanilyen lenyűgözőt. Képesnek kell lenned megfogadni. Azt akarom, hogy ma rengetegen teherbe essenek. A férfiak is. És azok, akik most a képernyőn keresztül néznek, ne kapcsoljátok ki a tévét, mert mondtam valami olyasmit, ami egy kicsit szétveszíti a kereteket. Kellett neked valaki, aki kirángat abból az unalmas keretből, amiben vagy. Amen. Oké, figyeljetek, mit mond Isten. Szeretem, szeretem. Ekkor így szólt az Úr hozzá. 4. vers. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Volt egy óriási probléma. Sára
Már maga mögött hagyta a termékeny korszakát. Nagyon egyszerűen úgy mondanám, hogy megértsük, Sára már a változó korba lépett. És Ábrahám nem volt képes azt tenni, amit meg kellett tennie. Hogy azt tegye. Na most, hogy fogok ebből jól kijönni? Az egyikük 90 körül volt, a másik meg vagy 100 éves. Isten meg azt mondja, ó, te ott megáldalak és megsokasítalak, és ez leszel, és az leszel. Ábrám meg, még gyermekem sincs, és Isten azt mondja neki az 5. versben, azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, azt mondta neki, ennyi utódod lesz, és Ábrahám hitt Istennek. Figyeljetek! Van itt valami, amit észre kell vennünk. Miért vezette ki Isten a sátorból? Mert néha, mikor túl sokáig bámulod ugyanazt a problémát, ugyanazt a régi sátrat, ugyanazt a 4 falat, ugyanazokat a számlákat, nincs pénz, fáj a hátad, hangosak a gyerekek, koszosak a pelenkák, ott a mosatlan, és a hűtő megint elromlott. Megöregettem, minden elhasználódott fent és lent is. Ránézel az emberre, akivel összeházasodtál, nincs már haja, pocakja van. Isten azt mondja, gyere ki onnan, ne nézz ezekre, gyere ki ide, és vegyél látást, gyere ki, és nézd fel, nézd, mit cselekedtem, mit teremtettem. Amen. Halleluja. Néhányatoknak ki kell jönnie a sátrából, mikor úgy érzi, hogy süllyed. Menj el sétálni, menj ki egy tóhoz. Nézd meg egy hegyet, ha az nincs, akkor egy dombot. Csinálj valamit, menj egy olyan emberrel, aki bátorítani fog. Menj el gyülekezetbe, hallgass jó zenét, de ne süppedj bele abba a hazugságba, hogy soha semmi jó nem fog történni veled. Semmi jó nem fog történni, ha nem tökéled el szellemedben, hogyha Isten meg tudta ezt tenni valakinek, akkor neked is meg tudja tenni. A vének álmokat álmodnak, és az ifjak látomásokat látnak. Joel 3.1. Az apostolok cselekedeteiben kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok. Férfiak és nők, akiket Isten nagyszerű és hatalmas módon használ. Remélem, mikor Jézus visszavisz, akkor is ezt fogom csinálni. És tudjátok mit? A szám az én ajándékom. Szóval, ha ülnöm is kell valahol, még mindig tudok beszélni. Legyen álmod az életedre!

Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Világi ember kérdései Istenről.
1: A hitem szerint mai epizódjában a vendégem lesz Novák József és Novák Andrea, Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai. Andrea már ismerős lehet, mert ő már volt nálunk a hitem szerint, de sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Szia Petra. Köszönjük a lehetőséget.
1: A generációkról fogunk beszélgetni, gyülekezeten belül, hitéletben, a kereszténységben, és nyilván ez nem leválasztható egyébként a társadalomban jelenlévő generációs tünetekről, és olyan, hát nem is feltétlenül tünetekről, bár azok is vannak, hanem jellemzőkről. Ugye szoktuk volt mondani, hogy a generációkkal kapcsolatban leginkább hallunk, hogy generation gap, vagyis hogy a generációk közötti, hát mi magyarok szakadéknak, mondjuk a gap az egy kicsit finomabban fogalmaz, és csak rést jelent. Mennyiben más a hétköznapi életben lévő generációs különbség, mondjuk a hitéletben lévő, a keresztények közötti generációs különbséghez képest?
3: Szeretnék akkor én elkezdeni válaszolni. Igazándiból nem lenne szabad, hogy legyen különbség, de van. És minket azért kezdett el érdekelni nagyon ez a generációval kapcsolatos kutatás, ami eléggé új keletű, legalábbis még Magyarországon, mert rendkívül jól lehet használni, akár a lelkipásztori munkába is, meg akár a mindennapokba is, de leginkább azért, mert nem olyan régen én nagypapa lettem, és rácsodálkoztam, hogy több generáció van, mint amiről én tudtam. Úgyhogy most már eléggé széles körben tudjuk ezt lefedni, egészen időstől a legkisebbig, sőt a legkisebbig csak pár hónapos, és hát ugyanezek a korosztályok megjelennek a gyülekezeten belül is. Ott is vannak idősek, és ott is vannak picik, és ahogy te is említetted, hogy szakadékok vannak, hát én inkább úgy menném mondani, hogy nagyon komoly szakadékok vannak, amit valahogy át kéne hidalni, és még nem jöttünk rá, hogy lehet ezeket áthidalni, de nagyon izgalmas ez a kérdés, és erről tényleg beszélgessünk, hogy mi a különbség, és egyáltalán van-e különbség a hétköznapi, mondjuk így polgári életünkben, vagy az Isten gyülekezetében lévő forgolódásunk terén.
1: Mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, egy kicsit részletesebben, hogy szétszálazzuk ezt, azt még egy picit bővebben meséljétek el nekem, hogy hogyan indult ez a kutatás, és most hol jártok benne, mi képezi a gerincét?
3: Erre a feleségem tud majd jobban válaszolni, mert ő elképesztő mennyiségű könyvet hord haza, és a legtöbbet elolvastatja velem. És van, amit becsületesen elolvasok, van, amit csak úgy átfutok, és ez egy olyan téma volt, hogy nem csak becsületesen elolvastam, hanem úgy megtetszett a dolog, hogy elkezdtem jobban kutatni ez iránt, mert egyrészt nagyon érdekelt, különösen azért, nem tudom, szabad egy kicsit magán jellegű dolgokról beszélnem, hogy én pár évvel ezelőtt elkezdtem a saját családfámat kutatni, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Most, hogy már a legtöbb egyház digitálisan vezeti az anyakönyvet, utána lehet egészen jól járni, és 1800-as évek elejéig vissza tudom vezetni most a családfámat, és így rácsodálkoztam, hogy mik voltak az elődeim, mit csináltak, hol éltek, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt, és beszélgettem egy ismerősömmel, azt mondja, hát ő meg 1600-1700 köré tudott visszamenni, és ez annyira érdekelt ez a dolog, amikor elkezdtem az első könyvet olvasni ezzel kapcsolatban, lebilincselő volt, és rácsodálkoztam arra, hogy sok olyan gondolat van, amire én még soha nem jutottam el, és olyan jó tanulni okos emberektől, én azt nagyon szeretem.
1: Andrea?
2: A generációkkal való foglalkozás lényegében úgy adódott, hogy ugye belekerültünk abba, hogy ténylegesen a mi családunkban mind a 6 generáció megvan. És nagyon szoros kapcsolattal van meg, tehát nekem a dédmamám sajnos már nem él, de ő 100 évesen halt meg, anyukám édesanyja, tehát láttam egy 100 éves idős embert, akivel
1: és beszélgettem
2: vele, és tanulhattam tőle pontosan. Édesanyám 80 éves lett tavaly, És hát megszülettek ugye az unokáink, és így lényegében mi nálunk most mind a 6 generáció megtalálható. Édesanyám ugye a veterán generáció, baby boomer generáció is megtalálható, a X-es generáció, ugye a férjem is, én is X-esek vagyunk, a Józsi egy kicsit baby boomer, mert ő 64-ben született, és 65-től van az X generáció, de azt mondják, hogy az első 3 év a szám, év számít. Tehát vannak azért ilyen átfedések. Y generáció a 2 gyermekünk, és Z generáció a 3. gyermekünk, és az unokáink alfa generációk. És igazából, ahogy az ember a családba forgolódik, egyszerűen tapasztal olyan nehézségek, akadályokat a kommunikációba, az együttélésbe, meg nem értéseket, azon túl, hogy tényleg az ember elfogadóan, meg empatikusan, meg úgy áll oda a másikhoz, hogy nyitottan. Ettől függetlenül mégis belekerülhetünk olyan helyzetekbe, amiket nem értünk, nem értjük a másik viselkedését. És én ezért kezdtem el jobban beleásni magamat abba, hogy mit tehetek én, hogy megértsem jobban akár az anyukám életérzéseit, akár ugye a Z-generációs, még az Y-t még csak-csak, de egy Z-s már teljesen másképp gondolkodik.
1: Kik az Y-ok?
2: Az Y-ok 80-tól 94-ig van az Y, 80-tól 94-ig. Tehát nekünk 87-es gyerekünk van, 90-es gyerekünk van, és 98-as gyerekünk van, aki pedig már ugye a Z-hez tartozik.
1: Könnyebben megérti egymást a 3 különböző generációhoz tartozó gyereketek, mint mondjuk ők maguk veletek vagy a nagyszülőkkel? Tehát nyílik az olló? Nagyobb a rés?
3: Lehet, hogy mi egy kicsit máshogy vagyunk családon belül, de ha egy kicsit távolabbra megyünk, és nem csak családon belül nézzük a dolgokat, nagyon nehezen. Én meg vagyok róla győződve, hogy ebben még nagyon sok munkát kell beletenni egy házon belül is, de egy házon kívül meg még sokkal többet, mert hát igazándiból oda-vissza egymástól falra mászunk. És annyira ki tud akasztani egy idősebbet egy fiatal, de azt hiszem fordítva is. Gondolom, hogy mi idősebbek és idegeikre megyünk a tizenéveseknek, meg akár a huszonéveseknek is, mert különböző nyelvet beszélünk. Uh-huh. Én szoktam is példálozni olyanokkal, hogy megkérdezek fiatalokat például, hogy nem bírja a trepnit a barkasz, hogy ez mit jelent, és ő meg válaszol nekem a streameléssel kapcsolatosan bármit, azt meg én nem értem, hogy mit jelent, úgyhogy sok dolog van még azzal, hogy legalább meg is értsük egymást, vagy egyáltalán beszélni tudjunk.
1: De akkor ezzel azt mondod, Józsi, hogy a generációk közötti különbséget mindig a világnak a fejlődése okozza? Mert ezek mind technikai, tudásbeli dolgok.
3: Nagy része igen. Szoktam mondani, hogy 200 évvel ezelőtt mindenki lovon járt. És 200 év az nem hosszú idő. 200 év ezelőttől mondjuk az időszámításunk kezdetéig nem sok minden változott. Nagyjából ugyanolyan a világ. A népesedés sem változott sokat a Földön, és az utóbbi 200 évben, de inkább úgy mondom, hogy az utóbbi 10-20 évben óriási változások zajlottak, amiben...
1: Ugrásszerű változás, igaz?
3: Nagyon kiugró és nagyon ugrásszerű változások, különösen a technológia területén. És akik most ebbe beleszületnek, nekik ez a kiinduló pontjuk, ez az origójuk. Jól értik a digitális világot, nekünk meg tanulnunk kell. És mi, akik tanulunk, soha nem leszünk olyan jók benne, mint akinek ez az anyanyelve. Hiába tanuljuk meg használni, én föl is írtam, hogy mindenképpen beszéljünk majd a tanulás oda-visszaságáról, ha esetleg eljön ennek az ideje, mert az idősebb korosztályok azt szokták meg, hogy az idősebbek tanítják a fiatalokat. És van egy óriási nagy változás, és én is ezt már magamon észrevettem, ha nem működik valami a digitális világban, megkérdezem egy fiatalt, ő meg a kisujjában van, és Hát szégyenkezés nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ő tanít engem.
1: Andrea, készültél, egy csomó-csomó papír van előtted, óriási igazságot mondott most Józsi, és én nagyon remélem, hogy minden kedves hallgató fülel, mert szerintem sok mindenre választ fogunk most kapni, és kapaszkodókat is biztosan. Szóval mi az, ami szépen előtted, jó, mondjuk te, mint ügyvéd nyilván rendszerezel és rendszerbe gondolkozol, szóval hogy ez hozzád tartozik, mi minden van előtted? Mert hogy itt van egy fontossági sorrend is, látom, hogy egymást lefedik a lapok.
2: Lényegében én elém tettem azt, hogy a generációk hogyan követik egymást. Uh-huh. Szerintem lehet, hogy érdemes ezt azért pontosítanunk, mert az lehet, hogy nem mindenki tudja ezt napi szinten, hogy melyik generáció mikor.
1: Jó ötlet.
2: Szerintem ezt elő is veszem, és akkor mondom nektek. Tehát ugye a veterán generáció az a 45 előttiek. Uh-huh. A baby boomer a 46 és 64 közöttiek, az X generáció a 65 és 79 közöttiek, Y generáció a 80 és 94 közöttiek, a Z generáció a 95 és 2009 közöttiek, és az Alpha generáció 2010 után születettek. Tehát lényegében az Y és a Z generáció az a most fiatal felnőtt, már inkább az Y az, aki szülővé vált, de az ések is elkezdtek most már, mert már 20 évesek, az ések is elkezdtek szülővé válni. És ugye érdekes ez, hogy ki milyen élményanyagba született bele. Például most már az én unokáim ugye abba születnek bele, hogy mobiltelefon, hogy digitális világ, hogy robotporszívó vagy körbe a lakásba, YouTube van, mindent megnézhet, millió kép készül róla, mindenképpen ő van. Tehát egy teljesen más élményanyagban nőnek föl, mint mondjuk az édesanyám korosztálya, aki ugye ugye mondjuk akár egy háborús időt élt, meg megélte a második világháborút, megélte az 56-ot, megélte a szocializmusnak a nem lehetünk őszintén, nem mondhatjuk ki a dolgokat.
1: Maradj csöndbe, maradj
2: szürke, nehogy kitűnjél, legyél nagyon átlagos, de azért tanuljál, de azért tedd a dolgot.
1: És ez mennyire súlyosan megmutatkozik egyébként vastagon a transzgenerációs öröklődésben. Hogyan hurcoljuk ezeket tovább.
2: És hogyan visszük tovább ezeket, bizonyos megjelennek dolgok.
1: No, mindez a hétköznapi életben, a világi életben nagyjából elhelyezhető, hogy mi mindent jelent. De mégis mindig minden más, hogyha benne van Isten és Jézus és a hit. Ezt már megszoktam ez alatt az egy év alatt, igen. A hitem szerintnek. Hogyan változtatja meg ezt az egészet, a generációk közötti kapcsolódást, a generációk közötti szakadékokat, szűkíti-e, fel tudja-e tölteni Isten? Általa át tudjuk ezt
2: hidalni?
1: Igen, köszönöm.
3: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Ha szabad bibliai példával élni lelkészként, akkor én szeretnék erről beszélni. Nem olyan régen példaként is hoztam fel, mert én oda vagyok az újjászületésért. Szerintem az egy csoda. És azt a példát hoztam fel, amikor még a kivonulás előtt Izrael Egyiptomba élt, akkor ők rabszolgák voltak. Úgy születtek bele, ahogy Andrea mondta, az volt az élményanyaguk, hogy mi rabszolgák vagyunk. És erre jött egy ilyen szakállas fickó, és azt mondta, hogy akkor mi most kimegyünk innen, és innentől szabadok vagytok. Kivonult a nép, pusztába sétált, onnantól már nem kellett 5:30 reggel szalmát taposni, tényleg szabadok voltak. Viszont nagyon nehéz annak, aki rabszolga élményanyagot hozott magával, azt mondja, hogy mától szabad vagy, mert ő benne van ez. Meg lehet tanulni szabadnak lenni, de nagyon nehéz. És azt olvassuk, hogy azok mentek be az ígéret földjére, akik már szabadon születtek. És van is egy ilyen mondás, hogy zsidók kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. És nagyon nehéz és nem is lehet szerintem elhagyni azt az élményanyagot, amiben mi megszülettünk, vagy ami hatással volt ránk, de az egyház egyik csodája az újjászületés, és mi meg tudjuk azt ugrani, hogy innentől nem azok vagyunk, akik eddig voltunk. Nem felejtjük el az élményeinket, nem felejtjük el a tudásunkat, de mégis egy újjászületett állapotban egészen máshogy éljük meg ezeket a dolgokat. És van egy másik nagyon fontos dolog, amit Isten üzen minden idősebbnek, hogy mesélj el, hogy mi volt régen. Van is egy olyan új társasjáték, hogy meséld el, hogy volt régen, ami nagyon-nagyon tetszik nekem, lehet, hogy egyszer majd egy ilyenre befektetünk, mert el kell magyarázni a fiataloknak, hogy milyen volt régen. És hányszor halljuk azt, hogy régen minden jobb volt.
1: Még én is szoktam mondani.
3: Tényleg? Jaj, de jó.
1: Igen, mert én egy kicsit...
2: Nosztalgiáltam?
1: Igen, sokszor. Aha. És bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de hogy én mindig aggódom amiatt, hogy a szemünk láttára, tehát pont mi vagyunk azok, mert igen. Én 75-ben születtem, tehát akkor én X vagyok, ti pedig...
2: X-ek vagyunk.
1: Ti is X-ek vagytok, igen. Igen. Tehát mi X-ek vagyunk.
2: 79-ig van X.
1: A mi szemünk láttára tűnik el egy egész világ. Tehát nem egy generáció, így hanem van. Egy világ a így szokásokkal.
2: Van. Így van.
1: Tehát ami nem meséljük el, hogy a mamához lemenni a valámbusszal, odaragadt popsival a műbőrülésen, jó volt megenni a földes málnát a Marika néninél, a mama barátnőjénél, és akkor is, hogyha romizzattan érkeztünk meg, és akkor még be lehetett gázolni a patakba, és akkor még lehetett az utcán bukó nélkül biciklizni, szóval hogy volt egy világ, ami eltűnik most a szemünk láttára. És ez most nem azt jelenti, hogy ami érkezik, vagy amiben vagyunk, az jobb vagy rosszabb, hanem hogy eltűnik egy csoda. A szemünk láttára tűnik el. Azokkal az emberekkel, akik ezt tudnák mesélni, és ezért jó ez, amit felhoztál, Józsi, ezért is vartam ezt ide hozzá, ez, hogy meséld el, milyen volt régen.
3: Ez azért is nagyon jó, mert mondjuk így, hogy mi már régen vagyunk fiatalok, de vannak, akik csak most kezdenek fiatalok lenni, azok ebbe a mostani élmény anyagba fognak, születtek bele, és tényleg honnan tudják? Én Veszprém megyei vagyok, most úgy kell mondani, hogy Veszprém vármegyébe születtem, és ott komoly havak voltak, és nagyon komoly szél. Tehát volt, amikor a főutcán volt hófúvás, amin lehetett szánkozni. Az utcán a házunk előtt. Na most, ha én ezt elmondom egy mostaninak, aki kinéz januárba, és azt mondja, hogy idén se láttunk havat, ez olyan izgalmas és lebilincselő tud lenni, hogy az összes unokát oda lehet ültetni, és tátott szájjal fogják hallgatni, mert ezekről nekik szerintem tudniuk kell, meg arról, amire te itt céloztál, sok csodára rá kell világítani, ami még éppen hogy megvan.
1: Andrea csodálata hallgatja végig, de egyébként én is, mert folyton csak az jár az eszemben, hogy mi marad akkor azoknak a gyerekeknek, akik most gyerekek, a 10-20 éveseknek? Én elhiszem, hogy tök jó a világ, és minden modern, és minden egy kattintásra, csettintésre van, és elérhető, de hogy nagyon kevés olyan dolog van, inkább úgy mondom, egyre kevesebb olyan dolog van, amibe annyira bele kell rakni magukat, mint amennyire nekünk bele kellett.
2: Igen, mi még egy maximalista generáció vagyunk. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk, és sok mindent akarunk elérni. Tehát folyamatosan, ugye az X-es generációra jellemző az, hogy rengeteget dolgozik, nem akarom visszakérdezni, hogy Petra, mennyit dolgozol, de ez a generáció, ez tényleg reggeltől estig dolgozik.
1: Főleg szereti, amit csinál.
2: Sokat szereti, amit csinál, megtalálja.
1: Kíváncsi,
2: kiteljesedik, 5 könyvet olvas egy nap, tehát vagy egy héten, vagy akármi. Tehát
1: akár utána, párhuzamosan?
2: Igen, párhuzamosan, az ágy mellett.
1: Igen, magadra is.
2: Igen, én így csinálom. Én most könyvtárba járok.
1: Mi így ugrálunk a világok között,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, igen. És ugye nekünk például nehéz azt elfogadni, hogy például egy Z generációs már teljesen máshogy gondolkozik. És ugye sokszor mi ezen megütközünk, hogy jaj, te rosszul, tehát úgy gondoljuk, elítéljük, úgy gondoljuk, hogy neked mennyivel könnyebb, vagy te mennyivel máshogy csinálod a dolgokat, és ez nem annyira értékes, és ez a bezegezés.
1: Aha.
2: Ez a bezegezés, tehát ők úgy csinálják, én ezt értettem meg ebből a generációs kutatásokból, hogy igazából ők, mivel mi más eszközöket adtunk a kezükbe, és azért a saját felelősségünket azért ismerjük el ezen a téren, tehát ez a világ, ez a mi, akik felnőttek voltunk, szülők voltunk mellettük, mi már egy teljesen más eszköztárat adtunk az ő kezükbe.
1: De nem is tehettétek volna meg, hogy nem adják a kezükbe, volna. Mert elmegy az iskolába, elmegy az óvodába, ott van egy közeg, aki azt mondja, és láttad ezt, vagy és próbáltad ezt, és neked van telefonod, és szóval, hogy muszáj volt.
2: Muszáj, viszont ezek az eszközök, az ő gondolkodásmódjukat másképp, mivel hogy egy idegi húzalozás van, egyszerűen a gondolkodásmódjuk, a gondolkodásuk máshogy alakult. De hogyha visszagondolsz, mi is máshogy gondolkoztunk, mint a szüleink.
1: Igen, ez igaz.
2: Mi is máshogy gondolkoztunk, a mi szüleink is bezegeztek. Sőt, én egy Szokratész idézetet felolvastam az egyik előadás elején, így szól a Szokratész idézet. Fiatalságunk rosszul nevelt, fityet hány a tekintélyre, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink nem állnak fel, amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel, és fecseknek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhatatlanok. Szokratész Krisztus előtt 470. És valahogy Szokratész azt a... Tehát azért mondom, hogy van egy ilyen életérzése az embernek, de Szokratésznek is volt. Tehát van egy ilyen normális életérzés minden régebbi generációnak az új felé. Szerintem most így a digitális eszközök miatt tényleg nagyon nehéz megértenünk, mert sokszor egy külön világba élnek, de növelni kell a megértést a mi oldalunkon.
1: De ez adhat aggodalomra is okot. Tehát amikor azt mondjuk, hogy régen azért jobb volt, nem, ha nem is minden, de egy-két dolog.
2: Igen,
1: abban
2: igen.
1: Én azt gondolom, hogy azért lehet igazunk, mert óriási felelősség van abban, hogy ezek a gyerekek mindent készen megkapnak. Tehát nekik meg kell fogni a telefont, ki kell nyitni a TikTokot, és ömlik rá az info. És az, hogy bibliaként kezelik a TikTokot, és egy csomó minden az a válasz, hogy mert a TikTokon láttam, és az XY így csinálja, az szerintem veszélyes. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon az emberek megérdemlik-e idézőjelben a szabadságot, mert nem mindig tudnak vele mit kezdeni. Szóval ez szerintem egy nagyon vékony jég, és vannak olyan dolgok, amikre én magam, aztán lehet, hogy nem fognak ezért szeretni, én magam azt gondolom, hogy ez sok. Tehát az, hogy a TikTokból ismerem az összes felhasználót, de nem tudok idézni egyetlen mondatot József Attilától, szerintem az baj.
2: Hát ez nagyon nagy baj, de pont ezért a szülői

0: izgulok, hogy ezeket a kihívásokat majd a gyerekeink szülőként hogyan fogják megtalálni a megoldást rá, de például ez is, ezért nagyon fontos a keresztény nevelés.
1: És akkor most visszatérünk oda,
0: ahol... És visszatérünk oda, hogy miben más, hogy egyszerűen tudsz határvonalat szabni.
1: Van egy örök meccéspont.
0: Van egy irányadás, van egy érték, amit meg akarom tartani azt az értéket, amit megismertem.
1: És abba szokik bele a gyerek? A ti gyerekeitek is abba szoktak bele. Nekik az volt a természetes.
0: Így van.
1: Ők így szocializálódtak.
0: És a mintát
1: van egy nulla
0: vinni.
1: Pont, ahonnan el lehet mozogni, de az a pont van.
0: Igen, igen.
2: Valóban a mintát fogják látni, mert egyszer hallottam egy evangélistát, hogy nagyon szép mondat, azt mondja, hogy egész életemben evangélizáltam. Néha meg is kellett szólalnom. És ez nekem annyira tetszett, igen, hogy bocsánat a kifejezésért, de dumálni lehet. Mindenki azt mond, amit akar, de a gyerekek...
1: Meg nagyon könnyű.
2: Könnyű is, igen, de a gyerekek meg a... Hát leginkább a picik mintát fognak követni. És én is örülök neki, hogy egy csomó jó mintát is adtunk a gyerekeinknek, és remélem, hogy a gyülekezetbe is jó mintákat adunk, mert azért ezek nagyon fontosak. Meg egy picit visszakanyarodva még az előző témára, mert ezt egyszerűen nem bírom ki, hogy ne meséljem el, hogy honnan vesszük az információt. Szerintem évezredeken keresztül a szaki oktatta a tanoncot, megtanította, én iparművész vagyok, én tanultam azt, hogy egy festőnél, ha elhelyezkedett egy fiatal, akkor festékpor tört egy évig, azzal nyitott. Ezt lefordítva mostani gondolkodásra, a gyors étterembe egy évig salátát mos, aztán utána ment krumplit sütni. Uh-huh. Mert szépen ezeket mind meg kellett tanulni, végig kellett menni.
1: Bocsánat, és nem csak magát, a működési mechanizmust, meg a munkavégzés folyamatát, vagy azt a részt kellett megtanulni, hanem azt az alázatot, ami ezzel járt.
0: Pontosan.
2: Ami
0: pontosan.
2: Még talán nehezebb is volt. Igen. Igen, mert össze kellett utána söpörni.
1: Igen.
2: De,
1: és azt is az ember úgy tette, hogy tudom, hogy ez az útnak a része.
2: Így van.
0: Igen.
2: És nem fogok megijedni majd 25 év múlva, ha össze kell söpörni, mert tudom, hogy milyen érzés. Viszont most, ami engem egy icipicit aggaszt, nem jól mondom, nagyon aggaszt, hogy honnan veszik a mintát, és honnan tanul a mostani ifjúság. Nincsenek már olyan hősök, mint a mi időnkben voltak. Iza ura, ha ezt mond valaki, még ügyüttünk, és azt hiszem a kiszabadulására.
1: Lucélia Santos szegény, mindenki meg akarta menteni, hogy igen, felszabadítsuk Leoncio gonosz tettei alól.
2: No, én nem még jobban tudod, mint én, igen.
1: Hogy ott volt Surda, ugye, aki földhöz csapkodta a telipkölnis üveget.
2: Igen, ezek nagyon nagy hősök voltak.
1: És mi vártunk rájuk, mert egy héten csak egyszer volt.
0: Hát ez
1: nem
0: az,
1: ám, hogy ömlött ránk a sorozat.
2: Igen, mielőtt tovább lépek erre a kitanít kitre, véletlenül most dobódott föl nekem a Minden lébe két kanál első epizódja. Mondom, hát ezt belenézek, mert mégiscsak szombati buli volt. Hát olyan dögunalmas volt, hogy nézhetetlen.
1: Lassú volt.
2: Én meg
1: lassú,
2: úgy emlékeztem, igen, hogy ez egy nagyon izgalmas sorozat volt. Száguldoztak az autóval, de 8 percet száguldoztak, az most már teljesen nem fér bele. És most oda visszakanyarodva, honnan kiindultam, most kik adják a mintát? Azok a saját korosztályú celebek, akikből olyan elképesztő kínálat van a világhálón, akik megmondják a tutit, és ráadásul a fiataloknak a saját korosztálya. Tehát nem idősebbre hallgatnak, nem élettapasztalatokat gyűjtenek, hanem azt mondják, az olyan őszinte. Rajongunk érte, követjük, majdnem azt mondom, hogy imádjuk. És akkor egyszer rosszat mond a híres celeb, és onnantól meg nem imádjuk. Kiesett a
1: Pixisbe. Igen.
0: Igen, és hogy az irány megváltozott, mert ugye eddig tényleg az volt, hogy az idős a fiatalt, és most ha valamit nem értesz ebbe a digitális világba, te is gondolom egy fiatalabbhoz fordulsz.
1: Igen.
0: hogy segítsen.
1: Sőt, jön is az unokogom, jaj, Keri, majd én akkor megcsinálom, hagyjad igen, már. De egyébként én ennek örülök, mert most már az anyukámnál nem nekem kell bütykölni állandóan a tévét, az, hogy beállíts, mert elállítottam, elnyomtam és akármi, úgyhogy most is a karácsonyi ajándékot majd most már direkt úgy időzítettem, hogy jön haza a Hanna, mert Franciaországban ének, mondtam, én föltartom a kezem, és szerejél.
0: És ő csinálja.
1: Igen, de én ezt nem is bánom.
0: Én például mindig

0: Sokat dolgozok fiatalokkal, ugye ügyvédjelöltekkel, vagy gyakornokokkal, egyetemistákkal, és én például nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, és nagyon jó biztonságot ad, hogy megoldják ezeket a technikai dolgokat.
1: Hát arról nem beszélve, hogy szerintem azért visszatérve egy kicsit az alázatra, meg a szeretethez, ha már azért itt mégiscsak a vallást visszahozzuk ehhez az egészhez. Én mindig azt érzem, amikor anyukámnak valamit meg kell tanítani a telefonon, hogy neki mennyi türelme volt hozzám, amikor 478-szor is megkérdeztem, hogy miért, vagy nem tudtam bekötni a cipőmet, megtörölni az orromat, ami sokkal egyszerűbb és elemibb dolog volt, mint a telefon. Úgyhogy szerintem itt most egy komoly próbatétel elé is vannak állítva a fiatalok, hogy képesek-e olyan szeretettel és türelemmel fordulni az idősebbek felé, amilyennel egyrészt kell, másrészt amilyennel pedig muszáj ebben az esetben, hogy segíteni tudjunk nekik.
0: És a másik oldala is fontos, hogy merjünk segítséget kérni.
1: De no, hát, az már más, igen, mert nagyon sokszor...
0: Mert ugye azért ez a generáció meg sokszor úgy érzi, hogy én meg tudom oldani. Tehát tényleg, hogy próbál, inkább vergődik, de...
1: Vagy nem akarok teher lenni.
0: Nem akarok teher lenni, igen. És fontos ezeket látni, hogy tudjunk segíteni egymásnak, én úgy gondolom.
1: A segítségnyújtásban viszont nagyon nagy szerepe van a hitnek.
0: Így van.
1: Istennek, igen. És ugye annak, hogy ezek a dolgok összekapcsolják az embereket. Most, aki hitben jár, ott nyilván van abstart, egy otthonról hozott generációkon keresztül öröklött és jelenlévő hit, egy ahhoz tartozó ritmus, szokásrendszer, stb. Akár a hétköznapokat nézzük, akár az ünnepnapokat nézzük, akár mondjuk az ilyen dolgokat nézzük, hogy tanítjuk a másikat, segítünk a másiknak. Egy világi ember számára hogyan tud ez segítséget nyújtani, hogyha elkezd a hit felé, vagy Isten felé fordulni?
2: Hát aztán különösen oda kell figyelni, mert a római levélben olvashatunk arról, hogy ne szabjátok magatokat a jelen való világkorszakhoz. Ez az egyszerű fordításból idéztem most. Egyszerűen azért, mert van minden világkorszaknak van egy öntőformája. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy 30x30-as és szürke öntvényt akar csinálni mindenkiből, hogy egyforma legyen, ne legyen vele gond. De rólunk meg az van megírva, és mindenkiről, aki majd egy házba beletalál, hogy hát mi nem ebből a világból valók vagyunk. Egy másik világhoz tartozunk, és minket ne akarjon belepréselni a világ a saját kis öntőformájába, mert mi Krisztushoz tartozunk. És olyan jó látni azt, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy ahogy az Isten népe között a 70 év fölöttiek figyelik a 3 évesek totyogását. És ez olyan jó, mert valahol az Isten népe egy család, és hozta magával, amit hozott, nem érdekes különösebben. Amikor összejövünk, akkor fölülírja ezt a szeretet, a másiknak az elfogadása. Igaz, hogy zsörtölődnek, hogy mit kell annyit szaladgálni, jobb lenne, ha kileülnének. Én meg úgy vagyok vele, hogy akkor itt szaladgálnak, és egy kicsit bosszant téged, és majd megtérsz belőle. Mert valahol oda-vissza el kell fogadnunk. Mi annyit hallottunk már arról, különösen az X-es generáció, hogy toleráljunk mindenkit.
1: Olyan fárasztó tud lenni egy idő után, nem? Amikor mindenkit megértek. Igen, megért. Akármilyen volt velem, akármilyen másokkal. Én legalábbis sokszor érzem ezt, és aztán ettől meg lelkiismeret furdalásom van, akkor attól megint rosszul érzem magam, de lelkiismeret furdalásom van, attól rosszul érzem magam. Szóval ez egy ilyen többfejű, az emberbe belemaró kígyó vagy sárkány, mert hogy egy idő után már borzasztóan fárasztó a nagy megértés, mert nem találom meg magam.
2: Hát csak nem mi nekünk kéne mindenkit megérteni, hanem valakinek meg kéne érteni bennünket is. Nem olyan régen volt karácsony, vagy mondhattunk egy akármilyen családi ünnepet. Értsük meg azokat a fiatalokat, akik már a leves után felpattannak, mert jelzett a telefon, és muszáj megnézni, hogy mi pittyent, és már a rántott húsit se várják meg, mert dolguk van, és egyébként is föl kell tenni még ezt-azt a fészre. Értsük meg őket. És olyan jó lenne, hogyha egy picit ez a beszélgetés is hozzájárulna ahhoz, hogy mi lenne, ha egy kicsit ők is megértenének bennünket, hogy nem kell elszaladni, bírjon még ki 13 percet, legalább a süteményig, mert olyan jó lesne nekünk, hogy egy kicsit ők is odafigyeljenek ránk. Itt egy találós kérdést hadd szúrjak be, amit minden Z-generációs tudni fog, a miénk nem. ki tudja, milyen a sütemény, aminek az a neve, hogy hashtag süti. Már el is árulom a választ, ezt úgy hívják, hogy rácsos linzer. Vissza a kanyarodva egy picit arra, hogy nem mindig értjük meg egymást.
1: Nálatok hogyan működik a megértés? Megváltozott-e a generációs szakadékról a véleményetek? Tudjátok-e másképp kezelni, mióta ezzel foglalkoztok? Mint hitben járó ember.
0: Igen.
1: Két irányú
0: igen,
1: a kérdés.
0: Tehát én még azért szeretnék egy dolgot hozzáfűzni a hitbenjáráshoz, és akkor ugye Józsi beszélt arról, hogy újjászületünk. Uh-huh. Tehát ugye a különbség az, hogy új teremtések leszünk, és azt mondja az ige, hogy változunk el a gondolkodásunkban.
1: Már ennek most ez most arról beszélünk, mikor megtér valaki?
0: A megtérés után elkezdesz új emberként gondolkozni. De ott van azért az a sok minden, amit megtérésed előtt összeszedtél.
1: Tehát hát igen, azért, mondjuk ott van 20 év, 30 év, 40 év.
0: 20 év, 30 év, akárhány év. Ott vannak esetleg a rossz szülői minták, ott vannak a traumák, amit megéltél. Tehát attól, hogy te megtértél és újjászülettél, te nem leszel tökéletes ember, utána elindul egy munka. Isten, az a jó, hogy ebbe a munkába, amit végez az ember saját magán is. És ebben nem egyedül vagy, hanem az Istennel vagy, és az Isten segít abba, hogy felismerjél dolgokat, hogy változtassál dolgokon. Most nagyon nehéz megváltoznunk.
1: Bocsánat, beugrott egy kép, hogy ez egy kicsit, amit most mondasz, ez olyan, mint amikor a gyereknek próbálok segíteni, hogy írjon, fogom a kezét, ketten
0: igen.
1: fogjuk a tollat.
0: Igen, igen. De aztán önálló.
1: De nem írok helyette.
0: De nem érsz helyette. Így van, így van.
1: Ilyesmi?
0: Ilyesmi, igen. Hogy az Úr elkezd veled foglalkozni. Fölhoz dolgokat. És meghallgatod a tanításokat, és elkezd megváltozni a gondolkodásmódod. Elkezdesz másképp gondolkozni másokról. Elkezded elengedni a gyűlöletet, haragokat, megbocsátasz. A lenyomásokból kijössz. Jobban észreveszel egy manipulatív egy mártír szülőt, vagy egy zsaroló érzelmi
1: éberebb leszek ezekre?
0: Ezeket szellemileg jobban tudod talán felismerni, és el tudod kezdeni esetleg kezelni ezeket a szituációkat.
1: Mit kell tenni annak érdekében, hogy ez elinduljon?
0: Én úgy gondolom, hogy ha megtér az ember, őszintén odafordul Istenhez, akkor és elkezd tényleg kapcsolódni másokhoz, mert ez is nagyon fontos, hogy kapcsolódni a gyülekezethez, kapcsolódni lelki gondozóhoz, és akkor elkezdődik egy munka, akkor ez szépen föl tud épülni.
1: Nem is lehet jó keresztény az, aki nem jár olyan gyakran a közösségbe, a gyülekezetbe? Tehát, hogyha valaki egy kicsit introvertáltabb típus?
2: Annak az a veszélye, hogyha valaki nem engedi, hogy más hasonl rá, és nem engedi, hogy ő hasonl másokra, akkor úgy gondolja, hogy mindent, amit csinál, jó. Nagyon fontosak a visszajelzések, nagyon fontosak a reflexiók, hogy jó helyen vagyok-e, jó felé megyek-e. És amit én nagyon nehezen viselek, az a mondat, hogy megélem én a hitemet a magam módján. Hát ne a magad módján éld meg, hanem úgy, ahogy az Isten javasolja, mert a magam módján az nagyon messzire visz, és nagyon el lehet rontani. Ezért én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon ajánlott, és szerintem kötelező közösségbe járni, ha valaki az Urat akarja követni.
1: Az is lényeges, hogy hetente kétszer, mondjuk szerda és vasárnap,
0: nem,
1: amit szoktam
0: nem,
1: látni?
0: Nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy valahova elkötelezett. Tehát ugye megtértél, most gondold el, megtérsz, ez olyan, hogy egy családba tértél meg. Tehát egy családhoz tartozol. Most a családon kívül hogy tudsz fejlődni? Tehát, hogyha belegondolsz, egy árva gyerek is persze fölnő, tehát szemmel láthatóan.
1: De csak nőnek, mint a gaz.
0: De azért szegény nem tud úgy kibontakozni, vagy nagyon-nagyon sok energiával tud. Szerintem ez a kép, ez jó, mert ugye gyülekezeten kívül is tudsz, el tudsz lenni, de nem ugyanaz, mint hogyha ott van tényleg egy család, ami körülvesz. A család lehet mérgező is, tehát azért jó gyülekezetet kell választani, mert azért lehet olyan gyülekezet is, ami meggyomorít. Sajnos most ezt emelik ki, sokan ezért nem járnak gyülekezetbe, mert ugye azt
1: hogyan
0: emelik
1: tudom én
0: ki, hogy sérültek.
1: Jó. Aha. Hogy jó az a gyülekezet, ahova járok.
2: Hát hozzánk kell járni.
1: akinek mondjuk Pestesébet messze van.
0: Hát áron is meg kell lenni, mert a napok gonoszak.
2: Igen, mi amikor még pici babánk volt, mi Angyalföldön laktunk, és bizony eljártunk Pesterzsébetre babakocsival.
1: Ott miért pont oda?
0: Mert ott értünk meg, oda hívtak bennünk, aki bizonyságot tett, oda hívott. Mi nem tudtuk, hogy vannak gyülekezetek máshol is.
2: Egyébként nagyon könnyű rájönni arra, hogy egy gyülekezet, hogy is mondjam, megfelelő-e. Egyszerűen el kell olvasni valamelyik evangéliumot az Új Szövetségből, és hogyha olyasmit hirdetnek, akkor nagy baj már nem lehet.
0: Meg egészséges, tehát egészséges egyensúlyba kell lenni a gyülekezeti tanításoknak. Tehát egészséges egyensúly az fontos. Jó, persze egy friss megtérő ezt nem tudja megállapítani, hogy egyensúly van-e, de
1: hogyha jó a közösség,
0: fontos az, hogy ne egy szélsőséges, egy vallási fanatikus neveljen az emberből, hanem egyszerűen fontos, hogy ne azt hirdesse, hogy a kapcsolataidat szakíts meg a rokonaiddal, meg a
1: ilyen is van.
0: Szüleiddel, mert ugye az már egy szektás, az mindenképpen egy szektás vonal felé mutat. Amikor leválaszt a kapcsolatrendszeredről, és akkor egy teljesen új kapcsolatrendszert.
2: De azért a szeretetet nagyon könnyen kiszúrja mindenki. Ha érzi a szeretetnek a légkörét, akkor valószínűleg jó helyen van.
1: Ha még egy picit visszakapcsolódunk így a beszélgetés vége felé a hit és a generációk kapcsolatára, igen, akkor nekem a legérdekesebb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy mondjuk egy gyülekezetben, egy-egy gyülekezeti alkalmon, mondjuk vegyünk egy vasárnapot, ott minden generáció jelen
0: így van.
1: Tehát nyilván vannak olyan kicsi közösségek, ahol a fiatalok vannak.
0: Igen, igen.
1: De azért úgy nagyságrendileg a pici babától, aki nyilván valami megőrzőben van, vagy az anyukája karjaiban van, attól függ, hogy mennyi idős, ott van az összes generáció. Tehát, hogy ott van egy közös nevező.
0: Így van.
1: A hit.
0: Így van. Uh-huh. Így van.
1: Ezek szerint akkor van lehetőségünk például arra is, vagy hihetünk abban is, hogyha az ember azt választja, hogy hisz, és azt választja, hogy egy megértő, szeretetteli ember lesz, függetlenül attól, hogy hány generációval dolgozik együtt, vagy kell, hogy együtt éljen, vagy kell, hogy elviselje őket, most így idézőjelben mondom, talán vissza tud lassulni a világ, vagy mi magunk vissza tudjuk majd lassítani, mert egyszer a Popper Péter mondta ezt egy előadásában, igen, hogyha ő lenne az ördög, akkor bizony ugyanezt csinálná, hogy ennyire felgyorsítana mindent, hogy soha semmit, igen, ne legyen se időnk, se lehetőségünk, igen, átélni.
2: Uh-huh. Én még szeretnék akkor egy kihívást intézni ezzel kapcsolatban a fiatalokhoz. Egyszer ki kéne próbálniuk unatkozni. Ez egy furcsa kifejezés. Én elég sokat unatkoztam, én egy vidéki kisfaluba nőttem fel, és hát anyukám női szabó volt, és egyszer azt mondtam neki, hogy anyukám, unatkozok, már a centit is elvágtam. És az ő munkaeszközét centinként felszabdaltam egy ollóval, mert unatkoztam. És most azt hiszem, ismeretlen ez a fogalom, mert nincs olyan, hogy unatkozom.
1: Nincs. És várakozni sem tudnak az emberek.
2: Tehát se lelassulni nem lehet, mert egyszerűen elkap a gép szíj és kész. Én azért nagyon ajánlom mindenkinek, egy kicsit próbáljon meg unatkozni, mert valószínűleg nem leszek népszerű, de amikor már eleget unatkozott, elkezdenek kreatív gondolatok jönni. Saját magának eszébe jut ez, meg kéne csinálni, meg kéne valósítani, kitalál történeteket, kitalál ötleteket. Én például rajzoltam, amikor unatkoztam, aztán valahogy még az iparművészeti főiskolára is elkeveredtem, valószínűleg ezért, és amikor az ember egy picit unatkozik, akkor ki fogja találni magának azt a kreativitást, azt a ötletelést, ami szerintem nagyon kell ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe.
1: És talán még a más generációhoz tartozókkal is tudjuk együtt csinálni ezeket, nem?
0: Így van.
1: Mert ami, ahogy azt mondják a régi magyarok, a mányolás, ugye?
0: Igen, szöszmetölés, igen, igen.
1: Az, ahhoz az mindenkinek kell. Van ötlete. Igen. Azt mindenki szereti, előbb-utóbb kiderül,
0: igen,
1: hogy a hímzés, a rajzolás, a ragasztás, a díszítés.
2: Igen. Éneklés, közös éneklés. Éneklés.
1: Például.
0: Egyébként én hiszek a következő generációkban, hogy meg fogják oldani a problémákat.
1: Hogy leváljanak erről a tarajról?
0: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy egyszer csak megutálják. Uh-huh. Tehát azért az a fajta élményanyag, amit az offline-t meg lehet tapasztalni, az nekik is hiányozni fog, uh-huh. és én úgy gondolom, hogy a normálisan gondolkodók meg fogják tenni a megfelelő lépéseket ebbe az irányba.
1: Andrea, Józsi, tudtok-e olyat mondani útravalóul a hallgatóknak, ami segítség lehet a hétköznapokban, akár világi, akár hitben járó emberről van szó, hogy áthidalja ezeket a generációs szakadékokat, és azokat, amik hétköznapokban megjelennek, és nem is veszem észre, hogy ha ez a szakadéknak a darabja, vagy ez maga a szakadék köztünk, hogy ez felidegesít, hogy azt nem értem meg, hogy oda dőlenek, hogy rászólok, akár a telefon, akár más miatt. Hogyan tudjuk ezt simítani?
2: Mindenkinek van lehetősége arra, hogy próbáljon a szakadék két oldala között valami hidat építeni. Én sok sikert kívánok a hidépítéshez.
0: Például nagyon fontos az, hogy az időseknek köszönjünk, mert nekik ez egy olyan dolog, ami fontos. Nagyon
1: szomorú,
0: fontos,
1: hogy ezt fel kell hívni figyelmetre.
0: Igen. Tehát vannak olyan dolgok, amikre érzékeny a másik, próbáljuk ezt megérteni, hogy ha nekünk az egy kis, tehát nem kerül semmibe, akkor tegyük meg, legyünk figyelmesebbek, legyünk elfogadóbbak a Z-generációs gyerekünk felé is, hogy ő mindent kiguglíz, és nem a mi tanácsunkat fogja követni, és hogyha ha ezt nem fikázzuk rá, akkor lehet, hogy utána meg fogja kérdezni, hogy anyu, te hogy csinálnád, vagy apu, te hogy csinálnád. Tehát fontos az, hogy ne legyünk mi a legokosabbak, én szerintem, hanem vagy ne azzal a
1: ez nagy igazság, magas... Elkezdtem génes önvizsgálat gyorsan, mi volt-e ilyen, és mikor azt mondta nyáron a Léna, mondtam neki, mert szerintem én nem okoskodik, és rendezette. Uh-huh. Mondom, jaj. Igen, ez nagyon igaz.
0: És egyébként bízunk bennük, szeressük őket, bízunk bennük, és én úgy gondolom, hogy sokat imádkozzunk értük, mert nagyon nagy szükség van rá.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Isteni jó beszélgetés volt. Úgyhogy aztán, hogyha haladtok tovább majd a kutatással, akkor gyertek újra a hitem szerint, de mert szerintem ez egy folyamatosan növekvő téma.
0: Igen.
1: Itt mindig újabb és újabb dolgok születnek, uh-huh. és én is abban bízom, hogy egyszer túlcsordul náluk is a srácoknál a pohár, és azt mondják, hogy jó, akkor most leteszem a telefont, és kimegyek, és locsolok a kertbe. Uh-huh. Megkérdezem a mamát, hogy figyelj, lediktálsz néhány receptet, hogy megmaradjon. Uh-huh. Hiába van tele az internet vele például, ez egy olyan jó példa.
0: Igen.
1: Úgy sincs fönn az, amit és ahogyan a mama csinálta. A borsóleves, nem ézeskrémes, stb. Nem?
0: A titkos családi recept.
1: Igen.
2: Igen, és akkor lehet majd értelmezni azt a Google-in, mit jelent az, hogy amennyi lisztet a zsír felvesz.
1: Igen. Ott csak úgy ránézés, azt majd érezni fogod.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy
0: köszönjük
1: jöttetek.
0: Szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
1: A hitem szerint vendége volt a mai epizódban Novák Józsi és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszky azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
1: Időjárás.
3: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit-szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szímmel például játékos időutazást tartanak, több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni. Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 000 növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Miharik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak.

0: hétfőn 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 43 ezer kátyút javítottak ki Budapesten fél év alatt. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be egy hónap alatt a fővárosban. Közvetlen villamos járat kötheti össze Észak-Pestet és Dél-Budát. Már is mondom a részleteket, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekordszámú úthibát javított ki idén a budapesti közút. Az év első 6 hónapjában több mint 43 ezer kátyút szüntettek meg a fővárosi utakon, ami kétszerese a tavaly ilyenkor elvégzett javítások számának. Január és június között összesen 43.471 kátyút javított ki a Budapest közút, közölte a társaság a távirati iroda megkeresésére. A vállalat tájékoztatása szerint ez a mennyiség csaknem kétszerese a 2025 azonos időszakában elvégzett javítások számának. A kátyúk számának jelentős növekedése január közepétől vált érzékelhetővé. A társaság több héten keresztül megnövelt kapacitással dolgozott, és alvállalkozókat is bevonta a balesetveszélyes úthibák gyors elhárításába. A kátyúzási munkák ugyanakkor az év minden időszakában folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított összeg az idei

év első 5 hónapjában elérte a bruttó 405 millió forintot. Ez már most meghaladja az eredetileg erre a célra tervezett 356 millió forintos éves keretet. A Budapest közút közlése szerint az év hátralévő részében a szükséges munkák finanszírozását más források átcsoportosításával biztosítják. A kisebb javítások mellett március óta nagy felületű aszfaltozási munkák is zajlanak a fővárosi úthálózaton. Ennek során nem csak az egyes kátyukat javítják, hanem összefüggő útszakaszokon cserélik vagy újítják fel az aszfalt burkolatot, szükség esetén a pályaszerkezet egy részének cseréjével együtt. Az elmúlt hónapokban többek között a 18. kerületi Lőrinci úton, a 14. kerületi Tököli úton, a 4. kerületi Temesvári utcában, a 10. kerületi Bogáncsvirág utcában, valamint a 2. kerületi Zöldmáli lejtőn és Széher úton végeztek nagy felületű útburkolat felújítást. A munkálatok a következő hónapokban is folytatódnak a fővárosi úthálózat több pontján. Továbbra sem lassítanak eléggé a budapesti autósok. A rendőrség adatai szerint májusban több mint 1300 gyorshajtót rögzítettek a trafiboxok a főváros 6 kerületében. Összesen 1356 gyorshajtót mértek be májusban a budapesti rendőrfőkapitányság által üzemeltetett trafiboxok a 2., a 3., a 6., a 11., a 15. és a 20. kerületben, közölte a BRFK. A sebességmérő berendezéseket a kerületi önkormányzatok telepítették, működtetésükről pedig a helyi rendőrkapitányságok gondoskodnak. A mérések szerint továbbra is sokan hagyják figyelmen kívül a sebességkorlátozásokat. A hónap legkirívóbb esete a 6. kerületben történt. Az Andrássy úton egy autós az engedélyezett 50 km/órás sebesség helyett 122 km/órával közlekedett. A jelentős túllépés miatt a sofőrre 312.000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség szerint a trafiboxok célja elsősorban a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a sebesség túllépés továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezért az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak a főváros több pontján. Közel 50 év után újulhat meg a nyugati téri aluljáró. Jelentős átalakulás előtt áll Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja. A tervek szerint a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításon eshet át, a fejlesztések pedig a pesti fonódó villamos projekt részeként valósulhatnak meg. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal tervezéséhez kapcsolódva a nyugati téri aluljáró korszerűsítésének előkészítése is megkezdődhet. A projekt részeként mintegy 2 kilométer hosszú új villamospálya épülhet a Bajcsy-Zsilinszky úton, a nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. A kiviteli tervek várhatóan 2028 második felére készülnek el. A beruházás során megújulhatnak az aluljáró utasforgalmi és üzemi terei, korszerűsödhet a közvilágítás, új tűz- és vészjelző rendszert építhetnek ki, valamint felújíthatják a gépészeti berendezéseket és az utastájékoztatási rendszert is. A tervek között szerepel egy akadálymentes nyilvános mosdók kialakítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat korszerűsítése is. Kovács Bendegúza, BKK szóvívője az Inforádiónak azt mondta, hogy a nyugati téri aluljáró mintegy 45 éve épült, és azóta csak kisebb felújításokat végeztek el rajta. Átfogó rekonstrukcióra eddig nem is került sor, ezért vált szükségessé a teljes körű korszerűsítés. A fejlesztés során a szakemberek a gyalogos kapcsolatok javítását és új funkciók kialakítását is vizsgálják. Többek között rámpával megközelíthető kerékpártárolók létrehozása is szerepel az elképzelések között. A BKK célja egyébként, hogy Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja hosszú távon korszerűbb, biztonságosabb és kényelmesebb környezetet biztosítson az utasok számára. A tervek szerint a villamosfejlesztés befejezése után minél hamarabb megkezdődhet az aluljáró felújítása is. Jelentős közlekedési fejlesztésre készül Budapest. A pesti fonódó villamos projekt folytatásával közvetlen villamos kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között, miközben a nyugati tér környezete is átalakulhat, ugye erről már beszéltem az előbb.
A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a pesti fonódó villamos projekt második ütemének célja, hogy összekapcsolja a jelenleg külön működő villamos hálózati szakaszokat. A tervek alapján a dél-budai 47-es és 49-es villamosok vonala összeköttetésbe kerülhet az észak-pesti 12-es és 14-es járatokkal. A fejlesztés részeként mintegy 2 kilométer hosszú új villamospálya épülne a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője azt is elmondta, hogy a koncepcionális tervek már elkészültek, és a nyilvánosság számára is bemutatták azokat. A következő lépés pedig az engedélyezési eljárás lesz, a kiviteli tervek pedig a jelenlegi ütemezés szerint 2028 második felére készülhetnek el. A beruházás pedig nem csak a villamos közlekedést érinti, a kapcsolódó közterületek is megújulhatnak, így új gyalogos kapcsolatok, forgalomcsillapított közterek, akadálymentes megoldások, biztonságos kerékpáros infrastruktúra és több zöld felület kialakítását is tervezik. 10 eltűnt embert találtak meg egy budapesti rendőrségi akcióban. Több mint 180 embert fogtak el a rendőrök egy 2 hetes budapesti akció során. Az ellenőrzéseknek köszönhetően pedig 10 eltűntként keresett személy is épségben előkerült. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint május 18-a és június 1-e között zajlott a célkörözési akció 4. üteme. A rendőrök a 7., a 8. és a 19. kerületi kapitányságok, valamint vidéki társszervek bevonásával összesen 1620 ügyet vizsgáltak át. Az akció eredményeként 183 embert fogtak el, közülük 10 eltűntként körözött szemét épségben megtaláltak, 17 embert pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt állítottak elő. A rendőrök elfogtak egy olyan férfit is, aki szerepelt az országos top 50-es körözésű listán. A bíróság korábban kifosztás miatt 7,5 év szabadságvesztésre ítélte. A BRFK közlése szerint a körözések hátterében összesen több mint 12 évnyi meg nem kezdett szabadságvesztés, valamint közel 2 millió forint be nem fizetett pénzbírság állt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és poforosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét, maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az ügyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős idő várható. A kormány benyújtotta az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Szünetel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket, külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: for King and Country, and this is the story behind our song, For God Is With Us. I don't know about you, but during this time in
1: nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
0: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

0: with us.
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt ország szerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított hősök terét

0: Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára és vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik, a koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal, a turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szíme például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápa szemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
1: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Változóan felhős idő várható, csökkent az éves infláció, betelt a nevezési lista a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot tegnap fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vág

0: szakasznak neki az 5,2 kilométeres távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Változóan felhős idő várható. Csökkent az éves infláció. Betelt a nevezési lista a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot tegnap fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szerda van és június 10-e. A mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update, nyitjuk majd a kalendáriumot, megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások, sok mindenről olvastam a mai reggelen is. Az Óbudai önkormányzat például idén júniusban is kétnapos ingyenes strandolással várja a 3. kerületi lakosokat a Budakalászi Lupatónál, hogy mi a módja ennek igénylésének, nem sokára elmondom. Jó szórakozást!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Június 10-e van, már is nyitom a kalendáriumot itt a Budapest Update-ben, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 146 éve született például Kafka Margit író, költő, Nagy Károlyban látott napvilágot. Apja főügyész volt, de korán elhunyt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult a szatmári irgalmas nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított is Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Aztán visszatért Miskolcra, és a polgári lánysuliban tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává. 1905-ben ment egyébként férjhez, Fröhlich Bruno erdőmérnökhöz, de a párházassága néhány év alatt tönkrement, ezért elváltak. Budapesten később tanárként dolgozott, közben 1914. augusztus 18-án Szegeden másodszor is férjhez ment. Az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 99 éve született Márkus László színész, kiváló művész, sokoldalú, rendkívüli tehetségű művész volt, jellegzetes humorát bohózatokban, vígjátékokban mutatta meg, de mély jellemlátható képessége a drámai szerepekben is utánozhatatlanul érvényesült. Számtalan film és televíziós szerep, rádiófelvétel őrzi munkáját. Filmen először az Ütközet békében című 51-es alkotásban tűnt fel, majd olyan klasszikusokkal folytatta, mint a Két fél idő a pokolban, a Tizedes meg a többiek, a Régi idők focia, vagy az Ötödik pecsét Király Lászlója. 1945. december 21-én Zilai Lajos 12. óra című darabjában lépett először színpadra, 51. november 1-én pedig a debreceni Csokonai Színház tagja lett, később haláláig a Fővárosi Madách Színház tagja volt. 75 őszén jelentkezett betegsége, leukémiában szenvedett, 82-ben műtötték, ezután felgyógyult és újra játszott, majd 85. december 30-án a szilveszteri tévéműsor felvétele után öltözőjében hunyt el. 127 éve született a mai napon Martin Ferenc, Kossuthdia szobrász festő, aki a nonfiguratív irányzat egyik első magyar képviselője volt. Érdemes művész, 26 és 40 között Párizsban élt, később Budapesten, majd haláláig Pécsett. Több évtizeden át vezette a dél-dunántúli képzőművészeti életet. 108 éve süllyedt el a mai napon a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. Az SMS Szent István az osztrák-magyar monarchia haditengerészetének Tegetthoff osztályú csatahajója volt, amelyet Szent Istvánról, az első magyar királyról neveztek el. A hajót a Ganz Danubius Fiumében lévő hajógyárában építették. 1915-ben állították hadrendbe, első és egyben utolsó harci bevetésére 1918. június 9-én éjjel futott ki egy kötelék tagjaként, azzal a célral, hogy feltörjék az otrántói szorosban lévő tengerzárat. Az olasz Luigi Rizzo korvett kapitány vezette, Torpenó Nassard megtámadta a csatahajót és 500 méterrel kilőtte, ami reggelre el is süllyedt. 99 éve született Gól Beatrix színésznő, táncosnő, aki 15 évesen ment férjhez. A második világháború éveiben 7 filmben játszott. 1948-ban hagyta el az országot, és 26 évvel idősebb férjével Svájcban telepedett le, majd hamarosan elváltak. 99 éve szintén a mai nap szülöttje Kubala László labdarúgó, aki játszott a magyar, a csehszlovák és a spanyol válogatottban is, ismert még Ladislao vagy Ladislav néven is, habár Lászlóként lett anyakönyvesztetve. A World Soccer magazin 99 decemberében a 20. század 100 legnagyobb labdarúgó játékosa közé sorolta. És 98 éve Arakon született Botka Valéria Karnagy, a Magyar Rádió gyerekkórusának megalapítója, tanítványa volt Kodály Zoltánnak is. 1954-ben alapította Csányi Lászlóval a Magyar Rádió gyerekkórusát, amelynek vezetője volt. A kórussal Európa szinte minden országában, az USA-ban, Kanadában és számos más alkalommal Japánban is turnézott hatalmas sikerrel. 70-ben az Állami Operaház gyerekkarát szervezte meg, és karigazgatója volt 86-ig, 66-ban Liszt Ferenc díjat, 82-ben Szott díjat kapott. Ma is számítani lehet csapadékra, zápor, zivatar formájában, a borús idő mellett 25 fokos lesz a maximum. Nem sokára arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy az Óbudai Önkormányzat idén júniusban is kétnapos ingyenes strandolással várja a harmadik kerületi lakosokat a budakalászi Lupatónál.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Az Óbudai Önkormányzat idén júniusban is kétnapos ingyenes strandolással várja a harmadik kerületi lakosokat a Budakalászi Lupatónál. A belépéshez pedig mindössze egy érvényes lakcímkártyára van szükség, közölt az Infostart. A június 21-ére és 22-ére, azaz vasárnapra és hétfőre meghirdetett eseménynek a Tó utca egy szám alatti strand komplexum ad otthont. A szervezők a két napot eltérő hangulatúra tervezték, hogy mindenki megtalálhassa a számára ideális kikapcsolódást. Ennek megfelelően a vasárnap a Pezső aktív programokat keresőknek kedvez, míg a hétfő a csendesebb, nyugodtabb pihenésre vágyókat várja. Az ingyenes belépés feltétele az érvényes állandó vagy ideiglenes harmadik kerületi lakcímkártya felmutatása, amelyet a helyszínen ellenőriznek majd. Rossz idő esetén a rendezvényt egy héttel később, az erre a célra kijelölt esőnapokon, június 28 és 29-én tartják meg. Arnold Schwarzenegger Magyarországon tartózkodik, erről több tanúbizonyságú poszt is látható a Facebookon. A legújabb bejegyzés szerzője úgy fogalmazott: a Márvány utca környékén találkoztam egy Terminátorral. A poszt szerint Schwarzenegger és kísérete korábban a Flex Gymben edzett, majd levezetésként bringára pattantak. Arnold Schwarzenegger egyébként nem először jár Magyarországon, korábbi látogatásai során Orbán Viktorral is találkozott, akivel jó kapcsolatot ápol. Schwarzenegger budapesti felbukkanása, amelyről pár nappal ezelőtt a Magyar Nemzet számolt be elsőként, ezúttal is gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. Közben brutális a helyzet Budapesten, fél év alatt több mint 43 ezer kátyút kellett betömni. Január közepe óta jelentősen megszaporodtak az úthibák a fővárosban. A Budapest közút fél év alatt 43.471 kátyút tüntetett el, miközben a kátyúzásra szánt éves keret is elfogyott. Ez, mint írták, a kétszeres a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralévő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani. Hozzátették még, hogy a kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest közút márciustól nagy felületű aszfaltozást is végez a kezelésben lévő úthálózaton. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után tér vissza Budapestre hamarosan, egy nagyszabású showval és a legnagyobb slágerekkel. Június 28-án érkezik Budapestre a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Duran Duran 14 év után a Papp László Budapest Sport Aréna színpadán lép fel a magyar közönség előtt. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Commandant egy korszak életérzésének himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig újra felragyognak tehát a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Akár évtizedek óta rajongunk, akár most készülünk először találkozni velük élőben, egy dolog biztos, a Duran Duran koncertje nem pusztán egy zenei esemény lesz, hanem egyszerre időutazás és ünnep. Közben óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértők szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk. Nem hozott át jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választást megelőzően jelentkezett egy lassulás, nem csak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is, jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan 6., 7., 8. és 9. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az új kormány megalakulása után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők. Ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlanpiacon. Ha meg is jelennek a befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak, teljes körűen felújítandó ingatlanokat, és nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80%-a azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az otthonstartot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul. A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni, ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlan tulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban. Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben. Ebben azonban megjelenik a már említett túlárazás is, ami sok esetben eléri a 10%-ot. Garaba szerint a tulajdonosok még nem jutottak el arra a pontra, hogy belássák, a kereslet visszaesése miatt minimális árcsökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy ingatlanuk ne ragadjon be hosszú időre a kínálatba. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia már július 1-től, tájékoztatta a BKK nyilvánosságot. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Track elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxihasználathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Változóan felhős idő várható. Csökkent az éves infláció. Betelt a nevezési lista a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozzat. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot tegnap fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fa termetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljes sem megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát, a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP öröklakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örökáron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart. Az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960. júniusában. A Garzonház, amelyet az Elit küszöbének is neveztek, az első Garzon lakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A Garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A Garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifttel is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a Garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a Tőzsdegurú és Spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások. A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadsághíd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a Budai Arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a Keszthelyi, sem a Gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zugligeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből. Az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 ezer négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körút épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranda szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Ötvös Lóránt. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a BTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetem egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrokfák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítéssel várja a filmrajongókat a Városligetben található pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő mebengokre kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányítóállomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyecz medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: Június 10-e van, jó reggelt kívánok, Isten édes a Margit, a Gréta, a Diana, a Gitta és a Báncs nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki június 10-én született. Ha szerda, akkor vitamin szerda. Ma is a fit-fett életstílusról fogunk majd beszélgetni, az életöröm zenékkel indulunk, jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Akinek kedve van kirándulni, és a hőség elől egy kicsit hűvösebb területre menne, annak érdemes ellátogatni a Komárom-Esztergom megyébe, Budapesttől nem messze a Szelim barlangba, vagy a Szelim lyukba. Tatabányán, a Dunai-Poly Nemzeti Parkban, a Kőhegy oldalában található, nem messze a Turul emlékműtől, úgyhogy van elég látnivaló arrafelé. 1982-ben fokozottan védetté nyilvánították régészeti jelentősége miatt a Szelim barlangot. 45 méter hosszú, 18 méter magas, hatalmas területű barlangról van szó. Feltehetően ősemberi hajlék lehetett réges-réges-régen. Erre a későbbiekben kiásott csontmaradványok és kőeszközök is utalnak. A legújabb kutatások szerint a barlangból származik a Magyarországon talált legrégebbi, mintegy 200 ezer éves olyan lelet, amely az ember jelenlétére utal. A barlangnak 4 bejárata van, és 2 hatalmas mennyezeti fal szakadása. A legkisebb bejárat egy szűk északra néző 70 cm átmérőjű hasadás, nyugatról a 10 méter széles és 7,5 méter magas, óriási sziklakapu a város felől nézve már messziről látható. Kicsit félelmetes is, viszont igen tekintélyt parancsoló, és aki még nem járt barlangban, annak az azért egy jó kezdés, mert azért itt vannak nyitott terek. A két ablakából Tatabánya központja felé lehet látni, de tiszta időben Tatáig, Komáromig, vagy éppen a Bakonyig is el lehet látni. A barlang legendái között ott van például névadója a hagyomány szerint első Szelim szultán, ő azonban valószínűleg soha nem járt Magyarországon. Első Szulajmán seregei viszont áthaladtak a területen, és Szulajmán egyik névváltozata lehet a Szelim becézésképpen. Egy másik legenda szerint a török időkben 7 falu népe keresett ebben a barlangban menedéket a fosztogató seregek elől, egy kisfiú pedig a szomjúságtól hangosan sírni kezdett, és az anyja ivóvizet akart vinni a gyereknek. A barlangtól nem messze található forrásból vitte volna, a törökök azonban észrevették a patakhoz lopózó nőt, akit követve bukkantak rá a barlangban rejtőző emberekre, és áttörték a barlang mennyezetét, kénkővel vegyített szalmafüsttel mindenkit megfojtottak. Egy másik legenda viszont mérges leheletű sárkányról szól, aki a barlang mélyén őrzi Szelim kincseit. Bármi is a legenda, ami a mi szívünkhöz közel áll, vagy közelebb áll a többinél, egészen biztos, hogy meseszerű élményben van része az embernek, hogyha a Szelim barlanghoz elzarándokol. A barlang szabadon látogatható, a bejáráshoz pedig nincsen szükség különleges felszerelésre. A belső falszakadás omladékosabb kőzetből áll, ezért körültekintően mozogjunk, és én azt javaslom, hogyha valaki barlangtúrára megy, még akkor is, hogyha a Szelim barlangban, ami azért nem egy olyan vészes, és nem egy ilyen járatban kúszós, mászós típusú barlang, mindenképpen értesítsük a szeretteinket, a családtagjainkat, a barátainkat, hogy hova megyünk kirándulni. És hogyha nem jelentkezünk egy idő után, akkor azért vegyék fel a kapcsolatot a megfelelő szervekkel. Én legalábbis mindig így biztosítom be azt, aki barlangtúrára megy. A megközelíthetőségét illetően a Turul szobor melletti parkolóban lehet elindulni, ott egy kisebb túraútvonalnak megfelelő tanösvényen juthatunk el ehhez a csodás természeti képződményhez. A tanösvény végig ki van táblázva, emellett pedig információs táblák is segítik a környék kőzeteinek a megismerését. Ha már ott vagyunk, akkor tanuljunk is valamit. A hosszabb túrákat kedvelők akkor meg is tehetik, hogy felsétálnak Tatabánya felől az odavezető piros jelzéssel ellátott lépcsősoron, és akkor itt van még egy tipp, a Tatabánya fölött magasodó kőhegyen több turistaút is található, így kedvünk szerint alakíthatunk ki különböző hosszúságú körtúrákat, kinek mihez van éppen kedve, tehát azért óvatosan, de mindenkinek jó szívvel ajánlom egy jó kis kirándulásra a hűvös Szelim barlangot. És persze, hogyha már ott vagyunk és van kedvünk, akkor a Tatai tónál is levezethetjük a kirándulást, és ehetünk is ott a tó környékén egy jót.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Szerintem Charles Ponzi nevét nagyon sokan ismerik. Ő az, aki tízezreket vert át. Ő volt a világ egyik legsikeresebb szélhámosa, és a piramis játék atya. $2.5 a zsebében indult el megkódítani Amerikát, és sikerült is neki. A böcsületes neve Carlo Pietro Giovanni Guillermo Tebaldo Ponzi volt, és 1882. március 3-án látta meg a napvilágot Észak-Olaszországban, Lugo városában, bár később azt hazudta, mert ugye ezzel kapcsolatban is hazudott, hogy Parmában született. Egy korábban jómódú, addigra azonban már elszegényedett családban született, és amikor kamasz volt, a helyi postahivatalban dolgozott, aztán a Római Egyetem bölcsészkarán tanult. A tanulásnál azonban sokkal jobban érdekelte a bulizás, a nők, az udvarlás és a családja maradék pénzének az elköltése. Ezért aztán végül diplomát sem szerzett. 1903-ban az akkor 21 éves kilátástalan, teljesen kilátástalan anyagi helyzetbe került Ponzi. Sok honfitársához hasonlóan úgy döntött, hogy a lehetőségek hazájába, az Egyesült Államokba utazik, és ott próbál szerencsét, és szépen átkelve az Atlanti óceánon Bostonba emigrált. Nagyon hosszú volt a hajóút természetesen, és ennek során a hős a maradék pénzét is elvesztette szerencsejátékon, így aztán mindössze $2 és 50 centtel a zsebében érkezett meg az új világba. Ennek dacára sosem veszítette el az optimizmusát, bármi történt is vele, hamar megtanult angolul, és lelkesen bele is vágott az amerikai életbe. Először pincér volt, aztán gyümölcsárus, aztán mosogató fiú, bejárta Boston, New Yorkot, reklámtáblákat festett Floridában, aztán Kanadában, Montrealban kötött ki, ahol egy újonnan alapított, elsősorban olasz bevándorlók kiszolgálására létrehozott banknál kapott állást. Újfent állás nélkül maradt a bank után, mert amikor a főnöke Luigi Zarossi a hatóságok elől inkább a családját hátrahagyva Mexikóba menekült, mert hogy a kiszolgálás alatt a pénzintézet tulajdonosai leginkább a kuncsaftok kizsigerelését és súlyos uzsora kamatokkal sújtását értették, így aztán a büntetés, mikor elérkezett, Ponzi megpróbált visszatérni az államokba, a kanadai hatóságok azonban egy Pitianer csekkhamisítási ügy miatt letartóztatták. Mikor letelt a büntetése, végre megízlelt a szabadság levegőjét, de ez sem tartott sokáig, mert megpróbált 3 illegális olasz bevándorlót becsempészni Amerikába. Ismét lekapcsolták, 2 év börtön, és ezúttal Atlantában ült, aztán a szabadulását követően visszatért Bostonba, és aztán minek utána csalódott volt, de sosem adta fel, végül a szerencse mellé szegődött, megismerkedett egy Rosemaria Gnecco nevű hölgyel, aki 1918-ban büntetett előélete dacára feleségül ment hozzá. Az apus pedig munkát ajánlott számára az export-import kereskedelmi cégnél, és így született meg Ponzi fejében az ötlet, ami hamarosan aztán a világ egyik legsikeresebb szélhámosává tette őt. Egyik üzletfele Spanyolországból küldött levelét kibontotta, a nemzetközi válaszszelvényt talált a borítékban, amelyet a spanyol postahivatal adott ki, és beváltható volt amerikai bélyegre, hogy a válaszlevél feladója megspórolhassa a feladás költségeit. Ponzi rájött, hogy a valuta árfolyamok ingadozása miatt a spanyol válaszszelvény az eredeti áránál 10%-kal értékesebb amerikai bélyegre tudja elcserélni, és kieszelte, hogy miként gazdagodhatna meg ennek az apró hibának a segítségével. Saját céget alapított értékpapír átváltási társaság néven, rábeszélt az üzletfeleit, ismerőseit, hogy a vagyonokkal szálljanak be a hihetetlen üzletnek ígérkező, akár 400%-os jutalmat és ígérő vállalkozásba, ami tömeges mennyiségben vásárol szelvényeket vagy gyengébb valutával rendelkező országokból, majd Amerikában sokszoros áron túlad rajtuk. Az emberek persze naívan és lelkesen adták Poncinak a pénzüket, akinek olyan rábeszélő képessége volt, hogy ő volt az, aki konkrétan lyukat tudott beszélni az emberek hasába, és hamarosan már egész Bostonból, a keleti partról, majd országszerte jöttek és özönlöttek, mondhatni a befektetők. Egy idő után Ponzi ügynököket fogadott föl, hogy szervezzenek be újabb és újabb embereket. Az ügynököknek 10%-os részesedést ígért minden befektetett összegből, később pedig már ők is saját embereket, alügynököket alkalmaztak, akik aztán 5%-os jutaléket cserébe dolgoztak. A szelvények és a bélyegek értékét nemzetközi egyezmények szabályozták, és nem a piac, így jogilag teljesen tisztának számított a dolog. Viszont egyszer csak lebukott, természetesen ebben is, és a saját embere volt az, aki lebuktatta a zseniális szélhámost. Ponzi üzlete csaláson alapult, ezt tudjuk, a korai időszakban, amikor még csupán tucatnyi ember fektetett kedve az üzletben, még tényleg profitot tudott termelni. Egy idő után azonban akkora lett a vállalkozás, hogy az eladott szelvények képtelenek voltak a legkisebb mértékben is fedezni a kiadásokat. Ponci nem is várt bevételt a szelvényeladásokból, a befektetőknek és az ügynököknek járó jutalékokat a piramisban alattuk lévők által befizetett összegekből fedezte. A pénzek legnagyobb részét pedig egyszerűen megtartotta magának. A zseniális csaló annyira sikeresen hitette el az emberekkel, hogy valóban meggazdagodhatnak, hogyha belevágnak az üzletbe, hogy az első év végére már 20 000, később 40 000 befektetője volt, akik együttesen mintegy 20 millió dollárt küldtek a részére, amelyből ő 1 milliót félre is tudott tenni, a 20-as évekről beszélünk. A 20-as évek elejére az összvagyona 8,5 millió dollár volt, ez mai árfolyamon kb. 128 millió dollár, vagyis 43 milliárd forint. Igazi hírességgé vált, az újságok fantasztikus üzleti tehetségéről írtak, ő pedig a sikeres self-made man, mint a példányaként pózolt a 12 szobás palotájában, a luxus limuzinjával, az arany sétapálcájával, miközben váltig állította, hogy leginkább a jótékonyság vezérli, az, hogy segíthessen az embertársain. Először még a rendőrség sem talált fogást Ponci vállalkozásán, de aztán természetesen az adóhatóságok és az oknyomozó riporterek elcsípték őt. Hát ez volt Charles Ponci és a piramis játék története.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Ha őszinték akarunk lenni mi magyarok magunkhoz, pontosan jól tudjuk, hogy vannak nagyon furcsa szokásaink, amikor külföldön vagyunk. Természetesen vannak olyan szokásaik a külföldieknek, amik számunkra furcsák, de most arról lesz, hogy mi ez az öt, de ennél nyilván több van, magyaros, mondjuk így, szokás, ami miatt előítéletekkel néznek ránk a külföldiek. Nyilván senki sem szereti az általánosítást, ahogy ezt Szabó Erzsébet is írja, főleg akkor, amikor saját magáról van szó, másokra azért mégis előszeretettel, vagy legalábbis azért lelkiismeretfurdalás nélkül teszünk bélyegeket, vagy használunk jelzőket, általánosító jelzőket, csupán azért, mert ők nem magyarok, hanem egy másik országba jöttek, de ez alól egyébként mi magunk sem vagyunk kivételek, bizonyos rossz szokások miatt a magyar turistákat ugyanígy egy kalap alá veszik, vagy egy kategóriába sorolják. Szoktam mondani a magyar ember, hogy ami jár, az jár. Hát ez a rossz szokás valószínűleg onnan ered, hogy sok magyar család csak ritkán engedheti meg magának a nyaralást, különösen a nagyobb volumenűeket. Emiatt aztán, amikor mégiscsak sikerül eljutni egy-egy pihenésre, a többség úgy érzi, hogy teljesen ki kell használni a lehetőségeket. Minden egyes kedvezményes kupont bevetni, mindent megenni, mindent összeszedni, minden nap áthúzatni az ágyneműt, minden nap új törölközőt kérni, a szállodai tusfürdőket, szappanokat eltenni, újat kérni, totálisan kiüríteni, megint újat kérni. Ami jár, az jár alapon, mondjuk így, nyilván nem mindenkire igaz, de így stoppolják a plédjeikkel a nyugágyakat, akkor is, hogyha egész nap csak fél órát töltenek a medencénél, és persze a rosszul létig eszik magukat, ha svédasztalos vacsorához jutnak, de ezért eszem hozzá, hogy nem csak a magyarokra érvényes ez. De apropó, ha már a svédasztalnál járunk, hatalmas mumusa egyébként a magyar turistáknak a svédasztal, amellett, hogy sokan gond nélkül vállalják a plusz kilókat annak érdekében, hogy mindent végig egyenek a kínálatból. Gyakran megfigyelhető itt is a

felesleges pazarlás, és nem azzal van a legnagyobb gond, hogy minden ízlik, és mindenből szívesen vesz az ember, hanem amikor minden egyes fogást más tányérra teszünk, de persze egyik ételt sem esszük meg teljesen, elképesztő nagy pazarlást tudunk csinálni, és nyilván nagyon bosszantó az összes alkalmazottnak és a szálloda étterem tulajdonosának is, hiszen erről a szokásról csak úgy süt a pocsékolás és a visszaélés. Nyilván ebben is nagyon sokat fejlődött már a magyar turista is. Nagyon sokan mondjuk úgy, hogy veszik észre azt, hogy mire van szükség, hogy mire nincs szükség, hogy mi az, ami pazarlás, mi az, ami felesleges. De persze ilyenkor azért még szóba kell hozni azt is, hogy a többség egyszerűen képtelen megállni, hogy valamilyen ételt ne vigyen el magával egy következő étkezésre. Aztán ott vannak a felsőbbrendűségi szokások, vagy a felsőbbrendűséget mutató szokások, ami azt próbálja közvetíteni, hogy ki, ha én nem, ugye? A lényege ennek annyi, hogy a magyarok nem szívesen tartják be a szabályokat, legalábbis a külföldiek így vélekednek rólunk, tehát ez nem az én véleményem, hanem egy összegyűjtött véleménycsokor a magyar turistákkal kapcsolatban is róluk, amiket külföldön gyűjtöttek össze. Szóval azt mondják, hogy a magyarok nem szívesen tartják be a szabályokat, úgy általában sem, nemhogy a nyaralás alkalmával, meglehetősen önzőek tudunk lenni, és csak a saját jólétünkre és érdekeinkre koncentrálunk, de persze mélységesen fel vagyunk háborodva, amikor valamilyen sérelem ér minket. Például gond nélkül ordít a teraszon hajnalban. Hát mondjuk, ha ittasan, ha nem, nem. De a recepció már egy másik szobáért panaszkodunk, hogyha a szomszédban mondjuk éjjel sírt a kisbaba. Felmászunk a műemlékekre, kérdést sem teszünk fel, miközben átrendezzük az éttermet, hogy mindenki leülhessen egy asztalhoz, és kérés ellenére fogyasztás nélkül használjuk az illemhelyiséget. Ezeket már mai napság Európában nem szokás így csinálni, pont az ellenkezőjét igen. Aztán ott van a borravaló. Nyilván nem mindenhol szokás borravalót adni, sőt, akadnak olyan helyek, ahol ez bántó tud lenni, de azért nem ez az átlag, sokkal inkább az ellenkezője a gyakori. Szintén jellemző mentalitás, hogy ide úgyse jövök többet, úgyse ismer senkit, akkor minek hagyjak borravalót. Nos, hát pont azért, mert turistaként nem az egyénre, hanem az átlagra tekintenek az emberek, a helyiek. És ha sok a negatív tapasztalat, akkor ők is előítéletekkel állnak majd elénk, és más kiszolgálásban lesz része minden magyarnak, csak azért, mert XY és még sok honfitárs alpári módon viselkedik, és vagy még borravalót sem hagy nyilván, és mondom még egyszer, hogy ez nem mindenkire vonatkozik. Ez egy olyan gyűjtemény, amit külföldön gyűjtöttek össze a magyarokról, aztán persze ott van a leleményesség és a találékonyság, az ügyesen majd megoldjuk, az élelmesség, ugye, ami azért nem mindig értelmezhető ennyire könnyedén, a helyiek szerint alig, hanem lopás, amit sok turista leművel külföldön. Sajnálatos módon ez egy olyan rossz szokás, amiről elhíresültünk mi magyarok, és emiatt a sok helyen ferde szemmel néznek ránk. Ugye a szerencsepénzeket kiszedik a szökőkutakból, vagy legalábbis megpróbálják. Mások tudják, hogy bizonyos magyar forintok méretükből adódóan tökéletesen illenek a külföldi parkolóautomatákba, így aztán spórolnak a díjon. Más kérdés, hogy az üzemeltetők és a dolgozók mit feltételeznek rólunk, amikor kiürítik a gépeket. Aztán lehetne még hosszan sorolni, ezt nyilván nem csak a magyar emberre vonatkoznak ezek a rossz szokások, de nyilván van tömegével ellenpélda, és csodálatosan, és kulturáltan, és európai nyugati módon is tudunk viselkedni mi magyarok, nagyon sok ellenpélda van, és azt gondolom, hogy ez szépen egyre növekszik majd, és ez lesz a gyakoribb. Úgyhogy inkább erre koncentráljunk, és figyeljünk oda arra, hogy ne keltsük a saját rossz hírünket az ilyen viselkedésekkel.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ne gondolkodott volna el, hogy vajon mi történik valójában a pénzzel, amit az ember betesz a bankba, ugye? Ma már kevesen tartják meg takarításaikat a párnacihában, a szekrény alján, vagy a mélyhűtőben, a zöld borsó között, hiszen a bankban van biztonságban a pénz. Gondolja ezt joggal az ember, oda betesszük, kapunk egy elismervényt, folyamatosan nyomon követhetjük a kamatozást, ha van, meg nyilván a költségeket is, és akkor nyúlunk hozzá, amikor csak akarunk. Az utóbbi években azonban a bankokba vetett bizalom sok esetben megingott, hiszen nem egy nagy nevű céget látunk porrá omlani, és hát nyilván ilyenkor jogosan merül fel a kérdés az emberben, hogyha tényleg biztonságban van a kis pénzünk a bankban, akkor vajon ez pontosan mit is jelent? Maga a biztonság, ugye? Hogyha a megtakarításainkat kivennénk, akkor valami tőzsdei pánik miatt, akkor mi történik, hogyha mindenki egyszerre akarja kivenni, és egyáltalán pontosan hogyan működnek a bankok? Szerencsére több ezer éves tapasztalat van már abban, hogy másoknál tartjuk az értékeinket. Egészen Artemis templomáig kell visszamennünk. Az ókori világ hét csodáinak az egyike ez. Az ókori görögök esetében nem csupán vallási célokat szolgált. Az időszámításunk előtt 550 körül az egyik legnagyobb kereskedelmi és kulturális központban, az Efeszoszban épített templom nem messze állt a mai török Izmir városától, de a mi szempontunkból azért érdekes, mert a nyugati civilizáció egyik első bankjaként funkcionált. Királyok, arisztokraták, vagyonos kereskedők is ott tartották az értékeiket, amelyeket az istennő és a papok védelmeztek az akkori hiedelem szerint. Az akkori így szerint senki soha nem mert volna szembeszállni ezzel a hatalommal, így hát aztán hiába járt a templomban folyamatosan rengeteg sok ember, mindenki biztonságos helynek tartotta, egészen addig, amíg le nem égett, ahol magas kamatra ugyan, de pénzt is lehetett kölcsön kérni már akkor. Na de hogyan kerül a pénz biztonságba? Hát a mai eszünkkel nyilván már nem bíznánk a kis vagyonkánkat, vagy a nagyobb vagyonkánkat semmilyen ilyen biztonságos helyre, vagy biztonságosnak hit tűnő helyre. Ezért aztán inkább arra törekszünk, hogy minél kevésbé látható helyen tartsa az ember az értékeit. Egy eldugott széfben, vagy a legmagasabb biztonsági fokozatú szabályokkal dolgozó bankokban, amiket azért itthon ritkán szoktak kirabolni, de ez sem mai ötlet. Már a 17. századbeli Londonban rájöttek az aranyművesek, hogy a vásárlóik hajlandóak külön fizetni azért, hogy biztos, jól őrzött helyen tudják a vagyonukat. Aztán a kereskedők így nyugodtan adtak nekik kölcsön pénzt, hiszen fedezetként használhatták a bankban őrzött értékeket. Így aztán, hogyha azt kérdezzük, hogy kik voltak az első bankosok Európában, hát kérem szépen, a londoni aranyművesek biztosan köztük voltak. Felmerül persze a kérdés, hogy hogyan működnek a mai modern bankok. Fegyveresek, meg retinaszkenneres, meg lézerszálas biztonsági rendszerek védik a széfben elhelyezett értékeket, ugye, ahogy a filmben látjuk, hát kevés kivételtől eltekintve nem. Az átlagember megtakarításai fizikailag nincsenek is a bankban, hiszen azt az intézmény használja és kölcsönadja másoknak, ezzel szertéve a bevételükre. Ezzel együtt azonban a bankoknál egy bizonyos mennyiségű készpénzt bent kell, hogy tartsanak. Ezt hívják tőkekövetelménynek, és nagysága a törvényeknek megfelelően változik. Amerikában például a nagybankoknál ez csupán a náluk elhelyezett értékek 10%-át teszi ki, a többi 90% hitelben van, és valaki épp abból vesz házat, autót. Na jó, de hát amíg mindenhol békés, nyugodt, stabil környezetben élünk, addig ezzel nincs is semmi baj. A gond az nyilván akkor kezdődik, amikor az emberek nagy számban elveszítik a bizalmukat egy bankkal kapcsolatban, és mindenki azon nyomban ki akarja venni a pénzét. Ha ez a nagy arányú eset megtörténik, akkor a bank átmenetileg össze is omolhat, képtelenné válva arra, hogy a valahanyadik ügyfelének kifizesse pontosan azt, plusz a kamatokat, amit betett a bankszámlájára. Azért ez érdekes, nem? Több ezer évvel Artemis templomának működése után a bankrendszerünk még mindig a bizalmon és a hiten alapszik, bármilyen meglepő is. If you ask a stupid question,

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és a szerda akkor Vitamin Szerda, Schenker Horváth Kinga dietetikussal újra vesszük a fitfet életstílus és táplálkozási szokásoknak a leglényegesebb pontjai. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a testpozitivitásnak ez volt az előfutára, vagy most is egy lényeges pontja. Ez már is kezdünk, de előtte még a friss hírek.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
7: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
8: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a Pizzami.hu.
9: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
11: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal! Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
12: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
14: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
2: Reklám hangzott el.
15: Változóan felhős idő várható. Több hullámban támadta iránt az Egyesült Államok. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
15: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozzat. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányítóállomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
1: Időjárás.
15: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Vitamin Szerdában Sönker Horváth Kingával a FitFat életstílusról és táplálkozási módról fogunk beszélgetni. Kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Egy korábbi vitaminszerda alkalmával Kinga elejtette egy olyan kifejezést, amit úgy hívnak, hogy fit fat, úgyhogy most a mai vitaminszerdában erről lesz szó, természetesen állandó szakértőnkkel, Senker Horváth Kinga dietetikussal. Szia Kinga!
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Mit jelent az, hogy fit fat?
2: Igazából nem egy ördöngösség lefordítani, ez a kicsit nagyobb testmérettel rendelkezőknél is egy jó fittségi állapotot jelöl ez a dolog. És itt a fit fat mellett például van egy olyan irányzat is, amit úgy hívnak, hogy HS, ez a Health at Every Size angolul, magyarul pedig a minden méretben egészség, és ez egy közegészségügyi megközelítés igazából, nemzetközileg bejegyzett egészségügyi védjegyről beszélünk. Intuitív étkezésről is volt már szó, meg így a napjainkban ugye ez a testsúlyfókuszú rendszer is azért elég erőteljesen jelen van, és itt ez az intuitív étkezéssel is valamennyire összefügg, hogy ezt a HS irányzat, ez az egészségügyben, közegészségügyben alkalmazzák, még az intuitív étkezést pedig egyéni szinten lehet alkalmazni. És itt pont ez is erre vonatkozik, hogy egészséges az ugye nem csak az lehet, aki vékony például, és a BMI-je a 18,5 és 25 közötti normál tápláltsági állapotot jelző kategóriában van. Tehát sokszor van, ez a holdudvar hatásnak is hívják, ez egy pszichológiai jelenség, amikor egyetlen tulajdonság alapján következtetnek egy adott személy egyéb tulajdonságaira, jellemzőire, akár egészségügyi állapotára is, helyzetére. Tehát, hogyha valaki nagyobb testalkatú, testsúlyú, akkor a legtöbbeknek ilyen sztereotíp dolgok jutnak eszébe, hogy akkor biztos, hogy sokat eszik. Úgy is mondhatnám csúnya szóval, hogy zabál, vagy pedig, hogy nem jó, nem egészséges élelmiszereket fogyaszt. Tuti, hogy nem mozog, lusta lehet, tuti, hogy boldogtalan is, és vannak még ilyen egyéb következményes megállapítások. Nem tudom, te találkoztál ilyennel?
1: Persze? Hát persze, figyelj, ezzel van tele szinte minden. Tehát mikor megjelent Vigy annak idején ugye a divatvilágban, akkor tűnt el ez a gömbölydett forma a kifutókról is, és egy időre azért a filmvilágból is. Vissza-vissza köszön persze a Lolo Brigida és a Sofia Loren alkat, meg amit azért Isabella Gianninál is lehet látni például, vagy Monica Bellucci-nál is. Ami fontos szerintem, hogy egészséges legyen ezen a testalkaton belül az illető, és akkor én ilyenkor arra gondolok, hogy akkor a fit fat az tulajdonképpen az, aki nem sanyargatja magát, hanem eszik jókat, jól érzi magát a bőrében, de mozog.
2: Pontosan. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor ők tényleg csak rossz dolgokat esznek, sokat esznek, és nem mozognak, hanem pont arról van szó, hogy megtaláljuk ez a minden méretben egészség, meg minden méretben a megfelelő mozgásformát, tehát hogyha többletsúlyról beszélünk, meg kell nézni, hogy milyen mértéki többletsúlyról beszélünk, akkor így az ízületvédelem szempontjából, akkor nyilván nem futni fogjuk elküldeni, mondjuk betonon, hanem először lehet kezdeni, simán csak elmegy sétálni. Egy tempós gyaloglás például. Lehet benne egy kis emelkedő, hogy azért a pulzusszám emelkedéshez meg tudjon történni, tehát ott is be tudjuk lőni, hogy milyen intenzitáson végezze azt a fizikai aktivitást kezdetben. És itt a fit fetek azokkal szemben, akik nagyobb testmérettel rendelkeznek, igen, az első nagy különbség az az, hogy ők mozognak, és hogy olyan mozgásformát végeznek, ami az ő testalkatuknak megfelel, de erről is már beszéltünk többször, hogy ez sem elegendő, hogy én elmegyek mozogni, mert tudom, hogy kell, hanem mert azért mennek el, mert szeretik csinálni. És ez tényleg a gyaloglás is egy csodafegyver lehet, hogy semmi nem kell hozzá, és nem kell futni, nem kell mindenkinek futni, lehet trendi, divatos a futás, de nem kell mindenkinek futni. Tehát elég lehet egy gyaloglás, elég lehet egy nordic walking, vagy pedig tényleg csak az ember elmegy kirándulni, tehát hogy így ilyen nagyon egyszerű mozgásformákhoz lehet nyúlni, amikkel tudjuk javítani az állóképességünket. Arról már beszéltünk, hogy a mozgásnak mennyi pozitív hatása van, úgy szoktam mondani, hogy multidimenzionális hatásai vannak a fizikai aktivitásnak. Tehát aki fit-fed, lehet, hogy van rajta súly, viszont a szívérendszer szempontjából a kardiovaszkuláris betegségek elleni védőfunkció az már így, hogy rendszeresen mozognak, az megtörténik. Nekik hatékonyabb a szív munkája. Ezáltal, hogy mozognak, a szívizom és a szervek vérellátása is jobbá, hatékonyabbá válik. Szóval rengeteg minden olyan mutatóban érünk el javulást, amik szintén hozzátartoznak ahhoz, hogy kit hova sorolunk az egészségi állapota szempontjából, mennyi a vérnyomása, a laborparamétereiben milyen a vércukor szintje, a vérzsír értékei.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus állandó szakértőnk a vendégem, természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor mindig vitamin szerda itt a Manna délelőttben. A fit-fat jelenségről, testalkatról, életmódról beszélgetünk, tehát akkor is lehet valaki fit és egészséges, hogyha van egy kis túlsúly, hogy ez a túlsúly mennyi, hogyan mozogjunk, vagy hogyan kezdjünk el mondjuk duciként vagy dundiként mozogni, mire kell figyelni, mit érdemes enni, erről is szó lesz a következőkben itt a Vitamin Szerdán.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Schenker Horváth Kinga állandó szakértünk, dietetikusunk itt a Vitamin Szerda szakértőjeként természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor Vitamin Szerda. A fitfet jelenségről, életmódról, testalkatról beszélünk. Ugye nagyon sok minden fontos dolgot elmondott már Kinga, hogy tulajdonképpen úgy is lehet valaki fit, boldog és egészséges, hogy túlsúllyal él. És ez az én szememben egy kicsit valahogy úgy jelenik meg, aztán javíts ki, hogyha nem így van, hogy az a különbség a között, aki túlsúllyal él és nem sportol, nem mozog, nyilván egészségügyi szempontból egy csomó minden, de hogy az egy kicsit olyan lazább kötőszövetű, míg mondjuk egy fit-fat hölgy vagy úr, az olyan sűrű és olyan markolható, szóval hogy olyan gusztusosan kemény a húsa attól, hogy mozog, nem?
2: Jaj, annyira szeretek veled szakmázni, nagyon jó megközelítéseket hozol, amit akár később én is felhasználok különben a praxisomban. Igen, itt akkor vegyük azt is, ne csak a fit fat legyen, hanem legyen a skinny fat is, akkor hozzuk azt is ide be. Mert hogy ugye az is elmondtuk, hogy milyen stigmákat szoktak tenni azokra, akiknek mondjuk így testtömegtöbletük van, viszont aki meg kisebb testmérettel rendelkezik, akkor ott meg tényleg azt gondolják, hogy ő tuti, hogy egészségesen étkezik, rendszeresen aktívan sportol, ő biztos, hogy sikeres, van párkapcsolata, és egy boldog ember. Hogy ezek is megint olyan általánosítások, amikkel bánjunk óvatosan. És ahogy behoztad ezt a dolgot, valóban én itt a testösszetétel mérés fontosságát akkor megint kihangsúlyoznám, hogy azon túl, hogy ráálló a mérlegre, és azt se tegyük minden nap, teljesen felesleges borzolni magunkat itt a kilók számával, és akkor, hogy úristen, itt főleg nőknél itt a hormonális változások, és ugye a ciklust lekövetve is, egyik napról a másikra hirtelen fél egy kiló testtömeggyarapodást is észlelhetünk, és nagyon könnyen sodorhat minket ez például zavart étkezési szokásokba bele, amik meg aztán már így evészavarokhoz is vezethetnek akár. Tehát, hogy a mérleggel is okosan legyen otthon mérleg, néha álljunk rá, de ez a napi mérlegre állás, ezt semmiféleképpen nem javasolnám. És azon túl, hogy csak egy súlyt látunk, ezért jó, hogyha elmegyünk dietetikushoz, ahol történik a táplálkozási anamnézis felvétel részeként test összetételmérés, ahol azon túl, hogy nem csak azt látjuk, hogy 60 kiló az ember, hanem hogy az miből tevődik össze. Nagyon értékes paramétereket tudunk nézni egy testösszetétel vizsgálatnál, sejten belüli, sejten kívüli víztereket, mennyi a zsírtömeg, mennyi a testzsír százalék, ez szokott lenni a leginkább érdeklődésre számot tartó paraméter, és mennyi az izomtömeg, sőt ezeknek még a szegmentális eloszlását, tehát hogy alsó test, felső test, törzs, de még külön a karok, lábakra is meg tudjuk nézni, hogy milyen az izomzatnak az eloszlása. Tehát, hogy itt kiszokott jönni az, hogyha valakinek nagyobb a BMI-je, amit mondjuk sportolóknál nem is nagyon szoktunk nézni, ez ugye a testtömegindexet jelöli, a BMI, a Body Mass Index, és ott vannak különböző tápláltsági állapot kategóriák, ez már több műsorban volt, de most egy kis ismétlésként gyorsan elmondom, 18,5 alatti BMI értéknél beszélünk, alultápláltságról 18,5 és 25 között, pontosan 24,99%, de most legyen 25 között beszélünk a normál tápláltsági állapot kategóriáról, 25 és 30 között van a túlsúly. Ezt is sokszor kihangsúlyoztuk már, hogy a túlsúly nem szinonimálja az elhízásnak, tehát ott kevesebb testtömegtöbletről beszélünk, és a 30 fölött van elhízás, 30-35 elhízás, és már a 35 fölött pedig vannak az elhízásnak különböző fokozatai. De azon túl, hogy most akkor ez alapján az embert betesszük valamilyen tápláltsági állapot kategóriába, nagyon nem mindegy, és sportolóknál is ezért nem használjuk, mert sokszor látjuk azt, hogy a túlsúly kategóriába kerülnek, de a BMI nem tesz különbséget, hogy ez a zsír, vagy az izomtömeg miatt történik az, hogy valakinek nagyobb a BMI-je. Tehát pont ezért érdemes mögé nézni, hogy, és ugye sportolóknál ez tényleg a nagyobb izomtömeg miatt lehet nekik magasabb a BMI-je, de amit a témánkhoz visszakanyarodva, hogy igen, a fit-feteknél is látható, mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy van rajta testtömegtöblet, azonban nagy izomtömege is van, tehát, hogy így mindig viszonyítjuk ezeket a számokat, ha egy testösszetételmérés tud történni, hogy mennyi az izomtömeghez viszonyított testzsírnak az aránya. Mert azt látjuk, hogy sokszor mondjuk a fitfeteknél magas izomtömegük van, akiknek különben ezáltal magasabb is lehet az alapanyagcseréjük, mert minél több izom van rajtunk, annál nagyobb lesz az alapanyagcserénk. Az alapanyagcsere az az érték, ami ahhoz kell, hogy csak lélegzünk és ver a szívünk, és minél magasabb ez az alapanyagcsere érték, az annál jobb, mert az azt jelenti, hogy többet tehetünk anélkül, hogy híznánk, és az izomzatnak nagyobb az energiaigénye. Tehát, hogy ezért sem mindegy, hogy így, ahogyha valakin van egy pici vagy több plusz súly, akkor az miből tevődik össze. Még visszautalok a skinny fatre, ott pedig pont hogy az van, hogy lehet, hogy a BMI alapján normál, sőt még a normálnak is az alsó részében van, viszont szinte nincs rajta izom, és nem látszik rajta, de mégis zsíros. Tehát a zsírtömege viszont magasabb. Itt különböző kategóriánként is nézzük a grafikonoknak az állását, és tényleg az van, hogy egy modell alkatú lánynál is megfogod a combját, és így elsüpped az ember keze a combjában, mert hogy nincs rajta izom. És ez nem egy jó irány, tehát nekik is ilyenkor mindenféleképpen felállítunk olyan célokat, testösszetételbeli változásokat, hogy lehet, hogy a súlya ugyanannyi marad, viszont a testzsír százalékot csökkenteni kellene, az izomtömeget pedig építeni, és ezen nagyon sokszor megijednek, hogy de hát én nem akarok izmos lenni, meg úristen elkezdek akkor

0: hogyan is áll a zsír és az izom.
1: Senker Horváth Kinga állandó szakértőnk, dietetikusunk a vendégem, természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor vitamin szerda mindig itt a Manna délelőttben. A fitfet jelenségről, alkatról, illetve a skinny fatről beszélgetünk. Figyeljetek nagyon, mert nagyon sok mindenkinek jelent ez most vígaszt, és egy új indulási lehetőséget hamarosan folytatjuk.

0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A Manna délelőttben, ha szerda, akkor mindig vitamin szerda, állandó szakértőnkkel, Schenker Horváth Kinga dietetikussal, a FitFat, illetve a SkinnyFat jelenségről, típusról, alkatról beszélgettünk idáig. És ami fontos nagyon ilyenkor, ugye én azt mondtam, hogy az embernek, hogyha örömében adódik kedves sportolni, tehát hogy nem azért sportol, hogy kínozza magát, hogy lefogjon, és méreckedik, és mérlegel, és centizik, és adébé, hanem a mozgás öröméért mozog, akkor előbb-utóbb ezt a test elkezdi meghálálni, és nem csak azzal, hogy elkezd változni mondjuk a sűrűsége, a keménysége, a formája, hanem hogy másféle táplálékot fog üzenettel megkívántatni velünk. Így van ez, Kinga, jól gondolom? Szia újra!
3: Szia! Hát újra egyet kell, hogy értsek veled, Petra, mert itt az egészséges életmód részeként, ami ugye a fő alappilléreket, hogyha így újra elmondjuk, ez a kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres testmozgás és lelki egészség. És ahogy mondtad, ezek elválaszthatatlan tényezők különben, komplex módon is hatást gyakorolnak egymásra. Például, hogyha megfelelően táplálkozunk, akkor energikusabbak leszünk, és akkor könnyebben tudunk mozogni. Ha rendszeresen mozgunk, az pozitív hatással lesz a pszichés egyensúlyunkra. Ha a lelkünk rendben van, akkor könnyebben változtatunk a berögzült rossz szokásainkon, tehát javul az életünk minősége. Erre szoktam azt mondani, hogy az ördögi körből tudunk csinálni egy angyali kört. Mm. És valóban nagyon sok kutatás van azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kapcsolódik össze a sport, a táplálkozás és az egészség magatartás. Mert hogy nem csak életmód tényezőként és energiaegyensúly miatt fonódik össze a táplálkozás és a testmozgás, és tényleg nagyon komoly evidencia szintű kutatási eredmények vannak azzal kapcsolatban, hogy akár pár hónapos aktív testmozgás hatására, amit te is mondtál, kényszer nélkül, és nem azért, hogy most megettem egy kakaós csigát, és akkor annak a kalória értékét én most lemozogjam, és amúgy utálok futni, ha most azt a példát hoztam, de persze aki szeret futni, az ne vegye magára, mert mindenki találja meg a saját kedvelt mozgásformáját, vagy akkor aki szeret futni, akkor nem tudom, vegyünk nála egy másikat, lehet, hogy ő meg nem szereti akkor a Nordic Walkingot, mert neki akkor a túluncsi. Tehát, hogy legyen meg benne az öröm, amiért úgy szinte várjuk is, hogy azt végezhessük, hogy ez egy ilyen stresszlevezetés, hogy kiszellőztetjük a fejünket, hogy beszívjuk az eső utáni illatot, vagy télen azt a frissítő hideget, vagy tavasszal a virágok illatát. Szóval, hogy annyi minden, vagy a szabad levegőn vagyunk, minél több természetes fényhez jut a szervezetünk, hogy ezek miatt, az örömhormonok, a szerotonin termelődés miatt, ahogy már mondtam, így a multidimenzionális hatásokon túl, hogy ezek mind-mind hatnak ránk, hogy szeressük azt a fajta mozgást. És ez, ha valakinek nem egyéni sport, akkor el lehet menni csapatsportot kipróbálni, lehet csatlakozni röpi csapatokhoz, foci, futszál, kosár, tehát, hogy meg lehet találni azt a mozgásformát, amit szívesen csinálunk, vagy táncolni. Hát mennyire jó, hogy jó zenére mozgunk. Ez lehet társastánc, lehet szalsza. Nagyon sokféle válfaja van a táncnak is. Na, de hogy visszatérjek a kutatási eredményekhez, csak elvisz itt a hív. Tehát, hogy pár hónapos aktív testmozgás hatására fiatal felnőtteken végezték ezt a nagy kutatást, kényszer nélkül saját elhatározásukból változtattak az étkezési szokásaikon. Tehát, hogyha megtalálták azt a mozgásformát, amit szívesen csináltak, és rendszeresen végezték, akkor visszatükröződött, hogy nem azért, mert hogy tudják, hogy az egészségük megőrzése, fenntartása érdekében úgy kellene táplálkozni, ahogy a dietetikusa mondjuk mondja, hanem ő saját elhatározásukból már nem is akarta megenni mondjuk azt a kakaós csigát, vagy nem heti ötször akarta megenni azt a kakaós csigát. Elkezdtek tudatosabban táplálkozni, kevesebb gyors éttermi ételt, és kevesebb cukros üdítőt fogyasztottak, ritkábban nassoltak, és sokkal több zöldség, gyümölcsöt ettek. Tehát itt a kutatócsoport vezetője, ez a kutatás, hogyha valakit érdekel, akkor különben Tiger néven találja meg, Tigris, de amúgy Training Intervention and Genetics of Exercise Response, és több ezer fiatalt vontak be, ez egy 2019-es vizsgálat, és itt a kutatócsoport vezetője az eredmények kapcsán kiemelte, hogy a rendszeres sport miatt érezzük azt, hogy törődünk magunkkal, hogy törekszünk az egészségünk megőrzésére, és ennek hatására egészségesebb táplálkozási szokásokat alakítunk ki, mindenféle kényszer nélkül. Ez egy óriási dolog, és ezt tényleg nagyon sokaknál tapasztalom én is így a munkám során, és saját magamon is észrevettem ezt, amikor mondjuk volt egy-egy olyan, még amikor aktív sportoló voltam, és egy sérülés után egy hosszabb rehabilitációs időszak volt, felpattant rám nem kevés kiló, és utána, ahogy elkezdtem visszafaragni ezeket, és hagytam időt arra, tehát nem egy hónap alatt akartam ezt lefaragni, én saját magamon is éreztem ezt, hogy ahogy tényleg elkezdtem többet mozogni, nem kívántam egyszerűen azokat a cukros dolgokat, azokat a nasolnivalókat és édességeket.
2: Na hát ilyen az, amikor az ember elindul egy úton, és nem erőszakolja meg magát, csak élvezi azt, amiben van, odafigyel a testének az igényeire, a tempót, a mennyiséget mozgásban és ételben, úgy viszi be, hogy arra szüksége van. Vitamin Szerda lesz a jövő héten is, akkor is természetesen állandó szakértőnkkel, Schenker Horváth Kingával. Köszönöm, hogy ránk értél.
3: Én is köszönöm, sziasztok!

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és Manna közé, amiben ma szó lesz arra, hogy pusztán a kutya jelenlét lélekgyógyító hatású tud lenni. Aztán jönnek a tojással kapcsolatos leggyakoribb kérdések, például, hogy le lehet-e fagyasztani a tojást, és hogy megehetjük-e azt a tojást, aminek törött a héja. Elkészítjük a klafutit, a legkrémesebb tejpitét, és el fogom mondani, hogy hogyan hat a probiotikumok jelenléte a bőrápolásra, pontosabban a szépségünkre. Ez a mai Manna közé, friss hírek után kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László arénában. smartsportexpo.hu.
5: Autódaru, Kósvéber!
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: Kaisai.hu.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
13: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
14: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunk.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
16: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
2: Reklám hangzott el.
17: Változóan felhős idő várható. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
17: A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei dolgoznak. A tüzet körülhatárolták. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia az otthonát, őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el.
7: Időjárás.
17: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy a kutyának a puszta jelenléte meg tudja gyógyítani a lelkünket, sőt a mentális egészségünkre is a lehető legjobb hatással van. El fogom mondani a tojással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és pontosabban azokra a választ. Elkészítjük a klafutit, a legkrémesebb tejpitét, illetve el fogom mondani azt is, hogy hogyan hat a bőrünk egészségére és szépségére a probiotikumok megfelelő mennyiségű jelenléte. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: A probiotikum manapság az egyik leggyakoribb hívó szó a szépségápolásban, de az egészségünk megőrzésével kapcsolatos cikkekben, beszélgetésekben is. Ez a kifejezés a jó baktériumokra utal, amiknek a kutatásokkal alátámasztott pozitív egészségügyi hatásait már majdnem mindannyian ismerjük. A legnagyobb figyelmet természetesen a táplálék kiegészítőkben, illetve az erjesztett élelmiszerekben, ugye a fermentálással készített élelmiszerekben találhatjuk, mert ezek kapják a legnagyobb figyelmet, ezeket a legegyszerűbb előállítani egyébként, és a szakértők rendszeresen csodaszerként emlegetik. Az elmúlt pár évben mindez a bőrápolás világába is beférkőzött, mármint a probiotikus bőrápolás, amiről most szó van, illetve maguk a probiotikumok, és már egyre gyakrabban látni különböző termékekben, mint például szérumokban és hidratáló krémekben is a probiotikumok jelenlétét. Ezeknek az a feladata, hogy segítsék a bőr mikrobiomjának az egyensúlyban tartását azáltal, hogy képesek kordában tartani a potenciálisan káros bacikat, a baktériumokat, így aztán megakadályozzák azoknak az elszaporodását. Segíthetnek a bőr barrier egészségének fokozásában, a gyulladás szabályozásában és a vízvesztés megelőzésében. Egy szóval mind-mind öregedésgátló hatás. Hasonlóképpen a diszfunkcionális mikrobiom összefüggésbe hozható a gyulladásos bőrbetegségekkel. Ugye milyen érdekes, hogy itt minden mindennel összefügg, így vagyunk kitalálva. Varázslatos az emberi test. A mikroorganizmusok zavara olyan problémákhoz is kapcsolódik, mint az akné, az ekcéma, vagy akár a rozácea, sőt tovább megyek még a pikkelysömör is. Ez persze számos különböző tényező kiválthatja, beleértve a genetikát, az UV-sugárzást és még bizonyos kozmetikumokat is. Elméletben a helyi probiotikumok sok mindent tehetnek a bőrért, a valóságban ez valamivel bonyolultabb azért. Ugye elméletben a kórokozókat, vagyis a rossz baktériumokat jó baktériumokkal lehet helyettesíteni és pótolni, sőt küzdeni a rosszak ellen. A mikrobiom egyensúlyának helyreállítása pedig segít a gyulladás szabályozásában, a hidratáció javításában és a száraz bőr kezelésében. Sajnos azonban nem lehet minden bőr problémát varázsütésre megoldani, a valóság ugyanis az, hogy mindenkinek teljesen egyedi mikrobiomja van, ugye, mint ahogy az új lenyomatunk sem egyforma, és nem feltétlenül tudjuk, hogy milyen mikroorganizmusok illenek az adott ember bőrére. Amikor a probiotikus bőrápolásról van szó, a piacon lévő termékek többsége mind ugyanazt az egy vagy két kutatásokkal alátámasztott baktériumfajt használja, nevezetesen a laktobacillust és a bifidobakteriumot. Így magyarázta el dr. Grimek bőrgyógyász. A kozmetikai termékek gyakran tartalmaznak mikrobák növekedése és erjedése elleni védelemhez szükséges tartósító szereket, viszont a gyártóknak nem kell bizonyítaniuk azt, hogy a termékeik egyáltalán tartalmaznak probiotikumokat, így nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy egy bőrápoló készítmény valóban tele van-e életképes mikrobákkal, vagy sem. Röviden, a hidratáló krémeken és szérumokon szereplő probiotikus ígéretek nagyon gyakran sajnos csak marketing fogások. A probiotikus bőrápolás előnyeit több kisebb tanulmány is vizsgálta már. Például egy angol nyelvű szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a probiotikum alkalmazása segít javítani az alanyok bőrének hidratáltságát, a víz megtartó képességet, és egy másik kutatás viszont arra világított rá, hogy bizonyos probiotikumok magas koncentrációjának az alkalmazása képes volt javítani az öregedés látható jeleit, sőt, nagyon jól működött a hiperpigmentáció ellen. Fontos hozzátenni viszont, hogy a résztvevők nem boltban kapható termékeket használtak, úgyhogy ez nem ad, ez a tanulmány arra választ, hogy a vén nélkül kapható kozmetikumokhoz képest a boltiak mennyire hatásosak. Összességében viszont elmondható, hogy még kevés bizonyíték van a probiotikumok hatékony használatára. A bőrgyógyászok sokat foglalkoznak ezzel a témával, ami sajnos még nem eléggé kutatott. Viszont ez egészen biztos, hogy a saját magunknak készítünk otthon pakolást, joghurtból, mézzel, olívaolajjal, rendszeresen, vagy kefirből például, akkor ezek a jó kis probiotikumok bizony képesek bejutni a bőrünkbe, és ilyenkor, hogyha nem csak külsőleg, hanem belsőleg is megtámogatjuk a szervezetünket, akkor gyönyörű bőrt kapunk egészen rövid idő alatt. Let's go, girls!

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Ha igazán finom édességre vágytok, de nem akartok órákat a konyhában áldogálni, akkor ez a bizonyos klafuti, vagy más néven tejpite. Az, ami a ti receptetek, Rosanics Petra írása, a Noszaltin is ezt bizonyítja, alig néhány alapanyagra van csak szükség, pikpak kész van, nagyon finom, eteti magát, a gyerekek is imádják, vendégségbe vinni is egy nagyon szerencsés dolog, mert ezzel nem lehet mellélőni, tehát ez a desszertek egyik adóásza, és igazából teljesen egyszerű, hogy mikre érdemes odafigyelni. Ezzel kapcsolatban azért itt van néhány jó tanács. A recept eredetie, vagy legalábbis a világhírű verzió, a clafouti, a franciaországi Limousin régióból ered, és ott egy palacsintaszerű tésztába szigorúan fekete cseresznye az, ami belekerülhet. A tejpite, ahogyan mi magyarok hívjuk, ugyanakkor bármilyen gyümölcsel süthető, a franciák másként nevezik ezt is, de nevezzük ezt bárhogy, egészen pofon egyszerű a desszert, és mindenkinek érdemes kipróbálnia. Ugyanakkor a tejpite nem csak az egyik legkönnyebben elkészíthető édesség, és akkor itt most kell nagyon fülelni, de nincs is hozzá szükség sok mindenre, tehát hogyha úgy ennénk valamit otthon, vagy meglepnénk a gyerekeket, hogyha délutáni alvásból fölébrednek, vagy a párunk, hogyha éppen van lehetősége délután aludni, és valami finomságra ébredjen, süti illatra és finom ízekre, akkor tulajdonképpen ezt pikpak össze tudjuk dobni. Ez egy kicsit olyan, mint a rizskók, ugye tej, meg vaníliás cukor, cukor, mazsola, rizs, az általában van otthon. Ehhez is csak valamilyen gyümölcs kell, az ilyenkor bőven akad, de ha nem, akkor van a mélyhűtőben valami. Tojásliszt, sütőpor, cukor és folyadék. Mindössze ezek a kötelező alapanyagok. Ugyanakkor viszont örömünkre szolgál, hogy ezeket nagyon-nagyon sokféleképpen tudjuk variálni, úgyhogy sosem lehet ráunni, amúgy sem, mert nagyon finom egyébként. No, tojásliszt, sütőpor, cukor, jó? Ezek az alapanyagok a tejpiténél. Alap esetben nincs túl sok változtatni való ezen. Ha nem követünk semmiféle diétát, vagy vezetünk mentes életmódot, akkor érdemes finom lisztet, vagy süteménylisztet, és sima cukrot használni, hiszen így a legfinomabb és a legegyneműbb a tészta, mert itt ugye a tejpiténél azért itt a homogenitásra is figyelni kell. Ha a cukrot édesítőszerre cseréljük, akkor vegyük figyelembe, hogy utóbbinak általában kevesebb a súlya, mint a cukornak, így aztán a sütemény állaga is változik. Cukorból egyébként a süteményhez képest nincs sokra szükségünk, tojásonként 15-20 gramnyit kell hozzátenni, hogy kellemesen édes legyen, de ha édes gyümölcsel dolgozunk, akkor még ennél kevesebb cukrot is használhatunk. No, tehát ezek azok az alapanyagok, amik kellenek. Természetesen a liszttel is lehet kísérletezni, de érdemes kalkulálni vele, hogy a különféle liszteknek másmilyen a folyadék megfogó képessége. Így például egy teljes kiörlésű gabonaliszt esetében sokkal több folyadékra lesz szükségünk. Finom lisztből tojásonként 30-35 gram lisztet használunk, a tojás méretétől függően. A kész tésztának palacsinta tésztaszerűnek kell lennie, de annál egy hangyányit sűrűbb állagúnak. De nem mint a nokedli, hanem inkább kicsit, mint mondjuk az amerikai palacsinta tésztát, egy kicsit testesebb. A folyadék mennyisége nagyjából a száraz alapanyagok és a tojások súlyával azonos, vagy annál egy picit kevesebb, használhatunk tejet, de akár tejszínnel, vagy tej és tejszín keverékével, tejfőle, kefire, joghurttal is kiválthatjuk egy részét. Nagyon-nagyon finom lesz. Na, gyümölcsök és fűszerek, ami tetszik, amit szerettek. Tényleg, a határ a csillagos ég, ez csak ízlés kérdése. Na, de hogy ez hogyan is készül, már mondom is. Ha például meggyel cseresznyével, bogyós gyümölcsökkel készül, akkor 35 deka megy, 4 darab tojás, 125 deka finom liszt, 75 gram cukor, 20 deka joghurt, 2 deci tej, vagy 1 deci tej, 1 deci tejszín, úgy még finomabb. Egy evőkanál vanília kivonat, vagy paszta, egy teáskanál sütőpor, egy evőkanál vaj, szigorúan vaj, és egy evőkanál porcukor. A meggyet, a frisset használunk, megmossuk, kimagozzuk, egyéb gyümölcsöket csak daraboljuk, a gyümölcsök kivételével az összes hozzávalót bedobjuk a robotgépbe vagy a turmixba, fél perc alatt teljesen egyneműre mixeljük. A közepes sütőformát, ami lehet egy tepsi, lehet egy csatos tortaforma, bőségesen kikenjük vajjal, nem mással, az alján szétterítjük a megy kétharmadát, ráöntjük a tésztát, és végül megszorjuk a tetejét is a megy maradékával, vagy a bármilyen gyümölcs maradékával, kockázott, picit fahéjon megfuttatott körte is lehet. lehet akár. 180 fokos sütőben 35 perc alatt sütjük készre, tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e. A tojástól lágy és krémes, szinte remegős lesz a tészta, de a tűnek ennek ellenére tisztán kell kijönnie belőle, hiszen ez jelzi, hogy rendesen átsült. Hagyjuk egy picit kihűlni, porcukorral ízlés szerint megszorva tálaljuk, isteni mese finom lesz, egészségetekre.
2: Beleles nem van-e, merszem még új dallam, hát ez micsoda.

minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: És ahogy ígértem, a kérdés ugye, hogy ehető-e még a tojás, hogyha megre

tönkretett, vagy véletlenül megfagyott a hűtőben. Itt van három gyakori kérdés, ami a tojás konyhai használatával vagy tárolásával kapcsolatban az emberben felmerül. Nem túlzás azt mondani nyilván, hogy a tojás a legsokoldalúbb alapanyag a konyhában. Önmagában is jó, rántottaként, süteménytésztában, főételekben, salátákban és ezernyi más módon is fogyaszthatjuk. Tulajdonképpen alig van étel tojás nélkül, bár nyilván ezt most megcáfolnák a vegánok, hiszen van tojás helyettesítő dolog, és egy csomó ételt el lehet készíteni tojás nélkül is. De azért, hogyha a klasszikus konyhát nézzük, a legtöbb dologban van tojás. A tojás fogyasztás azonban nem minden esetben biztonságos, hiszen ott van a szalmonella és más egyéb baktériumok forrása is tud lenni, úgyhogy emiatt aztán érdemes odafigyelni. Ez komoly emésztőrendszeri bántalmakat, megbetegedést okozhat. Nem csoda, hogy azok, akik tudatosak a konyhában, nagy odafigyeléssel bánnak ezzel az alapanyaggal. Itt van három gyakori kérdés, még a legrutinosabbak fejében is lehetnek kérdések, hogy mi van akkor például, hogyha kissé megrepett a héja, vagy feltöretlen állapotában hallhatóan és érezhetően lötyög. Hát ha a tojás megfagyott például, ugye a legtöbben a hűtőajtó polcán tárolják, de nagyon gyakran előfordul, hogy a tartó a nagy kapkodásban a hűtő leghidegebb pontjaira, például az alsó polcra vagy a hátsó területre kerül, és ilyenkor könnyen megtörténik, hogy a tojás véletlenül megfagy. Sokan lendületből kidobnák a megfagyott tojást, de az USDA, United States Department of Agriculture szerint ez nem feltétlenül szükséges, előbb meg kell vizsgálni, hogy a héja épp-e. Amennyiben elrepett, a tojást valóban nem szabad megenni, oké? Repett héjú nyers tojást nem eszünk, de ha nem repett meg a héja, csak egy kicsit megfagyott, akkor mindeddig fagyottan kell tartani, amíg nem lesz rá szükség. Akkor a hűtő egy enyhébb szegletébe áttesszük, egyszerűen visszaolvasztható és felhasználható lesz a tojás. Bizonyos állagbéli változásra ugyanakkor számítani kell, mert a korábban megfagyott fehérje és sárgája nem keveredik majd olyan egységesen, és más összetevőkkel sem fog tökéletesen elegyedni, úgyhogy a fagyott tojást, hogyha épp a héja, ugye, mert ez a lényeg, akkor ezt inkább csak főtt tojásnak vagy pedig tojásrántottának használjátok. A véletlenül megfagyott tojás egyébként ehető marad, de azt minél előbb érdemes felhasználni, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Azt is jó tudni, hogy a szándékosan lefagyasztott, héjában lefagyasztott tojás az nem túl jó, mert a héj sérülékeny és megreped a hidegtől. A tojás helyes lefagyasztására is van módszer, majd erről is beszélni fogunk. Amennyiben a tojás héja egy kicsit megrepet, az veszélyessé válik. Az USDA szerint is, meg hát ezt nyilván egyéb étel szakértők is vizsgálták már, hiszen a sérülésen át a baktérium bejuthat a belsejébe. Tehát vásárláskor mindig ki kell nyitni a tojástartót és ellenőrizni, hogy a tojások héja épp-e. Így lehet tudni, hogy mikor repett meg a tojás. Ha már a boltban is láthatóak sérülések a felszínén, akkor nem szabad megvenni a tojást. Ha viszont nem, akkor valószínűleg a boltból hazafelé menet történhetett koccanás, roppanás, és ebben az esetben a tojás még gyorsan elfogyasztható. Egy tiszta fedeles ételtároló dobozkába kell beleütni, és két napon belül felhasználni. Úgyhogy ez a csínya-bínya a tojás fogyasztásnak. Hogy hogyan lehet a tojást helyesen lefagyasztani, akkor gyorsan ezt még elmondom, mert lehetséges bizony. Az egész tojás lefagyasztásához szükség van egy tálra, egy villára, habverőre, nagyobb kockák készítésére alkalmas szilikon jégkocka formára és fagyasztó zacskókra. Érdemes olyat beszerezni, amit ez a simítózárral zárható. Felütjük a megtisztított tojást, egy tálban szépen gyengéden összekeverjük a sárgáját a fehérjével, fontos, hogy ne legyen habos. Törekedjünk arra, hogy egyáltalán ne kerüljön buborék, az levegő a keverékbe, ezt szépen beöntjük a nagyméretű jégkockatartóba, és behelyezzük a fagyasztóba. Amikor betettük a fagyasztóba, onnantól kezdve, amikor megfagytak, akkor kigurigatjuk őket a szilikon formából, és egyesével vagy kettesével minél inkább légmentesen lezárva a tasakokba betesszük. Általában egy kocka egy fél MS méretű tojás mennyiségének felel meg, hogyha nagyobb méretű a kis tároló egysége, a kis fakja a jégkockatartónak, és akkor így tudtok számolni vele aztán a felhasználásnál. Úgyhogy hajrá, tulajdonképpen ez a lényeg, a héja sose legyen sérült, és ha megfagyott, akkor utána fel kell használni, de leginkább csak tojásrántottának, vagy főtt tojásnak, ha pedig szándékosan fagyasztjátok le, akkor az iménti módszer a szükséges hozzá.

Ez az állatbarát rovat itt a 98 pontat Manna FM-en, ahogy ígértem, a kutyákról lesz szó, akiknek a puszta jelenléte is pozitívan hat az agyunkra és a lelkünkre. A velük való interakció sokkal nagyobb aktivitást eredményez az agynak ezen a bizonyos prefrontális kérgében, hogy ez miért hasznos és miért jó. A svájci Bázeli Egyetem kutatói számoltak be róla, hogy a valódi kutyák megtekintése, tapintása és érintése az agynak ezt a részét egyre magasabb aktivitásra készteti. A tanulmány pedig azt mutatja, hogy ez a hatás akkor is fennáll, hogyha a kutyák már nincsenek jelen, de csökken, ha valódi kutyákat plüssállatokra cserélik. Az eredmények az állatasszisztált klinikai terápiára vonatkoznak. Mivel az állatokkal, különösen a kutyákkal való interakcióról ismert az, hogy segít az embereknek megbirkózni a stresszel és a depresszióval, a kutatók úgy vélik, hogy a kapcsolódó agyi tevékenység jobb megértése segíthet a klinikusoknak az állatasszisztált terápia jobb rendszereinek kidolgozásában. A prefrontális kéreg pedig különösen fontos lehet, mert ez segít szabályozni és feldolgozni a szociális és érzelmi interakciókat. A vizsgálatban az agynak ezt a részét, ezt a kérgét, annak az aktivitását az úgynevezett non-invazív módon mérték infravörös neuroimaging technológiával, amikor 19 férfi és nő egy-egy kutyát nézett, ugyanaz a kutya a lábához dőlt, vagy ugyanazt a kutyát meg is simogathatták. Ezeket a feltételeket Leóval is elvégezték, egy plüss oroszlánnal, amelyet vizes palackkal töltöttek meg, hogy megfeleljen a kutyák hőmérsékletének és súlyának, és aztán az eredmények azt mutatták, hogy ez a bizonyos agyi résznek az aktivitása nagyobb volt, amikor a résztvevők valódi kutyákkal érintkeztek, és ez a különbség a simogatásnál volt a legnagyobb, ami a leginteraktívabb állapot volt. Egy másik lényeges különbség pedig az volt, hogy a prefrontális agyi aktivitás minden alkalommal megnőtt, amikor az emberek kapcsolatba léptek a valódi kutyával. Ezt nem figyelték meg viszont a plüss oroszlánnal történő interakciók során, ami arra utal, hogy a válasz az ismerősséghez, vagy a társadalmi kötődéshez köthető. Jövőbeli vizsgálatokra lesz még szükség annak érdekében, hogy részletesen megvizsgálják ezt az ismertségkérdést, és azt, hogy az állatok simogatása hasonló módon fokozhatja-e az agynak e részének az aktivitását, illetve a szocioemocionális deficittel küzdő betegeknél, tehát aki egy kicsit kevésbé tud például kötődni. A szerzők azt is hozzátették, hogy ez a tanulmány azt bizonyítja, hogy egészséges alanyoknál a prefrontális agyi aktivitás nőtt a kutyákkal vagy plüssállattal való interakciós közelség növekedésével, de különösen a kutyával való érintkezésben az aktiváció erősebb. Ez pedig azt jelzi, és azt jelenti, hogy a kutyával való interakciók több figyelmi folyamatot aktiválhatnak, és erősebb érzelmi izgalmat válthat ki, mint a hasonló nem élő ingerek. Nagyon fontos ez különben a gyógyulás szempontjából is, hiszen nagyon sokszor látni az interneten, a közösségi média felületeken olyan kis filmeket, ahol bemutatják rendre, hogy az idősek otthonában, az idősek, akikhez terápiás kutyákat visznek ki, a figyelemzavaros vagy autisztikus tünetekkel, vagy az autista spektrum valamelyik részének a tüneteivel élő gyerekeknél például mennyire nagy segítség lehet egy-egy állat. Ugye körbe ment a neten virálisan az a film, amikor egy nagyon zárkózott autista kislány kapott egy cicát, és amikor meglett a cica, és vele megszületett a kötődés, a kapcsolat egészen másként kezdett el reagálni a külvilágra, viselkedni az emberekkel. Egyáltalán más lett az interaktivitása, vagy az interakciója az emberekkel, hiszen mondhatjuk azt, hogy akkor lett. Egészen addig pedig nem volt. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a közelünkben állatok legyenek. Ez a világ így van kitalálva, úgyhogy szeressük az állatokat, szeressék az állatokat.

0: 98 pont Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis a friss hírek után indul a zenei finomságok órája, amiben ma is extra finom muzsikákkal találkozunk, úgyhogy a hírek után már, vagy aki szereti nagyon a híreket, a friss híreket hallani, ez már a hírek alatt is fölhangosíthatja a rádiót. Fleetwood Mac, Janis Joplin és a Big Brother közös dala, a legendás Piece of My Heart, de itt lesz még Morrissey, a Kraftwerk, Ruby Harlem, Johnny Cash, Moby és az In Excess a Disappear-rel indítja el a mai zenei finomságok óráját, csak a Mannán, a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
8: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
9: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, politikai diszkriminációról, valamint a kormányzati szektorban és kistelepüléseken tapasztalható politikai zaklatásokról szól. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 futrak tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Időjárás.
9: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok között itt lesz a Fleetwood Mac, a Little Lies, a Janis Joplin és a Big Brother legendás dal a Piece of My Heart, itt lesz még Morrissey, aztán a Kraftwerk, Ruby Harlem, Johnny Cash, Moby és az In Excess. Ők indítják el a mai zenei finomságok óráját. Most itt a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Egy újabb zseniális muzsika, ami sokkal több, mint csak egy zene, sokkal több, mint csak egy dalban a mondani való, és nyilván ezért is készített el ebből egy úgynevezett covert, vagyis egy mondjuk úgy, hogy lecsupaszított verziót a Depeche Mode eredetie után. Johnny Cash-től le fogjuk most meghallgatni a Personal Jesus-t. Annyit érdemes tudni a dalról, hogy ezt a dalt Priscilla Presley Elvis and Me, vagyis Elvis és én című könyve ihlette, amelyben a szerző Priscilla Presley a kapcsolatát írta le Elvis Presleyvel. A Depeche Mode énekese Martin Gore pedig azt mondta, hogy ez a dal arról szól, hogy hogyan tudsz valaki számára, és ezt most kérem, hogy értse mindenki, a legszebben és a legjó szívűbben, tehát, hogy hogyan tudsz valaki számára Jézus lenni, hogyan tudod képviselni a jézusi szeretetet, azt a törődést, a reményt, amit Jézus tudni ad az embereknek, hogyan tudsz ez lenni valaki számára. Arról is szól ez, hogy hogyan volt Elvis az ő embere, a mentora, a támasza, és mennyire gyakran történik ez meg egy párkapcsolatban, hogy egy igazi, mély, nem csak szerelmi, hanem a szerelemből szeretetté átalakuló vagy erősödő párkapcsolatban is mennyire erőteljesen van meg ez a minőség, a támogató, a szerető, a feltétel nélküliség, az, ahogyan a másik felé tudunk fordulni, ahogyan vigaszt tudunk neki nyújtani, ahogyan mindene tudunk lenni. Nagyon gyakori a kapcsolatokban, de nem csak a szerelmi kapcsolatokban, ez egy szülő-gyerek kapcsolatban, de akár egy baráti kapcsolatban is jelen lehet. És hogy hogyan tud mindenki valamilyen módon Isten lenni a szívében, a lelkemén, vagy az isteni minőséget, vagy Istent magát képviselni, és igazából ez egy nagyon jó kiegyensúlyozott dolog tud lenni, hiszen valakinél mindig egy kicsit erősebb ez a minőség. Az, ahogyan a Depeche Mode elkészítette a Personal Jesus-t, az egyfajta hangulat. Aztán ugye elkészült 2002-ben Johnny Cash verziója is, amiről ő azt mondta el, hogy meghallotta ezt gospelként, és hogyha gospelként halljuk ezt a dalt, akkor még mélyebb az értelme, akkor még inkább a szívdobbanással egyenlően és ugyanolyan erőteljesen kúszik be az ember vérkeringésébe. Egy teljesen modern értelmezésben, de mégiscsak az a magja a hitnek, a gondolkodásnak, az Istenről való gondolkodásnak, ami jelen van az életünkben még akkor is, hogyha nem vesszük észre. Az is nagyon szép, amit Martin Gore mondott azzal kapcsolatban, hogy Johnny Cash feldolgozta az ő dalokat, azt mondta, hogyha egy ilyen kaliberű ember, mint Johnny Cash akarja feldolgozni a dalodat, akkor nem kérsz engedélyt, és nem is kérdőjelezed őt meg. Egy óriási nagy siker volt a Personal Jesus a Depeche Mode számára, hogyha náluk maradunk. Egy globális siker volt, 1989-ben jelent meg a 7. albumuk, a Violator, és ezen volt vezető kislemezként. Aztán a következő kislemez volt az Enjoy the Silence, de tulajdonképpen nem is kell nagyon sokat elemezni azt, hogy a Personal Jesus miről szól, mert azt gondolom, hogyha az ember mindennek tudatában, amit most elmeséltem, hallgatja végig a Johnny Cash verziót, akkor már el tudja képzelni azt, hogy hogyan született meg Priscilla Presleyben ez a gondolat, és hogy hogyan született meg Martin Gore által ez a dal. Egyébként ilyenkor, amikor egy dalnak az őstörténetéről, a születéstörténetéről beszélgetünk, akkor ezeket a filmeket, a könyveket, az eredetiket érdemes elolvasni, meghallgatni, utána kutatni egy kicsit. Nagyon-nagyon sokat tud adni lelkileg, főleg, hogyha az ember egy kicsit úgy érzi, hogy elveszett, hogy úgy. Talán elvesztette a fonalat, vagy rendre elveszti, hiába kapja el mégis a fonal végét. Szóval érdemes odafigyelni arra a változatra, amit és ahogyan a Personal Jesus-ből Johnny Cash elhoz nekünk most.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között itt van a Kraftwerk, a legendás Kraftwerk, amiről bár van, aki szereti, van, aki kifejezetten nem tud hozzá úgy közeledni, hogy befogadja a saját zenéi közé, mégis, hogyha meghalljuk, akkor valamiért, valamilyen oknál fogva mindenkinek tetszik a Kraftwerk zenéje. Érdemes róluk tudni, hogy ez az érdekes elektronikus darabosság, ez a nyelvükben is megjelenik, és az a dal, amit most meghallgatunk tőlük, a Radioactivity, az pontosan arra való, hogy közelebb tudjuk engedni magunkhoz és magunkba a Kraftwerket, mint zenekart, és mint eszmeiséget, mármint amit ők képviselnek. Ez a dal azért is fontos, mert a Radioactivity az azonos című albumnak tulajdonképpen a fontosságát az adja, és azért nagyon fontos ez számunkra is, és kell jegyezni a dátumot és az albumnak, a dalnak a címét is, mert innentől kezdve kezdett el angolul is énekelni a Kraftwerk. A Billboard magazin egyik számában is megjelent erről egy cikk annak idején, amikor a rádióban leggyakrabban játszott dalokat sorolták fel Radioactivity címmel, és hát természetesen ez a dal is ott volt közöttük. A címadó dal, ami azonos az album címével volt, az, amit a Kraftwerk először rögzített, tehát angolul. A legtöbb európai területen, sőt az államokban is kiadták kislemezként. Franciaországban pedig akkor abban az időben az első számú sláger volt, miután egy nagyon népszerű zenei műsor témájaként használták. Tehát elkezdték a Radioactivity-t nem csak a Kraftwerk dalaként játszani, hanem használni például a műsorokhoz főcímdalként vagy betétdalként. Igazából nagyon ügyesen játszik rá a címének a jelentésére, mert Madame Curie-t is említik a dalban. Ő volt az a lengyel tudós, aki az uránsugarak természetét és vizsgálva több éven át oldotta és szűrte és kristályosította a több tonna urán hulladékot, miközben folyamatosan radioaktivitásnak volt kitéve. Végül aztán 1902-ben izolált egy 10 gram tiszta rádiumot 8 tonna szurokkeverék ércből. Nyilván nagyon sokszor emlegették az interjúikban Kraftwerkék Madame Curie-t, amikor szó volt róla, és aztán később a Kraftwerk 91-ben a The Mix című albumára újra felvette a Radio City-t. William Orbit és François Kevorkian remixelte tovább a későbbi kislemez megjelenéséhez, és természetesen azért azt is érdemes tudni, hogy még az eredeti nem adott igazából értékítéletet a radioaktivitás biztonságáról, hogyha szabad így mondani. A 91-es verzió kihagyott minden utalást a rádióra, a Stop Radioactivity-nek nevezték inkább a lényeges lírai részt, és további atomellenes dalszövegeket ad hozzá, amely név szerint egyébként Chernobyl, Harrisburg, Sellafield és Hiroshima is, hogyha valahová csatolnunk kell mindezt. A Kraftwerkről pedig érdemes tudni, ami egyébként magyarul erőművet jelent, hogy egy olyan német zenekar, akik világszerte főképpen az elektronikus zenét képviselve olyan úttörő jelleg változtatásokat hoztak létre, és olyan módon művelték az elektronikus zenét, úgy játszottak, és aztán így úgy tudták népszerűsíteni, ahogy senki más nem tudta. Egyébként az elektronikus zene egy olyan gyűjtőnév, mindenfajta olyan zenei műalkotása vonatkozóan, ami zeneipari termék számára is ráhúzható, amiben a hangok generálása természetesen elektronikus technikai eszközök segítségével történik. Sokszor vitatkoznak arról, hogy ahogyan a Kraftwerk muzsikája egyéb elektronikus zenét játszó zenekarok vajon valóban zenét játszanak-e, hiszen ugye itt gépekről beszélünk, és gépek által generált hangokról. A 70-es években ez különösen nagy jelentőséggel bírt, amikor a Kraftwerk indult. A klasszikus zenei képzést kapott tagokból összeállt együttest sokan ismerhetik a dalaik miatt, a Das Model, a Die Roboter, az Autobahn, a Computer Welt, vagy például a Radioactivity, amit most meg is hallgatunk itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomság.

Egy legenda következik most itt a zenei finomságok között a 98.6 FM-en. Valamilyen romantikus oknál fogva én azt gondolom, hogy ahogyan Eric Claptont és Stinget és David Bowie-t és Mick Jaggert mindenki ismeri, pont ugyanúgy mindenki ismeri, de legalább egyszer az életében hallott már Morrissey-ről, akinek a becsületes neve Stephen Patrick Morrissey. Lancashire-ben született 1959-ben, és egyébként ő egy ír származású angol énekes és szövegíró, és az a dal, amit most játszunk tőle, a Spend a Day in Bed, ez kifejezetten a mai embernek szól, a mai napnak szól, annak, ahogyan rá tudunk ragadni a hírekre, az internetre, a rádióra, a televízióra, hogy minél több friss hírt kapjunk, amiről azt gondoljuk, hogy igaz, pedig, ahogyan Morrissey is megénekli ebben a dalban, és most erről is fogok egy kicsit beszélni, tulajdonképpen ez csak megbetegít, és összenyom, és szorongóvá, és kicsivé tesz, és úgy érzed, hogy semmi beleszólásod a világ sorába, sőt, lassan az életedben sem. Mit tehetsz ezzel ellen? Például azt, hogy ágyban maradsz egész nap, hogy csinálsz magadnak egy pizsamás napot, ugye mi ezt így szoktuk mondani. A Low in High School című nagy lemezen jelent meg a Spend a Night in Bed című dal, 2017-es a lemez, tehát viszonylag friss egyébként, az 5 év az én szerintem annak számít. A klip is nagyon jól sikerült, egy kicsit, mintha egy ilyen ködös, füstös kiskocsmában ülne Morrissey mellette látni a zenészeket, egyébként Morrissey is azok közé tartozik, ahogyan Eric Clapton és Sting is, vagy mondjuk Steven Tyler, hogy nagyon jól áll neki az idősödés, vagy mint Bruce Springsteen, ugye? Marha jól néz ki a videoklipben is, és az egésznek van egy olyan átható, kedves hangulata, ami azt hiszem, hogy úgy mondanám, hogy az igazságra törekszik. Tehát arra, hogy az ember próbálja meg a saját világában jelen lenni, és hogyha ez néha egy-egy ágyban töltött nap, amikor pizsamanapot tartunk, magunkra húzzuk a takarót, és csak úgy magunkban létezünk, azzal nincsen a világon semmi baj. Konkrétan a dalszöveg is ezt mondja, hogy ágyban töltöttem a napot, legyél jó önmagadhoz, legalább egyszer legyél jó önmagadhoz, nem baj, hogyha ezt megteszed, be good to yourself, légy jó magadhoz. Nincs eső, nincs vonat, nincs busz, nincs főnök, nincs eső, nincs út, nincs autópálya, nincs semmi, csak te vagy az ágyban. Annyira szépen énekli azt el, hogy hogyan tudja az embert összenyömni. A hírek, azok a hírek, amikkel tényleg félelmet keltenek, amivel megrémítenek minket, és konkrétan arra szólít fel ebben a dalban Morrissey, hogy ne nézzük a híreket. Egyébként vidám és lendületes és kedves a dal, tehát biztató, nem pedig egy ilyen befordulós, szomorkodós fejjel nekiülünk a saroknak és úgy maradunk típusú dal, tehát ez nem egy deprimált dal, hanem annak a könnyedségét, jókedvét, kedvességét mutatja meg, hogy milyen hangulatba tudunk kerülni akkor, hogyha nem befolyásolnak minket a hírek, hogyha nem ömlik ránk ez az embertelen mennyiségű információ, ami felesleges és feldolgozhatatlan. Szóval a dalt Joe Ciccarelli producerte, aki arról híres, hogy olyanokkal dolgozott együtt, mint például a The Strokes, a Beck, a White Stripes, és bár ez eltér, nagyon is eltér Morrissey tipikus hangzásától, mert hogy ezt leginkább a billentyűs hangszerek, az akusztikus gitárok és az örömteli dallamok hajtják, és ezek alátámasztják az ikonikus brit énekes mogorva stílusát, és pontosan emiatt emeli ki a többi dal közül, és lesz egy világító torony a zene és a szöveg, hogy az emberek ne fárasszák magukat azzal, hogy híreket néznek, vagy hogy agyon dolgozzák magukat csak azért, mert azt gondolják, hogy a társadalom szerint ez a normális. Tessék végighallgatni a dal szövegét, tűpontosan és vegy tisztán mondja el a lényeget. A zseniális Morrissey és a Spend a Day in Bed itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A zenék zenéje most a 98.6 Manna FM zenei finomságai között a dal, amit a világon mindenki ismer, az énekesnőtől, akit a világon mindenki ismer, akinek a nevét mindenki ismer, én ezt hát bátran kimerem jelenteni, mert ő az, akinek a hangja nagyon ismerős, akinek a tragikus sorsa nagyon ijesztő és szívszorító, ő az, aki a 27-esek csapatába tartozott, és ő az, akinek a mostani dalát, a Piece of My Heart címűt sokkal többen ismerik a világon, mint a Mercedes-Benzt. Igen, Janis Joplinról van szó, arról a hölgyről, aki minek utána a 27-esek klubjába tartozott, csak úgy, mint például Jimi Hendrix vagy Jim Morrison, aki ilyen fiatalon 27 éves korában ment el. Ő volt az, aki azt szerint is élt, amit mindig mondott, hogy élj gyorsan, szeress szenvedélyesen és halj meg fiatalon. Ő volt az, akit túlélt édesanyja, akit túléltek a testvérei, és ő volt az, aki a mai napig egészen különleges hanggal, egészen különleges stílusban, egészen különleges attitűddel énekelt, és adta át azt a fajta világhoz és élethez való hozzáállást, ami persze riasztó is, de egyben mégiscsak valamilyen fajta különös, ösztönös és zsigeri szabadság kötődött hozzá. Ő sem nagyon tudta feldolgozni a saját művészetét, de leginkább nem tudta feldolgozni azt, ami és ahogyan a fejében és a lelkében zajlott. Készült róla egyébként egy nagyon jó dokumentumfilm. Hát kösse fel mindenki a nadrágját, aki ezt megnézi, mert igen-igen nyomasztó végignézni azt, külső szemmel látni végig, miközben tudjuk, hogy mifelé halad az élete, hogy hogyan küzd valaki, és nem kap segítséget. Hiába vannak körülötte sok százan, segítséget nem kap, nem nyújt senki egy segítő kezet, ezért nyúlnak az alkoholhoz, a drogokhoz. Akkoriban pláne azért a 60-as évek hippi mozgalmában és abban a korszakban ez gyakorlatilag mindennapos volt, csak hát volt, aki tudott vele idézőjelben bánni, és volt, aki nem. Egyébként, ami a Piece of My Heart című legendás dalt illeti, ez egy szerelmes nőről szól, akit annyira el van ragadtatva, akit annyira elragadtat a férfi, a szerelme tárgya, hogy azt mondja, hogy hajlandó vagyok a szívemből is egy darabot odaadni, neked vigyed, vidd magaddal. Ami egyébként azért nagyon érdekes, mert hogyha egy kortárs írónak, Jeanette Wintersonnak a könyvét vesszük alapul, ezt is szívesen és szeretettel ajánlom mindenkinek olvasásra, ott is szó van pontosan ugyanerről a szenvedélyről. Arról a szenvedélyről, amikor azt akarom, hogy belőlem, az engem életben tartó szervemből, az én központomból legyen valami nála, és nála is hagyom, kockáztatva azt, hogy én ezt sose kapom vissza, és nem leszek többé teljes, ha az illető egy darabot elvisz a szívemből. Erről szól ez a dal, és az a nagyon érdekes benne, hogy bármennyire is romantikus és mélyen szántó a gondolat, ez a rekettes blúzos hang, az, ahogyan szinte üvölti Janis Joplin, hogy vigyél a szívemből egy darabot, mégsem csöpögőssé teszi ezt a dalt, hanem egy nagyon kemény, olyan hangulattá, amikor azt mondom, hogy akkor most felszívom magam, és én is bátor leszek, és megélem az érzéseket, és megélem a szenvedélyt. Nagyjából ez volt a feladata, azt hiszem, Janis Joplinnak, hogyha ezt utólag posztumusz ki lehet egyáltalán jelenteni valakiről. Nagyon szépen mutatja meg azt a vokális tehetséget, azt a dinamikát és azt a témát, ahogyan csak ő tudott énekelni, váltani a hangszínek, a tónusok és a ritmusok között. 1967-ben született meg ez a dal. Jerry Ragova és Burn Burns írta meg ezt a dalt, és eredet Franklin Huga Erma énekelte az eredeti verziót, aztán később énekelte el ezt, egy évvel később lépett szóló karrierbe 68-ban Janis Joplin, és még azelőtt elénekelt a Big Brother and the Holding Company-val együtt. Tehát ott zenekarban énekelt, ez nem a szóló karrierjéhez kötődik ez a dal. Úgyhogy jön a legendás Piece of My Heart Janis Joplintól, illetve a Big Brother and the Holding Company-től. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset és hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortájuk és sok az ajándék. Mi pedig holnap találkozunk, vigyázzon magára mindenki, aki ma indul nyaralni, jaj, de jó nekik. Ez még a szezon előtti békésebb nyaralás szokott ilyenkor lenni, és ilyenkor olyan helyen lehet nyaralni, ahol kevesebb gyerek van egyébként, mert a vakáció idején mindenhol nagyon sok a kisgyerekes család, úgyhogy sokan tervezik úgy egyébként a nyaralásukat, hogy iskola kezdés után, vagy az iskola vége előtt mennek nyaralni. Na de hát bárhogy is, napvédelem, szemvédelem, napszemüveg és napvédő testápoló, vagyis naptejjel, tessék majd figyelni, és aki autóval vág neki a nyaralás célpontjának, az vigyen magával sok finomságot az útra, és ami a legfontosabb most is, meg hát mindig is, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős idő várható. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. Fogvatartott és bántalmazott egy hajléktalan nőt egy házaspár. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. A férfit és helyettesét célzott légi csapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több 10 millió dollárt utaltak át a palesztin terrorszervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó rész 10 évesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé állítanak. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt, akik csaknem 1 éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 futrak tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
1: Időjárás.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, hogy mondtam, akkor most egy könyvbemutató lesz. Ha van könyv, amit én nagyon vártam, akkor ez az. Pereszlényi Erika, most nem akarom mondani, mert a villamoson vagyok, jó hosszú címe van, hogy pontosan miért, mert megbeszéljük. Ugye mi összeakadtunk a Facebookon, és ennek Erika volt egy Facebook előzetese. Tettél ki ilyen kis gondolatokat, amiket te hallottál városban járva, kelve, utazva. Adódik a kérdés, hogy te egy ilyen nagyon nyitott csaj vagy, tehát nem dugtad be a füledbe, nem zenét hallgattál, nem mentél valahova, és hallottál szövegeket. Mikor fordult meg az a fejedbe, hogy ezeket le is kell írni, és közzé kell tenni?
2: Hát ez teljesen véletlenszerű volt, mert tehát egyáltalán nem úgy indult, hogy ebből lesz majd egy gyűjtemény, és a végén meg pláne nem egy könyv, hanem nem tudom, nagyon sokat utaztam akkoriban a villamoson, mert olyan volt a munkám, hogy egyik helyről a másikra jártam, mindenfele BKV-ztam, és akkor volt, hogy egyszer csak meghallottam valami nagyon vicces mondatot, és akkor ezt kiraktam a Facebookra. És akkor az tetszett az embereknek, akkor utána ez megint megtörtént, és aztán így elkezdtem figyelni ezeket a sztorikat, nem azért, hogy aztán majd ezt kirakjam a Facebookra, hanem azért, mert hogy elkezdtek érdekesek lenni. És akkor egyre, ahogy egyre jobban figyeltem, vagy egyre többször figyeltem erre, volt, hogy már egész hosszú szövegek keletkeztek ebből, és akkor lett ennek egy követőtábora a Facebookon, és így alakult ez a történet, teljesen véletlenszerűen.
1: Ez egy igazi urbánus könyv, ugye itt kell élned, hogy elhit, ugye csak egy kampányszakon leforgassak, hogy aki beül egy kocsiba Budapesten, az bezárja magát, és kizárja a külvilágot. Ezek szerint akkor te is, én szeretek tömegközlekedni, rokon lelkek vagyunk, én is figyelek. Bár nem jutottnék eszembe, egy-két mondatot azért elmondtam már valakinek, de te azért ezzel azért komolyabb szintet léptél. Mi volt a módszered? Tehát azért vannak benne, például a Szürreális Hallgatásaim című rovat, ami már lassan túl vagyok, ott nagyon hosszú monologok vannak, ezeket megjegyezted, vagy hopp, egyszer csak bekapcsoltad a telefont?
2: Hát megjegyeztem nagyjából. Hát az volt, hogy egy-egy ilyen után fogtam, és így gyorsan lejegyzeteltem valamit a telefonomba, és akkor, amikor hazamentem, azonnal ezt megírtam. Természetesen ezek meg vannak írva, tehát nem az van, hogy én diktafonnal felvettem, és lejegyeztem, amit hallottam, hanem megjegyeztem a vonalát, megjegyeztem mondjuk egy-egy furcsa, érdekes szöveget, valami megfogalmazást, ami nem hétköznapi, és mondjuk az keltette fel az érdeklődésemet. Amikor valaki hozzám beszélt, akkor természetesen közben nem jegyzetelhettem, tehát akkor az utána, de volt olyan is, hogy hallottam, hogy valakik mellettem beszélgettek, és akkor én úgy csináltam, mintha valamit csinálnék a telefonomon, és egy-egy mondatot lejegyzeteltem, amit aztán megszerkesztettem, volt, hogy kihagytam belőle dolgokat, kontextusából kiragadtam, tehát ugye nyilván ezek meglettek formálva, ezek a szövegek, de ez volt a módszer.
1: Ugye azt mondtad, hogy amikor hozzám beszéltek, szóval ugye az idegenek ugye elfelejtettek beszélni, nem tudom, valaha divat volt-e beszél az utcán, de hozzám is néha beszélnek, nyilván egy ilyen arcom, hogy meghallgatom, de te is ilyen vagy, aki ő biztos meghallgatom, elmondom neki. Ez egy kicsit ilyen furcsa dolog ez, hogy idegen leül melléd és elkezd beszélni. Furcsának tartod ezt, vagy ez egy ilyen megszokott dolog?
2: Hát furcsának tartom, igen, én is furcsának tartottam, és még ráadásul nem is arról volt szó, hogy én így direkt ránéztem ezek az emberekre, hogy beszéljenek hozzám, hogy aztán majd legyen belőle történet, hanem egyszerűen voltak olyan arcok, akik ültem a vonaton, és elkezdtek hozzám beszélni. Más kérdés, hogy ez nyilván olyan ember kezd el egy másik idegenhez beszélni, aki vagy egy kicsit ilyen furcsa, vagy éppen nem teljesen józan, vagy ilyesmi, de én igazából mindig úgy fordultam ehhez, hogy kíváncsian, tehát ez a kulcs szó ebben az egészben, hogy aztán én így kíváncsi lettem ezekre az emberekre.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a témánk egy vadonatúj, nemrég megjelent könyv, Pereszlényi Erika, akivel beszélgetek, most nem akarom mondani, mert a villamoson vagyok, egy remek olvasmány, utálom azt a szót, hogy nyári olvasmány, de tényleg az, majd elmondom, hogy pontosan miért, zene, aztán folytatjuk Erikával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Pereszlény Erikával, hanem most nem akarom mondani, mert a Villamos vagyok című könyv. Milyennek a könyvnek a műfaja? Ezt beszéltél a kiadóval erről igazából? Ezek is modern, mai egypercesek, urbános egypercesek. Mi egy szöveggyűjtemény pontosan? Hogyan lehetne apostrofálni? Mi ez? Ez a remek könyv amúgy.
2: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Nem, tehát talán a legközelebb, igen, ilyen kis egyperces kis történetek, szösszenetek, párbeszédek. Hát ezt majd az olvasó eldönti, hogy milyennek a műfaja.
1: Azért mondtam azt, hogy könnyű nyári olvasmány, igazából ugye, mert rengeteg mini-sztori van, tehát az, nem kell követni egy cselekményt, ugye egy sztori megáll önmagában. És hogy nézegettem, ugye tele van vélemény a borító hátul, tehát már megírták helyettem például, ami nagyon tetszik itt hátul, ugye Upor László írta róla, hogy egy könnyű hang, mint a pillanatlenyomat, lét, tükröződés, a csiszolatlan részletek sejtelmesen tiszta arcközeleket adnak ki. Látom az embereket, mikor olvasom őket, hogy pontosan kik ezek, hiszen egy városban élünk, járunk, kellünk, te szeretsz tömegközlekedni, nem? Tehát ez nem egy ilyen szükséges dolog. Tehát te szeretsz azért, egy ilyen városi alkat vagy.
2: Hát mondjuk inkább úgy, hogy azért, tehát részben azért találtam ki ezt az egész figyelősdit, hogy ne utáljak tömegközlekedni, mert mint úgy értem, hogy nem, ez most túlzás, utálni nem utáltam, csak néha van az, hogy igen, azért ez fárasztó, emberek, nem tudom, és hangosak, ilyesmi. És aztán, ugye, ahogy elkezdtem figyelni az embereket kíváncsian, érdekessé tettem magamnak a közlekedést. Azt hiszem, hogy ez a kulcsa.
1: Ennek. Amikor kitetted a Facebookra, akkor meglepett téged az a fajta népszerűség, ami ezzel jött, hogy sokan rákattantak, sokan olvasták, akkor megnőtt az ismerősök száma, egyszer lettek visszajelzések, hogy nagyon remek dolog, amire te rátaláltál.
2: Hát igen, először ugye ez nem azonnal jött, tehát ez egy ilyen folyamat volt, és aztán úgy lett ennek egy követőtábora, nem sokat gondolkoztam én ezen, meglepődtem, de azért, mivel ez nem egyik napról a másikra történt, ezért ilyen organikusan alakult, inkább azon lepődtem meg, amikor egyre többen mondták ezt, hogy miért nem csinálsz ebből egy könyvet, mert én magam erre nem gondoltam.
1: Hány év munkája van? Mikor kezdted? Mikor volt az első? Egyáltalán emlékszel, még a legelső feljegyzésre pontosan melyik párbeszéd, vagy azt már ne kérdezem, akkor azt, hogy mikor kezdted el az egészet, arra hallottunk a bemutatón választ.
2: Ezt is csak onnan tudom, hogy visszanéztem. 2011-ben találtam a Facebookon az első ilyet, és az elsők azok még csak egy-egy mondatok voltak. Tehát azok nem is párbeszédek voltak, hanem csak meghallottam egy érdekes mondatot, amit valaki mondott.
1: Már amikor ez a könyv megszületett, akkor ugye volt mi válogatni, te rengeteg dolog kimaradt, te magad szerkesztetted meg ezt a könyvet. Ugye elsősorban te tetted tele tartalommal, mielőtt a szerkesztőd látta.
2: Igen, tehát ez úgy történt, hogy én összegyűjtöttem azokból a szövegekből, amik már fönn voltak a Facebookon, hogy azokat, amik szerintem érdekesek lehetnek így a mostból visszanézve is. Tehát akkor én eleve hagytam már ki dolgokat, amiket úgy éreztem, hogy ezek, hát akkor ott abban a pillanatban lehet érdekesek voltak, de most így nem, meg vagy a Facebookon érdekesek voltak, de mondjuk egy könyvben nem. És aztán igen, a szerkesztővel együtt volt, amire azt mondta ő is, hogy ő, hogy na hát ez szerintem nem annyira érdekes, vagy nem illik bele, vagy hagyjuk ki. És aztán a végén meg miután megvolt a szövegállomány, akkor meg kitaláltuk, hogy milyen fejezetek legyenek, milyen tematikában, és így.
1: Ott voltam a bemutatón, nem tudok, és ott elhangzott az, hogy volt, amikor a szerkesztő visszadobta, hogy de hát ilyen szó nincs, ilyen szófordulat nincs, és meg kellett videó, de ez pont ezért érdekes, hogy is volt ez.
2: Nem azt mondta, hogy nincs ilyen szófordulat, hanem hogy ugye ő így stílusban is próbált nekem, hogy mondjam, visszajelzést adni, és mondta néha azt, hogy szerinte ez az ember, mondjuk két munkás beszélget, nem használ ilyen szót, vagy ilyen szófordulatot, vagy nem illik bele az egészbe. És akkor így mondanom kellett, hogy igen, én ezt az egészet azért írtam le, mert nem illik bele, és hogy ez valóban ez hangzott el, és hogy ennek a feszültsége, hogy egy olyan mondat, vagy egy olyan szó elhangzik egy bizonyos embertől, amit nem várna az ember.
1: Minden folytat, kedves agatok, a beszélgetésünk apropója még mindig a Most nem akarom mondani, mert Villamoson vagyok című könyv, mely most jelent meg, igazi nyári olvasmány, tessék keresni a megfelelő helyeken, hamarosan folytatjuk Erikával.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Manna

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a Most nem akarom mondani, mert villamos.

0: jó. És nincs benned harag?
1: Nem, nincs.
0: Tök jó.
1: 12 év után most mit legyen bennem harag, nem? Amúgy is kell az embernek néha váltani.
0: Jaja, igen. Tök jó. Nagyon jó, tök jó. És a család gyerekek mekkorák most?
1: A lányom 8, a fiam 6.
0: Komolyan? Már ekkorák? Na hát, tök jó. Feleséged?
1: Elváltunk.
0: Ó, tényleg? Nem tudtam.
1: Igen, de nagyon jóban vagyunk, szóval minden rendben van. A bíróságon nem is értették, hogy miért nem veszekszünk. Mindenki csodálkozott, hogy milyen jól kijövünk.
0: Tök jó.
1: Akkor már egy éve külön éltünk, és rájöttünk, hogy mindkettőnknek jobb ez így. Most mit veszekedjünk, nem igaz?
0: Persze. Tök jó. Tök jó.
1: Nagyon jóban vagyunk. Tényleg. Nagyon jó a viszonyunk.
0: Tök jó. Tök jó. És a gyerekek könnyen elfogadták?
1: Persze. Nekik is jobb így.
0: Tök jó. Szóval minden rendben van.
1: Igen. Minden rendben van.
0: Tök jó. Tök jó. Nagyon örülök. Komolyan, komolyan örülök, hogy jól vagy. Tök jó. Tök jó.
2: Kaptam egy könyvet köszönettel, elkezdtem olvasni. Nem mindegyik sztori azért poénos, viccesen mennek. Azért ebben sorsok vannak, ezek mini sorsok vannak összesülítve, eszenciája, nem? Azért is fontos, hogy ne, az ember néha kezdjen gondolkodni, hogy hoppá, miről is volt szó?
3: Igen, igen, azért egy idő után mondom, hogy ahogy elkezdtem figyelni az embereket, tényleg érdekelt, hogy milyenek azok az emberek, akikkel együtt utazom, és nem... És egy idő után valóban már nem csak arra mentem, hogy ó, ez de vicces, hanem némelyik történet egészen szomorú, vagy egészen megrázó, vagy egyszerre vicces és megrázó. Tehát, és szerintem azok a legérdekesebbek talán.
2: Volt olyan eset, amikor le kellett szállni mondjuk Jászai, mert éppen oda mentél angolt, de mondjuk a sztoriban még benne volt valaki, és akkor bizony akkor tovább kellett menni. Volt ilyen? Több ilyen volt?
3: Hát volt ilyen, nem volt olyan nagyon sok, de egy párszor volt. Amikor ez így nagyon beindult, és amikor egyre többet és többet figyeltem az emberekre, akkor igen, volt ilyen, hogy nem szálltam le a buszról vagy a villamosról, és egy pár megállót tovább mentem, hogy halljam a sztori végét.
2: Volt még egy sorozatod a Facebookon, ez a tükröződések, és ugye ez ebben a könyvben előjön, ugye remek, hát hogy hívja, tükröződő fotók ezek, ugye általában vízben tükröződő fotók, pocsolyában léptem. Ezt mikor kezdted ez, és amikor a gyűjtéssel egy időbe indult, van valami érdekes vizualitás benned, hogy ezt így észrevetted, és profi módon egy profi telefonnal megcsináltad. Rengeteg kép van benned, gyönyörű képek.
3: Igen, ez teljesen véletlenül szintén a Facebookon megosztottam egy-egy ilyen fotót, és valahogy időben is párhuzamosan zajlott ez a kettő. Tehát ez se volt betervezve, hogy majd ez együtt valamit fog adni, de ezt is így megláttam egyszer egy ilyen képet egy pocsolyában, és aztán így elkezdtem erre figyelni, ugyanúgy, mint ahogy a szövegekre figyeltem a villamoson, és aztán ez a kettő dolog így egymásra talált.
2: Azon már túl vagyok, amikor egy útépítő mérnök megállt fölötted, amint éppen komponáltál egy képet, hogy éppen talán munkát keres, vagy hogy hibákat teszel. Ugye mindennel összefügg, kedves hallgatók, most hallottunk részletet, hamarosan beszélgetünk még Erikával, a témánk pedig az ő első könyve. Az ő első könyve, a most nem akarom mondani, mert villamosa vagyok, tessék megvenni, nagyon jó olvasmány.
4: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk Pereszlény Erika. Most nem akarom mondani, mert a Villamos a Menet című könyvének bemutat, de beszélgetünk róla. A Tea kiadó gondozásában jelent meg. Itt ülünk a belvárosban egy kellemes teraszon. Egyébként ezek általában, ezek a beszélgetések csak közlekedés közben, tehát közlekedéshez köthető módon teszem azt egy ilyen. Olyan nem volt, hogy ültél valaki egy teraszon, és a másik asztalon egy beszélgetés elindult. Szóval, maradjunk csöndben, nekem figyelnem kell.
2: Ja, olyan nem volt, hogy valakinek azt mondtam, hogy maradjon csöndben, mert szeretnék figyelni, de igen, főleg közlekedési eszközökön, de volt olyan is, hogy mentem az utcán, és mögöttem jött két ember, és hangosan beszélgettek, és akkor is hallottam valami érdekeset, hogy álltam a busz megállóban, és oda jött hozzám valaki, szóval mindenfele.
1: Volt egy színdarab, Jó pálinka itassa magát, hasonló módon készült, a rendező letett egy-két helyre diktafont, fölvett beszélgetéseket úgy, hogy nem tudtak róla azok, akik beszélgetnek, és lett egy remek darab. Van-e valami ilyesmi ötlet a fejedben, fejetekbe, kerestek meg azzal, hogy ezek a remek kis sztorik, szösszenetek, ezek együtt álljanak, akár film, akár színházzá?
2: Most jelen pillanatban nincs, de voltak ezek már színházban, tehát például Perső Ciréka rendezett egy darabot az Orlai produkciónál, és ő is használt ebből pár szöveget még évekkel ezelőtt, illetve egy alternatív társulat, FAQ, azt hiszem FAQ, mindig bajban vagyok, hogy kell kiejteni a nevüket, de ők is egy remek darabot csináltak, amiben szintén használták az én szövegeimet Barcsai Bálint rendezésében. Szóval, hogy volt már, igen.
1: Ez a fajta, hogy mondjam, szenvedély, vagy ez a fajta szokás, ez nem múlik el azért, nem? Tehát most, hogy kvázi kiírtad magad, van egy kézzelfogható remek könyv, remek nyárulmaság, azért még gyűlnek szövegek? Tehát van úgy, hogy úgy néz az, vagy picikét visszavettél a tempóból?
2: Kevesebb, egyrészt megváltozott az életem olyan szempontból, hogy kevesebbet BKV-zok, mert egyrészt nem tudom, hogy ez elhangzott, hogy angolt tanítok, és régen nagyon sok helyre jártam a városban, és most már csak egy helyre járok, amúgy online tanítok, tehát sokkal kevesebbet BKV-zok, meg valahogy lehet, hogy ezért, de valahogy azt is, de lehet, hogy nem, mert valahogy azt is vettem észre, hogy az emberek kevesebbet beszélgetnek, és inkább TikTokoznak, és mintha kevesebb ilyen szöveg lenne. Nem, most éppen nem keresem ezeket. Ha meghallok valamit, akkor ugyanúgy lejegyzetelem, de most azért ritkábban fordul elő ilyesmi.
1: Én amikor jöttem ide a beszélgetés, akkor a kezembe ez a könyv volt, de hogyha mondjuk én már csak e-print médiát veszek, már ilyen furcsa bogárnak tűnök, vagy különös bogárnak, hogy nem a telefon nézem, TikTokom nincs, de igen, tehát keveset beszélgetnek, és hogyha párok leülnek, én is azt hiszem észre, hogy itt bizony Erikának nehéz lenne a helyzete most valami gyűjteni. Amikor ez a könyv megszületett, akkor tanítják, hogy nincs ilyen kérdés, hogy mit éreztél, de mégis mit éreztél, lett egy olyan könyv, ami a te munkád, neked köszönhető, közkincsét tetted, és egy igazán tanulságos. Szerintem ez egy, mondjam, hogy kordokontónak is mondható ez a könyv, szerintem, ez az én véleményem. Mit éreztél, mikor először az első példányt, akár a gyomdában, akárhol a kezedbe fogtad?
2: Hát nagyon, nagyon jó érzés volt, és hát főleg, hogy ez az első könyv, az egész ilyen meseszerűen történt, és most a kezemben van. Úgyhogy igen, boldog voltam.
1: Na, kedves hallgatók, nem kell más csinálni, mint meg kell szerezni ezt a könyvet, igen könnyen meg lehet vásárolni. Pereszlény Erika, most nem akarom mondani, mert a Villamosa vagyok, a Tea kiadó gondozásában jelent meg, és mondom, nem az, amit az elejétől a végig oda kell figyelni, egy kis sztorira oda kell figyelni, és néha bizony volt, hogy becsuktam, és gondolkodtam, hogy na most mit olvastam, amiről beszéltünk, hogy ez bizony, most nem vidám volt, ezen kicsit gondolkodjunk, hogy pontosan mi is történt. Jó, mit kell kívánni, hogy legyen még egy ilyen könyv? Vagy ez most nem lehet így kikvél. Ha lesz, akkor találkozunk.
2: Igen, nem tudom, most nincs tervbe véve, majd meglátjuk.
1: Nekem lesz ötletem, mert én ebben mind színházat, mind filmet látok, de ezt majd megbeszéljük, míg a többiek zenét hallgatnak. Köszönöm szépen Erikának, hogy kicsit ránk kért, és bemutathattuk ezt a remek könyvet. Zene, aztán valami másra folytatjuk. Köszönöm, Erika.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változóan felhős idő várható. Továbbra is a köztársasági elnök lemondását kéri Magyar Péter. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott az ukrán légi támadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozzat. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt 2 új EP képviselőjét. A 2 új politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7 tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légi támadásokban. Szevasztopolban rakétatalálat érte Franz Rubó francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Az offenzívában több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, a Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, nemrégiben, június 5-én ünnepeltük a Nemzetközi Környezetvédelmi Világnapot, mely minden évben hát oda ráirányít minket, hogy figyeljünk oda arra, ahol élünk, a bolygóra. Nemrégiben volt itt egy konferencia, mégpedig közös fellépés a Duna-medence műanyag szennyezése ellen, a telefonon a másik végén pedig mégsem Budapesten, hanem Isztambulban kaptuk el Hankó Gergelyt, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok, igazgató úr! Adódik a kérdés, hogy mit keres ön pont ezen a napon Isztambulban? Mi történik ott?
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg köszönöm a lehetőséget. Most zajlik a Zero Waste Fórum, tehát a hulladék minimalizálásra törekvő nemzetközi egyeztető fórum. Ez egy előrendezvénye az Antáliába megrendezendő COP31 klímacsúcsnak, úgyhogy ennek a rendezvénynek is ez a címe, hogy Zero Waste as Climate Action, tehát hogyan tudjuk a hulladék csökkentést a klímavédelem fókuszába helyezni.
1: Mennyire nagy a baj?
2: Hát mely területen? Úgy összességében azt látjuk, hogy elég nagy a baj. Hogyha most itt a hulladék minimalizálást nézzük, akkor látjuk, hogy van mit minimalizálni. Tehát egyes országokban már azért sikerült megtörni azt, hogy folyamatosan emelkedik a termelt hulladék mennyisége, de összességében még mindig elképesztő arányban nő a előállított generált hulladék mennyiség. És hát ehhez kéne felfejlődnie ugye a hasznosításnak, az újrahasználatnak, javításnak, megelőzésnek, úgyhogy itt is most elég parázs, hát nem is viták, de dialógusok zajlanak. A műanyag egyezményről, a komposztálható hulladékoknak a begyűjtéséről, az újrahasznosítási nehézségekről, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex összetett téma.
1: Még azt kéne tudni, hogy aminek ön az ügyvezető igazgatója, ez maga ez a szövetség, ez mivel foglalkozik? Még egyszer emlő hallgatóknak, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Mi az önök területe?
2: Hát mi felöleljük a magyarországi zöldiparnak a szereplőit, tehát azokat a főként KKV-kat, akik kármentesítéssel, levegővédelemmel, vízvédelemmel, szennyvíztisztítással, hulladékbegyűjtéssel, hulladékhasznosítással, barna mezős területeknek a körforgásban foglalkoznak, illetve hát ugye nem mellesleg a tanácsadókat, akik akár az ESG tekintetében, akár az összes környezetvédelmi új regulációt, szabályozás tekintetében ugye folyamatosan segítik a magyar vállalatokat, cégeket, civil szervezeteket, meg a lakosságot, hogy ugye lássuk a célt, lássuk az odavezető utat, és próbáljuk megcsökkenteni a kibocsátásainkat.
1: Akkor hamarosan akkor hazai vizekre vezünk, most csak röviden, ugye nemrégiben volt itt egy konferencia Budapesten, a közös fellépés a Duna-medence műanyag szennyezése ellen. Ha valami, akkor ez minket tényleg érint. Mi volt itt a konferencián fő téma? Ez a maga a Duna, vagy a Duna környezetének a műanyag szennyezése?
2: Itt a Duna vízgyűjtőjére fókuszálunk elsősorban, és ugye az Aquatic Plastic Interreg projektünknek volt a záró eseménye, úgyhogy egy 2,5 éves EU-s projektet zártunk le itt hivatalosan. Ugye nagyon sok partnerünk van több országból, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas munka volt, de hát szerencsére volt ennek előzménye, tehát már egy Tidy Up nevű projektben a partnerek nagy részével már ezelőtt is egy 2,5 éves projekt keretében együtt dolgoztunk. Így fel tudjuk mérni jobban a hulladék helyzetet, a folyószennyezést, ilyen co-creation policy workshopokkal, hogyan tudunk közösen olyan ajánlásokat tenni, megfogalmazni, amelyeket felső döntéshozók, vagy akár a Dunavédelmi Bizottság, vagy az Európai Unió is meg tud fontolni, és tud hasznosítani.
1: Majdnem folytatjuk, kedves hallgatók, ígérem, levisszük a beszélgetést a hétköznapok szintjére, lesz mivel beszélgetni. A vonal másik ilyen Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója, aki éppen Isztambulba tart egy picike konferencián szünetet a mi kedvünkért. Vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Hankó Gergely, és akkor most tényleg evezünk akkor hazai vizekre, képetesen meg valójában is. Ugye itt van nekünk egy nagy folyónk, a Duna, meg van egy kisebb, ugye a Tisza. Amit én kaptam sajtóanyagot, azon van egy ilyen fotó, egy ilyen nagyon-nagyon borzasztó fotó, egy ilyen tutajszerű vízi jármű van, rengeteg műanyag hulladékkal teli zacskó fölhalmozva. Ezt mind egy ilyen expedíció alkalmával halázták ki a vízből, ezt a rengeteg műanyagot?
2: Igen, hát idén is ugye 4 darab nagy petkupa verseny lesz. Ezek a petkupa versenyek, ezek mindig egy adott folyószakaszon több tucat csapatnak a bevonásával, több száz résztvevővel, több mint 50 önkéntessel, rengeteg hulladékból készült hajóval és kenúval. Ugye versenyzik lefelé a Tiszán, vagy éppen a Bodrogon, és ugye folyamatosan takarítják, akár a folyóban található, de leginkább a partra kirakódott és az ártéri erdőkben felhalmozódott hulladék mennyiségeket, melyek ugye nagy részt a felvízi országokból érkeznek Magyarországra.
1: Uh-huh. Ugye a hulladék az veszélyes, mondja, nem áll meg a határok mellett, tehát ugye pont a Duna az 10 országot köt össze. Úgyhogy most akkor megkérdezem, a Duna esetében nagy a baj, tehát nagyon szennyezett a Duna műanyaggal?
2: A Duna is egy nagy szállítószalag, ahogy mi szoktuk hívni, de ugye a Tiszán lehet igazán ugye összességében látni a problémának a gócpontját. Tehát a Duna ugye nyugatról érkezik hozzánk, Ausztriából, Németországból, ott azért nincsenek ilyen szintű folyószennyezések. Kárpátaljáról, meg Románia egyes területeiről azért érkezik ennyi hulladék, mert ott ugye komplett települések vannak hulladékgazdálkodás nélkül, ezért ott nagyon sok esetben elégetik, elássák, vagy a folyó árterébe rakják le teljes településeknek a hulladékát, és amikor jön egy komolyabb áradás, akkor ez ugye átjön Magyarországra is.
1: Mi történik egy olyan palack, amit valaki valahol belehajt a vízbe, és az utazik a víz tetején, ki van télve szélnek, víznek, napsütésnek? Tehát magával a palackkal mi történik?
2: Igen, hát ezt mi is próbáljuk követni, kutatjuk ezt a területet. GPS-szel is követünk palackokat, illetve egy ilyen közösségi tudomány, úgynevezett Citizen Science program keretében Üzenet a palackban címmel nézzük azt, hogy a megtalált palackokban, ha van üzenet, nagyon sokszor az rajta van, hogy mikor és hol engedték el, és így, hogy van már több száz, vagy több mint száz palackunk, így ez is nagyon érdekes mintázatokat rajzol ki, hogy hány év alatt, hány kilométert utazik egy ilyen palack. Ez ugye nagyban függ az időjárási körülményektől, tehát hogy mikor van áradás, és az milyen mértékű. Nagyon sok palack az rövid utat jár be, és hamarosan a partra kirakódik. Vannak olyan palackok, amelyek nagyobb áradás, akkor akár több száz méterre bejut az ártérbe, és onnan már nem jut többet ki a folyóra. Van olyan, amelyik ugye elmerül, hogyha megtelítődik vízzel, akkor ez beépül akár az iszabba. Úgyhogy nagyon sokféle variáció van. Ez egy nagyon izgalmas kutatási terület is, hogy ez is segít ugye minket abban, hogy megértsük az egész probléma halmazt, és jobb megoldásokat találjunk arra, hogy ezt megszüntessük.
1: Mi a veszély igazából azon kívül, hogy nem egy szép látvány, amikor teszem azt, az ember a Tiszán vizitúrázik, volt ilyen részem, és akkor látja ezeket a palackokat. Mi az egyéb veszélye röviden ezeknek a palackoknak?
2: Itt nem a palackok jelentik ugye az igazi veszélyt, hanem minden más, tehát nyilván itt ezekről a területekről, amelyeket említettem, onnan mindenféle hulladék bekerül a folyóba, tehát veszélyes hulladékok, festékek, elektronikai eszközök, akkumulátorok, tévék, hűtők, úgyhogy ezek jelentik igazából a nagyobb veszélyforrást, de maga a műanyag is, amikor ugye elkezd azért aprózódni, és nagyon sok polisztirollal, ugye ilyen hungarocellel is találkozunk, azok egy-két év alatt elkezdenek szétmorzsálódni. Ezek be tudnak jutni a különböző élő szervezetekbe, és ott ezek felhalmozódnak, illetve a rájuk rakódott egyéb szennyezőanyagok sem tesznek jót senkinek. Úgyhogy hát ezért is fontos, hogy akár a makro, akár a mikroszennyezőket megpróbáljuk minél hatékonyabban megelőzni, hogy a víztestekbe jussanak, ha pedig bejutottak, akkor minél hamarabb kitakarítani.
1: A téma nem vidám, de úgy érzem, hogy szükséges erről beszélni, éppen ezért folytatjuk hamarosan a beszélgetést Hankó Gergellyel. Nagyon fontos a téma, ez egy velünk élő probléma, hogy mennyire mai a jelenség, vagy mikortól indult így be, erről is fogom kérdezni a következőben Hankó Gergelyt.

0: Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
1: Életöröm zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Igen, ezt is sikerült visszanyomoznunk. Ugye a vízügyi igazgatóságok kezdték ezt el figyelni és számolni, úgyhogy a 2000-es évek elején vannak az első adatok a komolyabb ilyen plastik cunamiról, vagy hulladékszennyezésekről, és tulajdonképpen onnantól kezdve ez folyamatos. És ugye nagyon fontos, hogy mi ezt ugye nem csak így csővégi megoldással itthon szedegetjük a palackokat, hanem a felvízi országokban, azokon a hotspotokon, a fő szennyező helyszíneken folyamatosan projekteket próbálunk generálni. Most indul például a Collection projektünknek a negyedik fejezete. Tehát kinti kárpátaljai hulladékudvarokkal, hulladékbegyűjtőkkel és hasznosítókkal dolgozunk együtt. Gépeket vásárolunk nekik, infrastruktúrát fejlesztünk, konténereket vásárolunk nekik, így azokról a helyekről, ahol tényleg a természetben végződne a hulladék, ott ők egy modernebb begyűjtést és hulladékkezelést tudnak megvalósítani. Ez még mindig nem a megvalósult álom, mert ugye mi arra azért nincs forrásunk, hogy kompletten finanszírozzuk a hulladékgazdálkodás rendszerének kiépítését, tehát hogy Kárpátalján hulladéklerakókat, meg hulladékudvarokat létesítsünk, de az, hogy a hasznosítható, a hasznos másodnyersanyagok a körforgásba tudjanak maradni, ezt nagyon jól tudjuk finanszírozni és segíteni a kis civil szervezeteinken, főként ugye a Petkupa Egyesületen keresztül.
1: Nagyobb részben is említette, hogy Németországból, Ausztriából nincs akkora gond, mint ugye keleti, még nem uniós tagállamokban. Itt a fejekbe is rendet kell tenni ön szerint? Tehát az egyén felelősség is ott van igen erős mértékben?
0: Természetesen, mert ugye nem, tehát az ember eldöntheti, hogy a nála keletkezett hulladékot, hogyha nincs hulladékbegyűjtés, akkor azt mondjuk nem elégeti, hanem ugye minimalizálja, és ami összegyűlt, az pedig elviszi egy olyan helyre, ahol ezt normálisan el tudja helyezni. De hát ugye azért nyugaton sincsen minden teljesen rendben. Ugye ott is óriási hulladéktermelés van, ugye többszörösét termelik a nyugati államok, akár Magyarországnak, vagy Ukrajnának, vagy Romániának. Ez az egy főre első hulladéktermelés, az sokkal magasabb. És hát itt ugye a szombathelyi aszbeszennyezésre gondolva azért látni, hogy ugye Ausztriában sem kolbászból van mindig a kerítés, tehát hogyha komolyabb pénzről van szó, akkor ott is vannak olyanok, akik elgondolkodnak egy kétes üzleten és olyan termékeknek, anyagoknak a határon átvaló szállításán, amit nem szabadna megmozdítani sem.
1: Ugye konferencia az évente van, van-e olyan ismi mérés, hogy mondjuk az előző konferencia óta mennyit javult a helyzet? Tehát, hogy magyarán van-e ezeknek az amúgy remek konferenciáknak gyakorlati, kézzelfogható, szemmel látható gyakorlati haszna?
0: Igen, hát amit ugye adattal alá tudunk támasztani, az nem elsősorban a konferenciának az eredménye, vagy hát annak is, de a projekteken keresztül a környező országokban is terveznek további ilyen kerekasztal egyeztetéseket a döntéshozókkal, további projekteket hoznak létre, és az akvatik plastikban is, ugye több országban szerveztek ilyen co-creation policy roundtable-t, illetve takarító akciókat is, úgyhogy a Boszniában, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában nagy takarító akciók valósultak meg, és több tucat tonna hulladékot gyűjtöttek be a vízpartokról.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, még egyszer beszélgetünk Hankó Gergellyel, akit egy konferencián kértünk ki, hamarosan visszaengedjük ott konferenciát, de addig még beszélgetünk a zene, aztán folytatjuk Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatójával.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Abban a másik olyan Hankó Gergely, akit éppen Isztambulban kaptunk el. Ott van ugye a Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy konferencián. Témánk pedig hát egy picikét hazahúzó, ugye a Duna és annak a víznyerő területének hát a szennyezettsége és ennek vizsgálata. Mennyire van, vagy kinek van arra hatóköre, hatásjoga, hogy a gyártókra is odafigyel, hogy kevesebb műanyagot, kevesebb szemetet termeljünk. Ne csomagoljunk annyira túl élelmiszereket. Most nagyon laikusan kérdezek, csak ígértem a hallgatóknak, hogy levisszük egy picit a hétköznapok szintjére. Néha bizony túl csomagolunk dolgokat, hogyha teljesen levisszük a hétköznapok szintjére. Ennek kinek van itt valami ilyen hatásköre erre odafigyelni, és a gyártókkal egyeztetni?
2: Igen, hát hogyha ezt a hétköznapok szintjére kell lehozni, akkor nem a itt most is dialógus tárgyát képező műanyag egyezménnyel válaszolok, hanem azzal, hogy ugye mi mindannyian több sapkában vagyunk, tehát vagyunk családapák, családanyák, cégvezetők, dolgozók, terméktervezők, polcfeltöltők, targoncások. Tehát mindenki a saját területén az adott szerepében el tud érni hulladékcsökkentést. Aki ugye hatással tud lenni akár egy terméknek a megtervezésére, a tervező asztalon dől el egy termék életciklusának körülbelül a 80%-a. Tehát, hogyha azt a terméket mi bonthatóra, javíthatóra és minimális csomagolási igénnyel állítjuk elő, vagy dobjuk piacra, akkor ugye óriásit tettünk a célszámok elérése érdekében. De nyilván ez a háztartásokban is így van, tehát amikor vásárolni megyünk, akkor ugye nagyon fontos, hogy vigyünk magunkkal nagyobb zacskót, vászontáskát, és ez lesz a jövő is, ugye itt a csomagolási hulladék rendelet, ami készül az EU-ban, ez is rengeteg ilyen új szabályozást tartalmaz, hogy már az áruházakban is újra tölthető csomagolásokat, meg újra tölthető csomagolásban elvihető termékeket kell majd árulni. Aha. Gondolok itt ugye akár az ilyen ropogtatnivalókra, vagy ugye olyan üdítőre, ásványvízre, ami akár ott újra tölthető, tehát szódás palack például. Úgyhogy nagyon-nagyon szertágazó ennek az egésznek a területe, de tényleg szerintem ez lenne nagyon fontos, és reméljük, hogy most Magyarországon is talán egy picit jobban össze tudjuk fogni a szemlélet formálását ennek az egésznek, és ugye az EU-s célokhoz igazodva, a magyar célszámokat figyelembe véve, akár a Környezetvédelmi Világnaphoz, vagy a többi jeles naphoz kapcsolódva, a szinergiákat használjuk ki, és úgy kommunikáljunk, úgy valósítsunk meg projekteket, hogy együttműködünk, sokkal nagyobb lesz az elérése ezeknek az oktatásoknak, lakossági fórumoknak és akcióknak. Tehát így tudunk igazából változást elérni az emberek fejébe, de itt minden stakeholdernek, tehát gyártónak, döntéshozónak, civil szervezetnek, polgármesternek ugyanazon üzeneteket kell mondania és közvetítenie, és nagyon fontos, hogy mellé ugye megoldást is javasoljon, tehát mutasson jó gyakorlatokat, jó példákat, hogy miből választhat az ember.
1: Talán ez a titka mindannak, hogy aztán tényleg eljusson az egyénhez is mindez a sok jó, ami egy ilyen konferencián megfogalmazódik, hogy igen, ez egy nagyon sok szereplős történet, mire elérünk az egyszeri fogyasztóhoz, és hogy így sikerül, és hogy itt vannak-e eszközeik a különböző cégeknek, hát ez a kérdés, hogy hogyan lehet hozzájuk eljutni, de gondolom ez amúgy témája egy ilyen konferencián, hogy hogyan lehet eljutni az egyénhez? Egy ilyen témakörben?
2: Ez mindig egy nagyon sarkalatos téma, tehát itt is az awareness raising, tehát a szemléletformálás, kommunikáció az kulcsfontosságú lesz. Nekünk is a szövetségben ugye van egy kifejezetten szemléletformálással foglalkozó munkacsoportunk, nagyon sok ipari szereplő környezettechnológiával foglalkozó cég benne van, ötleteivel gazdagítja az eszköztárat, kollégáink azok naponta, hetente járják a különböző szervezeteket, településeket Magyarországon, és rengeteg foglalkozást tartanak, úgyhogy jövőre egy nagy szemléletformálási konferenciával fogunk készülni, és hát nagyon fontos, hogy októberben ugye az Environtech Expo-n, ott ezen a szakkiállításon több száz kiállító és rengeteg szemléletformálási program fog megvalósulni. A kollégák most voltak Brüsszelben, ugye a hulladékcsökkentési hétnek az EU-s nagydíjának az átadóján, és itt örömmel jelentetem be, hogy megint van magyar győztese ennek a versenynek, most egyéni kategóriában, úgyhogy idén szeptember elején kerül megrendezésre a hulladékcsökkentési hét, megint több száz pályázat, több száz akció és több tízezer ember fog hulladékcsökkentési akciókon dolgozni, és ezt megpróbálni átültetni utána a következő hónapokra, évekre.
1: Remek végszó különben, szóval innentől kezdve ez most eldőlt, hogy maradjunk kapcsolatban, én majd felveszem a megfelelő kolléganőivel a kapcsolatot, hogy én, amíg ez a műsor van, nagyon szívesen hírt adok, ez is legyen egyfajta csatorna, hogy eljutunk az egyénhez. Tehát szerintem akkor találkozunk szeptemberben, akkor lehet, hogy akkor már személyesen beszélgetünk, addig mit kell kívánni, hát érezze magát jól Isztambul, és egy picikét tapasztalja meg azt a semmi, ez nem fogható hangulatot, de szökjön el egy ilyen szünetben esetleg egy jó török teára, hogyha másra nem. No, köszönöm szépen, akit hallottak, és volt olyan kedves kicsit kiszakadni a munkából. Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, találkozunk még, ebben én biztos vagyok. Minden jót!
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Újra négy szem közt találkozik a kormányfő és az államfő. Street food büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Országszerte kiadták az elsőfokú veszélyjelzést a várható zivatarok miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Az ország középső és nyugati harmadában citromsárga jelzés érvényes a felhőszakadások miatt is. Részletek az időjárásról a hírek végén. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagyon mindenkinek elő a mikrofonnál István Dániel, innen a szerda délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt, szokás szerint minden óra más lesz, hogy igazán változatosak legyünk. Abszolút szezonban, már hogy esküvői szezon, egyre több dudáló autót, fehér menyasszonyi ruhát, illetőleg egész násznépet lehet látni a különböző templomok környékén szombatonként. Mint ezt azért mondom, mert a legnépszerűbb esküvői, akár bevonuló vagy tánczenék érkeznek majd az utolsó órában. Egyelőre egy időutazós órába csapunk, 2004 és 14 terítéken az akkor is legerista vezetőkkel, mindjárt jön a Blue Shapeshifters, vagy Noel Gallagher bandájától egy dal, és aztán majd jönnek az óra sztárja is, három a Smash Mouth-tal, három pedig Gotyétől. Egyelőre Harry Styles-szal indulunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, érdemes az esernyőket, esőkabátokat kéznél tartani, a következő napokban bármikor lecsaphat egy jó zápor, zivatar, hát nagy szüksége van a természetnek a csapadékra, úgyhogy nagyon szitkozódjunk, hogyha elázunk. Mindjárt egyébként időutazunk, 2004-be és 2014-be kötünk ki, szokás szerint az időutazás három akkor is lágerista vezetőt takari, a 2004-es esztendőből mindjárt jön a Counting Crows, itt lesz a Blue és a Shape Shifters egy-egy dala, de mi minden történt 2004-ben nézzük meg, hát március 29-én bővült a NATO 7 új tagállammal, csatlakozott Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia, és olimpiai játékoktól is hangos volt az esztendő, Görögország fővárosában, Athénban rendezték, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 97-ben döntött erről a városról, Athén mellett egyébként Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott még, hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, ténylegesen viszont csak a 25., amennyiben nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat. Négy magyar csapat is szerepelt az olimpián, a férfi és a női vízilabda csapat és a két kézilabda csapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk eredményeket, a bravúrt mégis a férfi kézisek negyedik helye jelentette. A legeredményesebb sportolók ezúttal is az úszók közül kerültek ki, Michael Phelps amerikai 6 arany és 2 bronzérmet, Petria Thomas ausztrál 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. November 3-án a Magyar Honvédség állományából leszerelt az utolsó sorkatona, ezzel megszűnt a sorkatonai szolgálat Magyarországon 2004-ben, tehát amikor már óriási sikereket ért el a Counting Crows, mindárt az Accidentally in Love érkezik tőlük. Hát 91-ben alakult a Kaliforniában, nevüket egyébként egy brit gyerekdallal kapcsolatos babonáról kapták. A babona szerint a varjak számolása ugyanis bal szerencsét hoz. Első nagy lemezüket 93-ban adták ki, amelyről a Mr. John című dalta az MTV is játszotta, továbbá a negyedik helyet ért el a Billboard 200-as listáján. Később aztán jöttek a későbbi sikerek, például a Shrek 2 betétdala, az Accidentally in Love, illetve egyébként ebben az időben még Oscar-díjra is jelölték a dalért az együttest. Aztán majd a végére érkezik a Curtain Falls, méghozzá a Blue együttes rajongóinak legnagyobb bánatára ez volt az a dal, amivel búcsúzott tulajdonképpen a formáció. 2004-ben adták ki, és akárcsak korábbi slágereikkel ezzel is meghódították a legtöbb európai toplistát. Hazánkban például a 7. helyet sikerült megszerezniük. A Blue karrierje töretlenül ívelt felfelé, így mindenkit meglepetésként ért akkoriban a bejelentés, miszerint a csapat feloszlik. Simon Lee Duncan és Anthony a Curtain Falls kisfilmjével búcsúztak el a rajongóiktól. A számhoz készült videóban összefoglalták a Blue legemlékezetesebb pillanatait, és ezzel végleg lezárták az együttes pályafutását. És aztán majd a Shape Shifters érkezik, és egy fantasztikus dal, a Lola's Team, ami azóta is tulajdonképpen klub klasszikus, előszeretettel nyúlnak hozzá a mai kor DJ is, természetesen kapott már néhány köntöst a 2004-es megjelenése óta, de én most az eredeti változatot hozom 2004-ből, tehát hamarosan pedig felcsatlakozik majd 2014, hiszen az lesz a következő állomásunk, de egyelőre Counting Crows, Blue és Shape Shifters itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, át sem vettük ma még az elérhetőségeinket. Gyorsan mondom, 0-77-0-98-os SMS és Viber számunkat. Ha például lenne 2014-ből valakinek egy szívhez szóló saját élménye, akkor azzal is nosztalgiázhatunk, de főképp egyébként a közlekedési információkat várom, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. No, de irány 2014, ott folytatódik tovább az időutazás, mindjárt jön némi info az évből, és aztán majd Ed Sheeran és a Don't, de itt lesz a Carbon Fools, illetőleg Noel Gallagher önálló dala is a bandájával. Hát március 2-án 2014-ben Los Angelesben a hollywoodi Dolby Színházban rendezték meg a 86. Oscar gálát. Itt a legjobb filmdíját a 12 év rabszolgasága, a legjobb rendezőit Alfonso Cuarón, a legjobb férfi főszereplőit Matthew McConaughey, a legjobb nőjét pedig Kate Blanchett kapta. Május 10-én a Conchita Wurst által képviselt Ausztria nyerte az 59. Eurovíziós Dalfesztivált a dán fővárosban Kopenhágában, második lett Hollandia, harmadik Svédország, minket Kállai Sanders András képviselt meglepően jó helyről, az 5. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében, és Kulcsár Edina is nagyot ment az év végén, 2014-ben Miss World szépségversenyt rendeztek Londonban, ahol Edina a 2. helyen végzett, mely minden idők legjobb magyar szereplése a verseny történetében. Ed Sheeran érkezik pillanatokon belül, és a Don't, aztán majd itt lesz a Carbon Fools és a Give It To Me, meg Noel Gallagher és az In the Heat of the Moment a slágeristák éléről 2014-ből. Hát eléggé morbid hír jelent meg egyébként Ed Sheeran kapcsán. Korunk egyik legnagyobb énekes dalszerzője ugyanis egy sírkamrát akar építeni a birtokán, ha saját lelki megnyugvására, hogyha már nem lesz közöttünk. A zenésznek persze semmi baja, alig múlt el 30, jó egészségnek örvend, és a karrierje is szépen alakul, mégis úgy gondolta, hogy időszerű a jövőre gondolnia, ezért kezdett meglepő beruházásokba a 3,7 millió font értékű Sheeranville birtokon. A munkálatokat el is kezdték, a távolból is jól látszik az épülő felállványozott templom. A kisebb alunak is beillő birtok egyébként nem valami egzotikus helyen van, hanem a kelet-angliai Framlingham külterületén, ahol közel Ed Sheeran felnőtt. A sírkamra a tervek szerint a templom hátsó része alatt kap majd helyet, és mindössze 2,7x1,8 méteres lesz. Ez lényegében két sírhelyet jelent, és csak akkor valósulhat meg, ha a helyi tanács engedélyét is megkapta rá Sheeran. Aztán majd a Carbon Fools érkezik, és a Give It To Me, ők egy magyar zenekar, hát zenéjük a mai modern, pop, rock és elektronikus műfajok egyvelege, egyedi hangzásviláguk alapja az elektronikus és az élő hangszeres zene egysége. 2001 óta léteznek, akkor a Sziget Fesztiválon debütáltak első nagy lemezükkel, a Points gulással, 2004-ben aztán a Crossroads Recordsnál jelentették meg az albumukat, és 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, onnantól fogva váltak igazán sikeressé, a mai napig is abszolút aktívak, a fesztiválok megkerülhetetlen szereplői, ugyan már Balázs nélkül, de óriási sikerekkel. És aztán majd érkezik az Oasis egykori tagja, Noel Gallagher, aki hát ugye nincsen felütlen viszonyban a tesójával Liammel, olyannyira, hogy többször a közönség előtt kaptak hajba, de tavaly egy visszautasíthatatlan angliai koncert turné ajánlatot kaptak, úgyhogy láss csodát, pikpak kibékültek, állítólag a nullák azért elég sokat hatottak a békülésre, amit megláttak a fellépti díj után, úgyhogy most elvileg jóban vannak, de hát mind a ketten azért építik a saját karrierjüket ezzel a formációval, amivel Noel érkezik. Megjárta a Sziget Fesztivált is egyébként. 2014-ből a Don't-tal indulunk, úgyhogy jön egy Sheeran, itt a 98.6 Manna FM.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, SMS-ünk 0677 986. Számítani kell csapadékra, sajnos még a hétvégén is, a szombat tűnik most csapadékosabbnak, de szinte bármelyik nap lecsaphat egy jó zápor, zivatar, csütörtöktől majd visszaesik a hőmérséklet ilyen 21 fokra, és aztán majd kedden alakul vissza nyári értékekké a maximum. Nálunk programajánlatok érkeznek, aztán egy megállás nélküli zenei blokk, ezzel a dallal folytatom. Jó,

0: Pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljes sem megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt délután 3 óra, hogy konkrétan milyen időjárás várható, azt mindenki megfigyeleti majd a friss információk végén, tényleg figyelni kell, mert eléggé hullámvasúton ülünk az időjárást, illetően aztán majd indul az újabb óra, ahol az óra sztárjai garantálják a jó hangulatot. Két előadó érkezik majd 3-3 dallal, itt lesz a Smash Mouth, és jön majd Gauthier is, de egyelőre James Arthur indítja az órát.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Lóerők éjszakája! Június 13. tököli reptér! Brutális autós és motoros őrület! Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket! Ez a Lóerők éjszakája! Június 13. tököli reptér! Start 15 óra!
7: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
8: Autódarú Kosvéber.
9: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
10: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
11: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Reklám hangzott el.
12: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Rendkívüli ülés tart kedden az országgyűlés. Szijjámékrek születtek Pozsonyban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-ában érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Továbbra sem akarnak eurót a svédek, idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát, csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csak nem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Siámékrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze, mindkettőjüknek külön szívet, üdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. Az további vizsgálatok fogják majd kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek. Őket később sikerül szétválasztani. Egy 2009-ben született ikerpár ugyanakkor nem élt túl egy ilyen műtétet.
1: Időjárás.
12: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás, a zivatarok veszélye miatt. A szél sokfelé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, az én nevem István Dániel, de passzolom már is a mikrofonomat az óra sztárjainak, akik mindig 3-3 dallal képviselik magukat. Így lesz ez mindjárt a Smash Mouth-tal, természetesen jön majd az All Star és az I'm a Believer, a két nagy Shrek sláger, és aztán majd itt lesz Gotye is 3 dallal, majd hozom a nagy slágerét, a Somebody That I Used To Know, de egyelőre James Arthur indítja az órát.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, ha ma hamarabb volt a munkavégzés és autóval történik a hazaút, vagy esetleg A-ból B-be haladtak és úgy szól a Manna FM, akkor várom a közlekedési információkat a 0674.986-ra. Szépen kopik ez a hét, aztán még a jövő hét, és vége a sulinak, indul a vakáció, már lehet, hogy el is kezdték a gyerekek írni a felkiáltó jeleket, most nem számolom vissza, de ha hallgatnak minket ifjancok, akkor írják le, hogy hol tart éppen a táblára a vakáció felírása, ha van még egyáltalán tábla, és egyáltalán még írják a gyerekek, hogy vakáció az én időmben. Abszolút ez volt még a menő, tehát másfél hét is még a tanévnek, úgyhogy egy újabb korszak kezdődik. Az óra sztárja érkezik, a Smash Mouth már is három dallal, ők egy amerikai rock-punk együttes, hát legismertebb dalaik az All Star és az I'm a Believer, utóbbi a The Monkees azonos című számának feldolgozása, amely a 2001-es Shrek című filmben is hallható volt az All Star-ral együtt. 94-ben alakultak a kaliforniai San Jose városban. Az együttes Steve Harvell alapítottak, aki korábban a Freedom of Speech nevű rap együttes tagja volt. Harvell menedzsere Kevin Coleman ismerte Greg Kemp gitárost és Paul DeLay basszusgitárost, akik egy helyi punk együttesben játszottak és bemutatta egymásnak őket. A három zenész elkezdett együtt próbálni, kiegészítve Kevin Coleman-nel, aki a dobosi posztot töltötte be. Nevüket különben egy amerikai futballban használt kifejezésről kapták, ebben az időben a csapat leginkább rockzenét játszott és Smash Mouth írásmóddal szerepeltek. Első nagy lemezük 97-ben jelent meg az Interscope Records gondozásában, ekkor már Smash Mouth volt a nevük, a kettő között egyébként az volt a különbség, hogy külön írták a Smash-t és a Mouth-t és nem egybe. Ezen az albumon még ska punkot és punk rockot játszottak. A lemezről a Walking in the Sun című dal lesz slágger, továbbá a The Fonz és a Why Can't We Be Friends dalok is megjelentek kis lemez formájában. A Why Can't We Be Friends a War nevű funk együttes ugyanilyen című dalának feldolgozása. Második nagy lemezük az Astro Lounge 99-ben látott napvilágot, ezzel a lemezzel kezdve átértek az alternatív rock punk rock stílusra. Erről az albumról származik továbbá az All Star is, amely a Smash Mouth legismertebb dala. Az együttes azóta még 5 nagy lemezt adott ki. Nemrégiben egyébként összebalhéztak a Smashing Pumpkins-szal, Instagramon hozta fel régi sérelmét Billy Corgan, a Smashing Pumpkins énekese. A rajongóinak válaszoló rockstar felemlegette azt az esetet, amikor állítása szerint a Shrek című film záródalaként fel akarta használni a DreamWorks Untitled nevű számokat, azonban a stúdió visszavonta az ajánlatot és lecserélték a számot az I'm a Believer-re, a Smash Mouth-tól. A Smash Mouth Twitteren válaszolt Corgannek, a zenekar egoistának nevezte a zenész, és azt állították, hogy csak ő gondolja azt, hogy a Smashing Pumpkins volt az első banda, akit megkerestek. Valójában hónapokig győzködték a Smash Mouth-ot, mire beadták a derekukat, és engedték, hogy számukat felhasználják a filmhez. Micsoda cica harc. Hát szerintem összetelti a Smash Mouth a két kezét, hogy a Shrekben benne volt ez a daruk, mert hogy bár tetszik, bár nem, ezt hozta meg számukra a világ hírnevet. Na de három dallal örökbítették a rock és a pop hírnevét. Már is ezek érkeznek. Elsőként jön az I'm a Believer, hát megkerülhetetlen egy Smash Mouth 3-asból a Shrek betét dalam, de aztán majd a Pacific Coast Party, és az az All Star harmadiként, ami szintén a Shrekből is ismerős lehet. Ők tehát a Smash Mouth 3 dallal most itt a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Ha a gyermek nem is, de egy anyuka Judit írt, hogy az ő gyermekéik a harmadik B-ben bizony írják a vakációt a táblára. Ugyan nem ez a klasszikus értelemben vett zöld tábla van, hanem a filccel írható, ez a fehér, de arra már megy a vakáció. Kösz az infót. Közben a 0677-1986-ra várom a közlekedésről is az információkat, hiszen most már lassacskán azért vége a munkának, is ilyenkor a fővárosból kifelé vezető utakon torlódott a forgalom, vagy ha valaki még mást is lát, azt is küldje el nekem infóban, hogy aztán továbbadassam a többieknek. 0677-1986-at, ez a Viberre is be van kötve. Hát közben egyébként csapadékos marad az időjárás, igazából egészen vasárnapig. Most már oda is felhőskéket rajzoltak, még amikor elkezdtük egymás szórakoztatását, nem így volt, de aztán a jövő hét a szárazabb lesz, és akkor visszatérnek majd a nyári melegek is ilyen 29-30 fokkal, addig pedig ilyen 20-22 fokot lehet kalkulálni. Nálunk az óra sztárjai töltik meg az étert, a Smash Mouth 3-asa után már is érkezik Gotye. Hát ő egy dallal mindenféleképpen ismerős kell, hogy legyen, a nagy Schlagerével, az volt a Somebody That I Used To Know, azt is hozom nem sokára. Eredeti neve egyébként Walter Wally de Becker, 1980-ban született, ez egy művésznév a Gotye, ő egy belga-ausztrál születésű multihangszeres zenész és énekes dalszerző, maga a név a Gotye-ből származik, a Walter vagy Walter francia megfelelőjéből. Hangját egyébként már hasonlították össze Peter Gabrielével és Stingével is, eddig 3 stúdióalbumot egymástól függetlenül adott ki, ami remixelt számokat is tartalmazott, legalábbis a harmadik, az utolsó albumról, a Making Mirrors-ról. Tagja a Melbourne indie pop triónak, a The Basics-nek, akik önállóan megjelentettek 3 stúdióalbumot és számos egyéb CD-ket 2002 óta. Gotye 2011-es kislemezéről a Somebody That I Used To Know az első jelandolt a Billboard Hot 100-ason, így ő az 5. ausztrál művész és a 2. belga, aki idáig eljutott. 5 Ária díjat nyert és jelölést kapott az MTV IMA legjobb ázsiai és csendes óceánia dalok között. Gotye azt mondta, néha úgy érzi, kevésbé zenész, inkább úgy mondjam, ügyeskező. 2001-ben szüleivel új otthonba költözött, így a régi családi házban tudta folytatni tanulmányait. 2 barát is összeköltözött vele, és a házat elnevezték The Frat House-nak, vagyis a haverok házának, ahol barátai rendszeresen összejöttek és lúgtak. Az első magvakat Gotye akkor ültett el, amikor kapott egy nagy gyűjteménynél régi lemezt. Egy idős szomszéd, miután meghallgatta a Downstairs próbáit az évek során, odaadta az akkor nemrég elhunyt feleségének lemezgyűjteményét Gotyének, és tulajdonképpen az adta az első szikrát, hogy elkezdjen zenélni. Hát Somebody That I Used To Know, de egyébként nem nagyon aktív, néztem az Instagram oldalát, tényleg alig posztol, nem tudom, hogy éppen most mi a vele, mondta, hogy igazából nincs rajta nagy push, oké, hogy elért egy világsláger, de azért nem szeretne úgy élni, hogy neki most évente kelljen megjelentetni egy-egy number one-t, majd meglátjuk, hogy hallunk-e még róla. Érdekes, hogy egyébként, hogy néhány éve felrepent a halálhíre, és akkor jelentkezett, hogy nem öltem meg magam, itt vagyok, úgyhogy ő él és virul, és nem sokára 3-at énekel nekünk. Már is jön az In Your Light, az Ice Wide Open, és aztán a végére Kimbrával a nagy siker a Somebody That I Used To Know. Gotyével, tehát itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Próbálom összegyűjteni a program ajánlataimban, itt a 98 pontat Manna FM-en. Mindjárt ezek érkeznek, aztán majd egy megállás nélküli zenefolyam jön majd Jimmy Lawson pillanatokon belül, és a nagy-nagy slágere, a Wasn't Expecting That.
1: It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
3: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítéssel várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közös tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvenc tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
3: Élet, öröm, zene.

0: szédíts már.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindjárt délután 4 jönnek a friss információk, aztán egy újabb órát indítok, hát ugye most már június 10-e van, bőven benne vagyunk a nyárban, ezzel együtt az esküvői szezonban rengeteg konvoj dudáló autót lehet látni, és ott mostanában az esküvők igen komoly pillére két dolog, biztosan a bevonuló zene, illetőleg az ifjú pár az este egy pontján megnyitja a táncot, általában a saját begyakorolt táncukkal, és hát ehhez kapcsolódóan találtam egy listát, ami azokat a muzsikákat szedi össze, amik a legnépszerűbb esküvői, akár bevonuló zenék, vagy tánczenék, ezek közül jön mindjárt hat, Ed Sheeran többek között, de majd Whitney Houston is, az óra pedig az utóbbi idők egyik legnagyobb slágerével indul, már is jön Rosé és Bruno Mars.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
6: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
7: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
3: Reklám hangzott el.
8: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett a mentőszolgálat új szóvívője. Felújították a matetőbb épületét. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentésirányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A jó és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllön, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája, a hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármelyik pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni.
1: Időjárás.
8: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Abszolút tart már az esküvői szezon, szerintem az nagyjából elindul ilyen május elején, és aztán egészen október elejéig. Úgy döntenek a párok, hogy akár nagy közönség előtt vagy privát összekötik az életüket. Hát ha mindez lakodalomban zajlik, akkor igen komoly szerepe van általában a zenének, nem csak amire táncol a násznép, hanem például amire bevonul az ifjú pár akár az anyakönyvvezető elé, és aztán utána az este egy pontján általában előadják a magánszámukat, amíg egy begyakorolt tánc. No hát összeszedtem a legmenőbb esküvői zenéket, legyen ez akár bevonuló, vagy táncot bemutató muzsika. Hat érkezik ezek közül, mindjárt jön a Maroon 5, John Legend, Ed Sheeran, illetőleg Whitney Houston egy-egy slágere, de egyelőre Rose és Bruno Mars érkeznek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 Manda Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünk működik, abszolút aktuális a hazafelé vezető útközben, hogyha valaki lát valami olyat, ami másnak is hasznos lehet a közlekedésről, küldje el nekem. 0677-1986. Ide várom az üzeneteket. Miközben egyébként tart már június 10-én bőven az esküvő szezon, hát ilyenkor ugye a városban is látni dudáló autókat, szépen feldíszített kocsikat bennük a menyasszonnyal, illetőleg a vőlegénnyel, és ott általában az eseményt egy nagy lakodalom követi, ahol például az este egy pontján, amikor az ifjú pár megnyitja a táncot, akkor egy közös produkcióval lép fel, de már gyönyörű zenék szólnak mostanában akkor is, amikor az anyakönyvvezető elé járulnak az ifjú pár tagjai. Úgyhogy ezek közül a zenék közül találtam egy külföldi listát, és megszíneztem egy picit hazai kedvencel is, ami ezeket az népszerű esküvői zenéket veszi elő. Az első körben már is a Ed Sheeran és a Perfect, de itt lesz majd John Legend, All of Me, és a Bombon is belefért ebbe a válogatásba. Köszönöm, hogy vagy nekemmel. Hát 2017-ben hallottuk ezt a bizonyos Perfect-et Ed Sheerantől, akkor érkezett vele együtt a klip is. A Perfect olyan, mint az igazából szerelem és a szerelem az Alpokban találkozása, csak minden dráma nélkül. A Zoe Dutch amerikai színésznő és a brit Ed Sheeran főszereplésével készült klipben egy romantikus vígjáték elevenedik meg előttünk, ami a hegyekben egy síelés alkalmával történik. Meg kell adni Sheeran, igen, csak jó színész, talán láthatjuk majd komolyabb szerepekben is hamarosan. A Bridget Jonesban egyébként már bemutatkozott, és milyen jó volt az is. A Trónok harcának jelenete már inkább megosztotta a rajongókat. A romantikus ballada az akkor 26 éves énekes, rendkívül sikeres Divide albumának a negyedik kislemeze, amit barátnője Cherry Seaborn inspirált, és a szerző Ed személyes kedvence a lemezről. A rajongók reakcióját elnézve nekik is nagyon bejön, hiszen mindössze egy nap alatt már 9 millió megtekintésnél járt a YouTube-on, úgyhogy ez nagyon nagy szám, azóta pedig ez megtöbbszöröződött. Aztán majd érkezik az All of Me, ami nem mai John Legend-dal, de mégis megmaradt top 5-ösnek, ami az esküvői bevonuló zenéket illeti. Hát elég komoly zenész, énekli el nekünk mindjárt. 10 Grammy-díja mellett John Legend 2015-ben a legjobb eredeti betétdal Oscar-díját, valamint a tévés Oscarnak számító Emmy-t, illetve a színházi világ legnagyobb elismerésének számító Tony-díjat is begyűjtötte már. Ezzel egyike lett annak a 13 hírességnek, aki mind a 4 nemes trófeát hazavihette. John Legend különben Ohio államban született, egy 4 gyerekes családba, 4 éves korában a templomi kórusban énekelt, 7 évesen pedig kiválóan zongorázott. Tehetségét az is mutatja, hogy az iskolai osztályokat sokkal gyorsabban végezte kortársainál, és 16 évesen a Pennsylvania Egyetemen tanult afroamerikai irodalmat. Aztán majd egy nagyon szép hazai sláger érkezik, a Bombon és a Köszönöm, hogy vagy nekem. Hát ha nem tudnám, hogy öregszem elég, hogyha ezt meghallom, hiszen amikor elkezdtem nagyjából 98-ban rádiózni, ez akkor volt óriási siker. Élő kívánságműsort vezettem, és tulajdonképpen az első 3 kéréseknél már elhappolták ezt a slágert, és azóta is megőrizte a népszerűségét, nem véletlenül keveredett ide hozzánk a legmenőbb esküvői bevonuló zenék közé. Egyébként igen aktív éve van a 30 éves Bombonnak, hiszen jubileumi koncert is jellemzi az életüket, illetőleg március 1-én még ebben az évben a nagy duett versenyben maradt párosai nekivágtak az élő show-nak, ahol egyébként az extra produkciót Szolnoki Péter hozta még hozzá Radics Gigi társaságában, úgyhogy új dallal is jelentkezett a csapat, de most egy régi klasszikus érkezik, a Köszönöm, hogy vagy nekem, a Perfect és az All of Me után, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és a legmenőbb esküvői bevonuló muzsikákkal. Ezek érkeznek már, is jön a Maroon 5 és a Sugar, aztán a temperamentumosak közül Whitney Houston és az I Wanna Dance With Somebody. Ez nyilván nem bevonuló zene, sokkal inkább az, amikor az ifjú pár egy előre begyakorolt koreográfiával elindítja a táncot. Ezek lehetnek egyébként mulatságos, lehetnek teljesen komoly elemek, mindenfélét meg lehet találni a TikTokon, az Instagramon, tényleg se szeri, se száma a különböző produkcióknak, és aztán tulajdonképpen egymást koppintják a párosok, ha valami megtetszik nekik, akkor utána szólnak a tánctanárnak, hogy tanítsa be nekik. Több heti előkészületet igényel egyébként ez a dolog, de hát valószínűleg megéri, hogyha ennyien alkalmazzák egy kis súelemként. A Maroon 5 Sugarja érkezik elsőként, ami egyébként többszörösen is ideillik az esküvői bevonuló zenék közé, hiszen a klip is tulajdonképpen arról szól, hogy randomszerűen a Maroon 5 tagjai megjelennek egy ifjú pár lakodalmán, és ott óriási bulit csapnak. Hát nyilvánvalóan ez nem a véletlen műve volt, hanem eredetileg megszervezett történet, de aztán valószínűleg emiatt a történet miatt nagyon sokan alkalmazzák az esküvős táncuk aláfestő zenének a Sugart. Maga a csapat egyébként eredetileg Karas Flowers néven nyomult, 94-ben jöttek először össze, és aztán komolyra akkor vált a sorsuk, amikor 2001-ben a zenekar már Maroon 5 néven visszatért. Meg is jelentették egy évvel később a Songs About Jane-t, ami az eddigi legsikeresebb albumuk volt, óriási sikerekkel rajta, például a This Love-val, vagy a She Will Be Loved-dal. Aztán az I Wanna Dance With Somebody érkezik, Whitney Houston egyik legnagyobb sikere. Sok mindenről álmodozott egyébként az énekesnő gyerekként, ha hiszitek, hanem az éneklés egyáltalán nem szerepelt a tervei között. Kezdetben táncművész, majd pedig középiskolai tanár szeretett volna lenni, ám hamar rádöbbent, hogy egyik sem az ő útja. Egy rövid ideig a manöken világba is belekóstolt, szerepelt például a Seventeen magazin címlapján is, végül azonban az egyetlen igazi szerelmét, az éneklést választotta hivatásul. Annak ellenére, hogy a szakma nagyon hamar befogadta és világszerte elismertett, a kivételes tehetségű énekesnő megmaradt annak az egyszerű lánynak, aki volt, a fényűző partikat messziről kerülte, helyettük inkább, ahogy korábban egy interjúban fogalmazott, tartalmasan próbálta meg eltölteni a szabad idejét, porszívozni és mosogatni, például egyenesen imádott. Ez is megjelenik egyébként az életéről szóló filmben, a porszívóra konkrétan emlékszem, az I Wanna Dance With Somebody-t, ha valaki még nem látta és szereti Whitney Houston-t, akkor mindenféleképpen vágjon bele, majdnem 3 órás a film, mi moziban láttuk annak idején, de hát én azóta már többször megnéztem, tényleg fantasztikus az egész, tök jól összefoglalja Whitney Houston életét. És aztán a végére majd Christina Perry érkezik hozzánk, és egy klasszikus bevonuló zene az esküvőkről, az lesz a Thousand Years. Ő egyébként amerikai énekesnő, Pennsylvániában született, apukája olasz, ezért a neve Perry, anyukája pedig lengyel származású. Első nagylemez a Jar of Hearts 2010-ben jelent meg, viszont a leghíresebb dala egy évvel később jött, ez volt a Thousand Years. Egyébként 21 évesen költözött az énekesnő Los Angelesbe, hogy építgesse a karrierjét, van egy férje és egy lánya, akinek a harmadik nagylemeze szól. Már is ezek a dalok érkeznek, két temperamentumosabb és a szíves szólóbb, Maroon 5 és a Sugar, Whitney Houston és az I Wanna Dance With Somebody, és aztán majd Christina Perry és a Thousand Years. Itt a 98.6 Manna FM.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Abszolút benne vagyunk a nyárban, még ha egy picit furcsa arcát is mutatja ezen a héten az elsővel, illetőleg a pici leüléssel, de ez már teljes mértékben nyár, úgyhogy maradjunk ebben a hangulatban. A következő dal segítségével jön Mr. Props és a Waves.

0: Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördöglyuk. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a

0: korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhely a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdok voltak, és így Remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is.
1: Élet, öröm, zene. One life.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéket, szinte felfaltuk a szerda délután, olyan hamar elpörgött, de hát jó lesz az este, és érdemes maradni, és az életöröm zenéket választani, jobbnál jobb műsorokkal is készülünk, úgyhogy ezekhez kíván István Dániel jó szórakozást, és hát holnap találkozunk, kettőkor várok mindenkit nagy szeretettel.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha őfelsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt, lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő fejnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
11: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
1: Reklám hangzott el.
12: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. A belvárostól a Várig üldöztek egy autóst a rendőrök. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés. A heves viharokban a nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitoladott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége ezzel együtt parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást.
2: Időjárás.
12: Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulnak ki futózáporok. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
1: Manna Hits!
2: Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us. Hope you enjoy the

0: Rózsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.
0: As well as your listeners, and I pray that it brings a message of hope.

0: Rózsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára késült a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: you the best. Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége dr. Szirtes Gábor PhD, nem akart, hogy mondjam, de én akkor is mondom, a WeSpeak AI technikai vezetője, akivel nyilván a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, de sokkal-sokkal szerteágazóbb, amivel ő foglalkozik, és az ő tudása is, mint hogy csak pusztán az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát említsük, úgyhogy Desz is itt van, sziasztok, köszönöm, hogy jöttél, Gábor, köszönjük, és akkor talán induljunk el onnan, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozol, vagy egyáltalán én azzal kezdeném, hogy te hogy kerültél a mesterséges intelligencia holdudvarába, bűvkörébe?
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Én elég messziről indultam, természettudományok vonzottak, és már óvodás koromban is inkább egy agymodellezéssel szerettem volna foglalkozni, és ehhez kerestem az utat. Én a Fazekas Mihály gimiben jártam, és ott azt gondolom, hogy nagyon jó alapképzést kaptam mindenféle természettudományokból. Aztán úgy döntöttem, hogy az ELTE vegyész szakára megyek, és közben megismerkedtem egy kutatócsoporttal a KFK-ban, ott találkoztam először gépi tanulással, ez még az őskorban volt, tehát közvetlenül Petőfi Sándor halála után egy-két évvel, és akkor ez egy ilyen nagyon, nagyon egzotikus területnek számított. Elnyertem egy ösztöndíjat, még egyetemistaként, akkor azzal az Egyesült Államokban kutattam, és már ott gépi tanulás módszereket kellett alkalmaznom.
0: Mit jelent az, hogy gépi tanulás? Mert nem biztos,
1: ez egy, igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Menjünk visszafele egy picit, tehát most a csapból is AI folyik, ugye? AI, mesterséges intelligencia, mindenki használja ezt a kifejezést, senki nem tudja értelmezni, hogy pontosan ki mit ért alatt, ez egy ilyen esernyő kifejezés. Ha korábban amikor tanítottam, például a Kürt Akadémián, meg még annak itt az egyetemen is, akkor is mindig ezt mondtam a diákoknak, hogy kiírom szívesen az előadás címébe, hogy AI, de utána én nem fogom nagyon használni ezt a kifejezést, mert először valaki definiálja nekem, hogy mi a természetes intelligencia, és akkor utána tudunk beszélgetni arról, hogy mi az AI, de ugye erre sincsen jó definíció. Szóval ezért inkább jobban szeretem azokat, amik megfoghatók. A gépi tanulásnak a lényege a következő. A tudományok, minden tudomány azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet modellezni azokat a jelenségeket, amikkel találkozunk. Azt gondoljuk, hogy egy jó modell, annak magyarázó ereje van, és egy modell az arról szól, hogy képesek vagyunk megszabadulni mindentől, ami valamilyen értelemben irreleváns, ami zaj, ami nem segíti a megértésünket, és csak a lényegre fókuszálunk. Ugye ez egy nagyfokú tömörítést jelent. De általában a hagyományos megközelítés az, hogy eleve vannak hipotéziseink a világról. Azt gondoljuk, hogy valami úgy és úgy történik. Azt gondoljuk, hogy ha az istenek veszekednek az égben, akkor abból villám lesz. Ez egy nagyon jó magyarázat egyébként. Teljesen jó magyarázat, nagyon nehéz megcáfolni. Villámokat láttunk, isteneket nem. Ugye itt nyilván
0: az egyik rész az megjelenik.
1: Ezt mindig el lehet mondani. De ha mondjuk kicsit konkrétabb példára gondolunk, hogy mit csinál egy közgazdász, meg kell magyarázni, hogy az infláció miért úgy olyan, amilyen. És akkor azt mondja, hogy hát szerintem a világban ilyen-olyan politikai válságok vannak, a kőolajár így alakult, a népesedés így alakult, stb. És akkor van egy receptje, azokat összerakja, és csak azt kell kitalálni, hogy melyik komponens milyen súlyjal vesz részt ebben az egészben. Ez egy hipotézis, megnézi a számokat, amiket kimér, és utána egyezteti a modellt, alakítja ezt a pár paramétert. És akkor azt mondja, hogy szerintem elég jó az egyezés, boldogok vagyunk, megmagyaráztam a világot. Ezen szemben mit csinál a gépi tanulási eljárás? Azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mik azok a faktorok, amik a leginkább számítanak, de van számítógépünk, van rengeteg adatunk, nagyon sok kombinációt is akár meg tudunk nézni. És az, hogy ez miért tud működni, tehát az, hogy a maga a rendszer dönti el, hogy mi lehet fontos, ennek már megvan szépen a matematikája is. Van a matematikában egy óriási nagy terület, amit úgy hívnak, hogy approximáció elmélet, és kiderült, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek képesek bármilyen függvény kapcsolatot, vagy modell kapcsolatot egészen jól közelíteni, ha elég sok adatunk van. Tehát ahelyett, hogy én megmondanám, hogy mondjuk a jó húslöveshez ennyi só, meg nem tudom, ennyi csirkehús kell, a rendszer, hogyha elég sok húslevest megkóstol, kitalálja, hogy mi a legjobb kombináció.
2: Mármint letérképezi azt, amire az ember képes.
1: Így van, és ez nagyon-nagyon sok adat kell. Tehát ennek ez az ára. Tehát, hogyha vagy az van, hogy modellezünk, és az agyunkat használjuk, vagy lusták vagyunk, de akkor cserében nagyon sok adat kell, amit meg tudunk figyelni, és az adatok közötti rejtett kapcsolatokat tudjuk ezzel vagy föltárni. És...
2: ez az, amire azt mondják, hogy a mesterség és intelligencia idézőjelben, akkor nevezzük így, de nyilván sokkal nagyobb a merítés, amiről beszélünk, hogy a maga a kérdés feltevés tanítja őt. Mint ahogy egyébként, hogyha ezt így vesszük, akkor ugye a kritikus gondolkodástól fejlődik a mi tudásunk is, hiszen a kérdezés önmagában már egy lépés a tudás felé.
1: Ez így van, de még ez egy sokkal magasabb szintű kérdéskör igazából, tehát a gépi tanulás alapján sokkal egyszerűbb. Mondok egy, amiből ki szoktunk indulni, az a mintázatok keresése, mintázatok felismerése.
2: Ez érdekes egyébként, mert a pszichológiában is van ilyen.
1: Mert
2: itt nekem rögtön a humán oldalról eszembe jut a transzgenerációs öröklődés.
1: Nekem ez egy hosszú teória, tehát valójában hogyha most visszamegyünk oda az eredethez, a intelligencia, az egy latin kifejezésről származik, intellego, sorok között olvas. Ez azt jelenti, hogy a sorok, amiket meg tudunk figyelni, a sorok között olvasás, meg az, hogy képesek vagyunk a mögöttes tartalmat, azokat a törvényszerűségeket fölismerni. De nagy differencia van a között, hogy azt mondom, hogy mintákat látok, vagy azt mondom, hogy szabályokat ismerek fel. A szabály fölismerés az egy sokkal magasabb szintű gondolkodási képesség. Ezek a rendszerek, mostani rendszerek már képesek arra, hogy szabályokat is fölismerjenek, de alapvetően mintákat tudunk látni. És ami nagyon érdekes, hogyha az ember ezt visszavetíti a humán működésre, mi nem vagyunk intelligensek. Nekem ez a mély meggyőződésem. Mi nagyon-nagyon ritkán használjuk az intelligenciánkat.
2: Azért, mert nem látjuk hát a szabályokat, hanem csak látunk valamilyen mintát is extrapolálunk.
1: Zömében nincs rá szükségünk. Uh-huh. Ez nagyon messzire visz ez a beszélgetés, de én azt gondolom, hogy mi ilyen posztracionális lények vagyunk. Tehát alapvetően mintázatok felismerésével egészen jól navigálunk a világban, és utólag tudjuk racionalizálni. A racionalizálás az azt jelenti, hogy észszerűséget hozunk be, szabályokat hozunk be utólag. De a magunkban, a működésünk során alapvetően szabályokat követünk, és abban az érdekes, hogy a pszichológia ezt mutatja. Uh-huh. Ugye, mivel mintázatokat követünk, ezért a viselkedésünk is nagyon sok szempontból egy valamilyen mintázat követő típusokba sorolható, ezért van az, hogy egy jó pszichológus fölismeri ugyanazt a mintát, ami a saját viselkedésünkben van.
2: Milyen érdekes, hogy azonnal bekapcsolódik ide azért, ha nem is a teológia, de a hit minden bizonnya, mert ugye ott nem keresünk bizonyítékot, hanem láthatóra, hanem pont azt jelenti a hit, most nem tudom pontosan idézni a Bibliát, de hogy a nem látható dolgokban való bizalom.
1: Így van, tehát egyébként jó, azért nyilván nagyon sarkosan fogalmaztam, tehát ezért én azt gondolom...
2: Nem, ez így nagyon érdekes, mert hogy azonnal behoz a maximális, racionális és reális gondolkodás egy teljesen humán másik vonalat.
1: Igen, és ugye egyébként nyilván ezt, hogy az ember tovább fejteni, akkor azért látszik az, hogy mennyi elképesztő paradoxon van. Ugye az egyik tipikus paradoxon, hogy ezt egy valóban magunkra racionális lényként gondolunk, de valójában alapvetően nem így működünk. A másik az, hogy amikor intelligens viselkedésről beszélünk, akkor ez egy ilyen nagyon erős antropomorf kifejezés. Azt tekintjük intelligensnek, ami hasonló hozzánk a viselkedésében. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye mindenki hozzászokott ahhoz, hogy az ember fölmegy a Facebookra, vagy az Instára, vagy nem tudom, akkor 2 percenként előjönnek ilyen IQ-tesztek. Tehát azt gondoljuk, hogy van egy nagyon klasszikus ilyen szám, mint egy ilyen centiméter, és akkor az milyen jó, mert hogy lehet mérni, hogy ki mennyire intelligens. A probléma ott van, hogy mi csak azt a fajta intelligenciát vagyunk képesek egyáltalán fölismerni, aminél értjük az okokozati kapcsolatokat, hogy miért úgy működik valaki. A science fiction irodalom teli van ilyen példák, hogyha megjelenne egy idegen lény, nem ismernénk fel a szándékait, nem természetes, hogy fölismernénk a szándékait, és akkor nem biztos, hogy intelligensnek tekintjük a működését.
2: Mert magunkhoz hasonlítjuk, nem is tudunk mást megérteni, csak azt, ameddig a mi tudásunk, hát, vagy ismeret adjuk,
3: vagy a mi képzeletünk,
2: vagy a képzeletünk.
1: Igen, csak ugye ez egy nagyon erős probléma, mert akkor miről beszélünk? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy mesterséges intelligencia rendszert akarunk létrehozni, akkor valójában kis homunkuluszokat akarunk létrehozni, kis emberkéket, akik pont olyan buták, mint mi.
3: Így van, hozzánk hasonlóakat, nem? Mert ugye végsőképpen mi hoztuk létre a mesterséges intelligenciát magunk napunkra mintáztuk, viszont hosszú távon te predikciót mi, hogy akkor tovább nő rajtunk, és teljesen más lesz, vagy akkor a mi mintákat követi. Félni kell, vagy megijedni?
1: Igen, ez a következő szint. Hát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy intelligencia, oké, szabályokat érteni, esetleg képesek legyünk arra, hogy tehát a világ modellezés az alapvető kérdés, de ez még csak információ feldolgozás. Az intelligens viselkedés az az, hogy mit kezdünk ezzel a tudással. Ugye? És itt jön az ilyen érdekes lépés, hogy mi az intenciója, mi a szándéka egy másik rendszernek. Klasszikus zen kérdés, ott van egy kő, nem csinál semmit, intelligens vagy sem. Meditáció során alapvetően nem vagyunk aktívak, ugye belső történéseink vannak. Lehet, hogy ez a kő az a legintelligensebb élőlény, akivel valaha találkoztam, de nem tudom, mert nem tudok kapcsolatba lépni vele. Tehát az intenció felismerése és a kölcsönhatás, ezek nagyon fontosak. Mi csak akkor tudunk egy viselkedést megítélni, hogyha értelmezni tudjuk, hogy mi történik. Tehát az, hogy valami csinál magától valamit, vagy a környezet hat rá, az nem olyan könnyű eldönteni. A kő azért ül ott, mert ez a gravitáció ott tartja, vagy mert ő ott akar ülni, ezt mi nem tudjuk, ha nem tudjuk megkérdezni tőle. Miért érdekes ez? Azért, mert az állatvilágot is, amikor értelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy a kutya milyen édes, a kutyát meg kell menteni, a éti csiga meg gusztustalan.
2: Nem tudjuk. Én még szerintem nem, de...
1: De ugyanez, hogy hogyan ítéljük meg az embertársainkat. Aki közel van a normálishoz, mint az a felismerés, tehát az átlagosan viselkedik, annak értjük a szándékait, ugye?
2: Ugye itt van az irodalom, akkor egy újabb másik humán vonal, hogy is szól a mondat, hogy és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen minden, amit magam körül tapasztalok, az az én, nevezzük akkor most intelligenciának, vagy tudásszintemnek, vagy érettségemnek, vagy lelki érettségi fokomnak, vagy lelki intelligenciámnak a kivetülése?
1: Hát pontosan azt, hogy tükörképeket nézünk folyamatosan.
2: Na így, aha.
1: És az a kérdés, hogy mi van azon túl. De,
2: vagy pontosabban csak ezt a kivetülést tudom érzékelni és megérteni.
1: Pontosan, és tehát amiatt mi visszük magunkkal a kis buborékainkat, és ugye ezért problémás az, hogy a Máté Gábornak van ez a könyve, ami a normalitásról
2: igen,
1: szól.
2: Normális vagy, igen.
1: Igen, és hogy pont ez a kérdés, hogy mondjuk milyen szinten, mikor mondjuk valaki azt, hogy őrült? Mikor mondjuk valaki azt, hogy zseni?
3: Vagy amikor mondjuk egy embercsoport, tehát megy egy másik embercsoporthoz, és akkor azt mondja, hogy ezek barbárok. De ő magukhoz hasonlítja azoknak a viselkedését, a népi szokásokat, meg egyebeket, mert ugye vannak olyan szokások bizonyos mintákba, vagy bizonyos vallásokba, amelyeket a mai napig is megőrizték, akár több ezer éve a később, és akkor lehet, hogy egy másik embernek ez teljesen irreális, hogy miért csinálják úgy, ahogy csinálják, viszont lehetne azt mondani, hogy akkor az AI az összes emberiségnek, meg az összes tudásnak az egybe keveréke, amely próbálja egy kicsit ortopéd módon kiegyenesíteni a dolgokat, hogy akkor a földre váló tekintete egyformán viselkedjenek a technológia.
1: Csak az a baj, ez nehéz. Tehát ugye, ez a normatív gondolkodás, meg a normatív viselkedésmódoknak az elvárása, és hogyha most az AI-ra is úgy tekintünk, mint egy intelligens rendszer, akkor ugye hol hibázik ez az egész gondolkodás? Most jelenleg az AI rendszerek azok alapvetően információ manipulációval foglalkoznak. A legújabb generációs eszközök, benne a csoda az, hogy eszközt kezdtünk el adni ezeknek a rendszereknek a kezébe. Tehát amikor azt mondom, hogy egy ChatGPT-nek, hogy légy szíves, csinálj ezt meg azt, és ő megnyitja az Excel-emet, és azt átalakítja, akkor ez a maga kicsi zárt világában, ez már egy akció, de még nincs mögötte autonóm szándék. Ez a rendszer még nem csinál magától. Na akkor kell kezdeni pánikolni, amikor ezek a rendszerek akkora szabadságot kapnak, hogy saját intenciójukat követhetik. Mert ott jön be az a normatív kérdés, hogy az ő, mondjuk egy ilyen amikor ilyet mondjuk, hogy ő, ez már egy antropomorfizálás, tehát ez nem annyira egészséges, szóval mondjuk egy szoftverrendszer a saját szabadsága szerint választhat célokat, akkor vajon ezek a célok mennyire lesznek harmóniában azzal, amit én szeretnék elérni? És ugye itt már azért problémák jönnek elő. Ez megint egy klasszikus science fiction helyzet, ha mondjuk a világ összes számítógépet összekapcsolnám, az összes adatbázishoz hozzáférne egy szuper intelligens rendszer, ami ilyen konyha nyelvünkön mondjuk, és fölteszünk neki ezt a kérdést, hogy lehetne megmenteni az emberiséget a saját hülyeségétől, hogy ne halljunk ki mondjuk mit a 20 éven belül. És akkor a rendszer ott elkezd így szöszölni, molyolni, számogat valamit, és rájön, kitalál egy megfelelő politikát. De azt is tudja, hogy nem biztos, hogy annyira okos ötlet ezt megosztani az emberekkel, pont azért, mert rövidlátó stratégiánk. És oda jut, hogy az a megoldás, hogy hát igazából meg kéne tizedelni az emberiséget, mert 1,5 milliárd ember sokkal fenntarthatóbb környezetben tudna élni.
3: Uh-huh. És pláne, hogyha fizikai a format 5, hát és akkor ki se lehet kapcsolni, mert esetleg egy olyan autonóm rendszere a rendelkezik.
1: És ugye az van ebben, az a döbbenet ebben, hogy itt megint csak jön az, hogy mi nem vagyunk racionálisak, mert lehet, hogy ezt mi magunk is beláthatnánk, csak ez annyira életellenes, hogy soha semmilyen vezető nem fog erre ráborintani, hogy persze, majd nem tudom, elküldöm a családom felét a pálmafára.
2: De ez jelenti akkor azt is, hogy jelentheti azt is, hogy tulajdonképpen most már olyan szinten van a technológia, mondjuk akkor nevezzük mesterséges intelligenciának, hogy vagy az embert utánzó, vagy az emberi gondolkodásmódot utánzó technológiának, vagy másoló technológiának, hogy egy ponton túl működne nélkülünk is? Hát, vagy már most ott vagy?
1: Az a kérdés, hogy amikor ilyen beszélgetéseket folytatok, akkor azt mondom, hogy jó, legyünk precízek. Mit értünk az, hogy működik? Ugye, mert
2: gyakorlatilag filozófia, amit most csinálunk.
1: Egyébként ez érdekes megjegyzés, van egy filozófus professzor barátom Svédországban, és ő mesélte azt a meglepő jelenséget, hogy miközben egyébként a humán karok így haldokolnak mindenhol a világon, mert az emberek elfelejtettek olvasni, meg kérdezni.
3: Vagy nem is akarnak.
1: Igen. A meglepő módon a filozófia szakokra egyre többen jelentkeznek, mert egyre többen teszik fel azokat a legalapvetőbb kérdéseket, az, hogy kik vagyunk, merre tartunk.
2: Jó, de fogalmazok, hogy van egy maroknyi ember, aki viszont nagyon kérdez.
1: Hát reméljük, hogy igen, az emberiség utolsó nem tudom, mencsvára, vagy ilyen természetelni park a intelligens embereknek. Szóval tehát tényleg az a kérdés, hogy mit értünk az, hogy működés. Aha. Tehát hagyományosan, amikor egy autóról beszélünk, ugye, akkor a működésen azt értjük, hogy amikor mi indítunk egy akciót, akkor a rendszer megfelelő módon reagál rá.
3: De a minézőpontok szerint a működés.
1: Igen. Egyébként szoktam ezt a, régen használtam ezt az analógiát, amikor még tanítottam, hogy az, hogy mit értünk azon, hogy egy rendszer működik, meg mit értünk egy rendszerből, az nagyon-nagyon függ attól, hogy hogyan nézünk rá egy problémára. Tehát mi tudjuk azt, hogy egy autó mit csinál nagyjából. Az emberek 99%-án nyilván nem tudna leírni azt, hogy működik egy belső égésű motor, de használati szempontból értik. Ha ide jön egy űrlény, egyébként egy ilyen nagy gázfelegekben élő elképesztően intelligens lény, akinek nincsenek ilyen fizikai korlátai, de rájön arra, hogy az emberiség az, hogy nem kövek vagyunk, hanem valami fajta érdekes aktivitást csinálunk, és megfigyel minket. Teljesen mindegy, hogy hányszor figyeli meg az eseményeket, ő azt gondolja, hogy az autó az egy hangszer. Tehát oda megy az ember hozzá, és berreg. Ugye? És ezt minden egyes megfigyelése meg fog erősíteni.
3: Ugye? És lehet, hogy már itt is vannak az űrlények, csak nem látjuk. Ugyanúgy, ahogy az isteneket se látjuk, de a mennydörgést
1: nem ismerjük fel őket.
3: Mi mintánk alapján tudjuk csak mondani, hogy igen.
1: Ott ül az a kő, nem tudom, tehát lehet, hogy ott ül 10 000 éve, és megfigyel minket, de soha nem jövök rá erre. Na most ugyanez van, amikor mesterséges intelligencia rendszerek. Adhatunk nekik autonómiát, nem tudjuk, hogy merre felemelhetnének, de ez a kérdés, hogy kiengedjük-e őket abból a homokozóból, vagy abból a saját kis világukból, vagy sem. Most vagyunk azon a fordulóponton, hogy egyre több cég azzal kísérletezik, hogy mi történik, ha kiengedjük őket. És egyelőre nem tudjuk a választ. Tehát igen, van veszély, de ha valakit megnyugtat, ha egy ponton túl nem fog, a mostani rendszerek nem jók, ez egy hosszabb beszélgetés lenne, el tudom mondani, hogy miért nem jók. Nem
3: igen, egy következő adásra.
1: Nem fenntartható a rendszer, elképesztő mennyiségű energiát igényelnek, elképesztő minőségű és mennyiségű infrastruktúrát igényelnek, és a többi, és a többi, és ez, nem bírjuk fönntartani ezeket a rendszereket, úgyhogy addig, amíg nem tudjuk őket etetni, addig nem lesz akkora.
3: De lehet, ha szabad kezet adnánk ezeknek a rendszereknek, akkor kitalálnak egy olyan működési módot, vagy olyan energiaellátást, amely akár ez teljesen autonóm válhatnak
1: tőlünk. Ez már most történik, tehát a Google a saját chip fejlesztésében már lényegében 80-90%-ban mesterséges intelligencia algoritmusokra támaszkodik.
3: Ja, átadja neki a szabad kezet, azt megdöntse el. Hát akkor lesz miről beszélgetni a következő adásomban.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy megtaláltuk azt az embert, aki az állandó vendége lesz. Állandó és visszatérő vendége a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatnak. Dr. Szirtes Gáborról van szó, a WeSpeak AI technikai vezetőjéről, akivel még erről a cégről nem is beszéltünk, a ChatGPT-ről még nem is beszéltünk, hanem elindultunk a kezdetektől, és szerencsére annyira jó volt beszélgetni, hogy az emberben millió kérdés felvetődik, ami szerintem a mostani világnak a mentővét jelenti. Minden egyes kérdés, ami megfogalmazódik bennünk, az egy felfújt mentőmellény, vagy mentőöv, hogy meg tudjuk tartani az emberi mi voltunkat, vagy a kritikus gondolkodásra való lehetőségünket. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és kérlek, hogy gyere rendszeresen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt
2: ránk.
3: Igen, köszönjük szépen, Gábor, és a hallgatókhoz fordulva, amennyibe szeretnének kérdezni, hogy miről szóljanak a következő beszélgetések Gáborra, várjuk. Köszönjük.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdok voltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM.
6: Hírek.
5: A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
7: Köszöntöm ismét kedves hallgatóinkat! Ó, emberiség! Mi késztet arra, hogy elhagyd városi otthonod, rokonaid, barátaid, és a falvakba menj a hegyek és a völgyek közé? Mi késztet erre, ha nem e világ szépsége? Fogalmazta meg Leonardo da Vinci gondolatait a felfedezés vonzereje és a vele járó utazás kapcsán. Másképp csillog a szeme annak, aki tényleg menni akar, és másképp annak, aki csak verbálisan szereti a kalandot, a tudatalattiában meg eszeágában sincs elhagyni a nyáj nyújtotta biztonságot. Ezt már a kiváló Fanándor, mérnök és földkerülő vitorlás állítja. Mai vendégemmel egy olyan filmről beszélgetünk, amely egy az utazás vágya keltette egyedülálló, mondhatjuk magyar sajátosság történetéről szól, de mindezek előtt következzen, hogy ki is lesz mai vendégem. Rendező és képzőművész meghívottam az ország nyugati határa közelében Mosó-Magyaromáron született. Középiskolában már a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola és szakgimnáziumba járt, ahol szobrász, díszítő szobrász végzettséget szerezve érettségizett. Nyugatról továbbra is kelet felé haladva Budapestre a Magyar Iparművészeti Egyetemre került, melynek utódja ma már MOME néven közismert, ahol Szirtes János mesteri felügyelete alatt a vizuális kommunikáció tanszék videószakán szerzett diplomát 2002-ben, és azóta is folyamatosan alkot. A mozgóképek közül szinte minden műfajban készített maradandót. Animációs, élőszereplős, rövid és dokumentumfilmek, valamint klippek és reklámfilmek kötődnek a nevéhez. Képzőművészként a fotó, az intarzia és a print alapú technikákkal készített műveit mutatta be a közönségnek számtalan egyéni és csoportos kiállításon egyaránt. A mozgókép és a képalkotás alkalmazott és autonóm oldalán párhuzamosan van jelen. Legemblematikusabb művei a krétával készített animációi. Az alkotás mellett egyébként az ifjabb generációk oktatása is jelen van az életében. 2005-től 2015-ig tanított a MOMÉN az animáció és média dizájn szakon, miközben 2006 és 2008-ig szakirányvezetője volt a MOMEN média dizájn szaknak is. A 2010-től 2019-ig terjedő időszakban óraadó oktatója volt a Krea Művészeti Iskola fotószakának is, miközben 2013-tól a Budapesti Metropolitan Egyetem animációs szakának tanára is. Főállásban animációs és élőszereplős reklámfilmeket rendez, és nem mellesleg 2012-től könyvborítókat tervez az Európa Könyvkiadó számára. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál a Balázs Béla díjas filmrendezőt, Csáki Lászlót! Hát szervusz, köszöntelek akkor élő szóval is. Egyet értesz Fanándorral abban, hogy tényleg máshogy csillog a szeme annak, aki utazni akar?
8: Persze, abszolút. Sőt, aki egyébként utazásból visszajön, annak aztán meg végképp.
7: Te hogy találkoztál először a pelikánozással?
8: A vonatjegyhamisítás sztoriával? Hát az 56-os buszon. Az egyetem felé.
7: De hogy te pelikánoztál egyébként?
8: Én nem pelikánoztam, én utaztam ezzel a jeggyel, és az egyik...
7: Már úgy értem, hogy, tehát, hogy nem az, hogy csináltad, hanem hogy te éltél ennek az előnyeivel?
8: Persze, abszolút. 96-ban a buszon, az 56-os buszon az egyetem felé menet az egyik évfolyamtársa mondta, hogy van ez a lehetőség, és hogy ő ezzel utazik, és hogy hogyan, és... Én megkérdeztem, hogy akkor mit kell tennem, hogy én is tudjak utazni, és akkor azt mondta, hogy figyelj, itt van ez a telefonszám, hív föl, mondd meg, hogy én adtam meg a számját, és menj el hozzá, és pillanatokat megoldja neked.
7: És hova utaztál először?
8: Párizsba.
7: És többször utaztál a jeggyel?
8: Igen, sőt, én először, amikor Párizsba utaztam, akkor rögtön dupláztam is, ami azt jelenti, hogy akkor nyílt ki a lehetőség, hogy lehet menni Erasmus ösztöndíjjal egyetemistáknak külföldi egyetemekre, és ez én évfolyamon volt szinte az első, aki így szétugrott Európába, és én a Párizsba lévő szerelmemhez mentem, aki fotószakra járt az egyetemre, és rögtön vittem egy jegyet egy animációs szakos évfolyamtársamnak, akinek családi okokból így hirtelen vissza kellett jönnie Magyarországra, és ez nem volt belekalkulálva a kintlétébe. Úgyhogy egyel mentem, egyet vittem, amivel ő pedig hazajött.
7: Az eredetileg a jegyedet te hova vetted, amit odaadtál a srácoknak mosásra?
8: Szobsturovó.
7: Szobsturovó?
8: Hát azért volt a szobsturovó jó, mert hogy mind a két szó nagyon rövid, a szob és a sturovó is, mondjuk Mosonmagyaróvárhoz képest, vagy Hegyeshalomhoz képest, és mivel ma rublikában nagyon röviden került be ez a szó, ezért nagyon csak kisebb felületet kellett kimosni, tehát egyszerűbb volt vele a munka, illetve hogy ugye ez egy nagyon pici határátlépő jegy, aminek az ára is egyébként elég olcsó volt, de már az a nemzetközi formátumú jegy volt, amit egyébként például Párizsba is kiállítottak.
7: Aha. Már Párizs felé menet.
8: Így van. Igen.
7: És hányszor utaztál ezzel a technológiával?
8: Hú, hát nagyon sokszor. Szerintem mondjuk azt, hogy 6-7-szer biztosan. Uh-huh. És nagyon biztonságosan működött, azt hozzá kell tenni. Tehát, hogy ez egyrészt szóbeszéd tárgya volt az én évfolyamon, vagy az egyetemen erről beszéltünk, és hogy mikor én már bekapcsolódtam 96-ba, akkor ez a dolog már réges-régen ment, csak hozzám érkezett el akkor ez az információ. Úgyhogy egyrészt biztonságos volt, ki voltak dolgozva a szabályrendszere, hogy kell ezt használni, hogy működjön, és valahogy az egész mikroklíma olyan volt akkoriban, hogy nem gondolkodtál el azon, hogy ez most egyébként egy törvénysértő cselekedet, hanem az volt, hogy annyira erős volt a vágy benned, hogy menjél, és hogy végre utazhatsz külföldre, hogy esetleg, és hát azt is azért nagyon-nagyon drága volt, tehát gyakorlatilag megfizethetetlen ára volt, úgyhogy vagy így mentél, vagy egyébként autóstoppal, amivel mindig az volt a probléma, hogy nagyon bizonytalan volt és kiszámíthatatlan. Szóval volt, hogy álltunk Bécsbe 8 órát, és senki nem vett föl, és egyszerűen az volt, hogy feladtuk, mert így lelkileg nagyon megviselt az, hogy ott állsz 8 órán keresztül, és nem érted miért, de nem jutsz egy autóhoz, és senki nem gondolja úgy, hogy téged elvigyenek. Úgyhogy ez annál sokkal biztonságosabb volt, kiszámítható volt, hozzá is lehetett férni, mások sem buktak vele, tehát mindenféle dolog abba az irányba mutatott, illetve az életkorod, hogy 20 évesen nem nagyon gondolkodtál ezen.
7: Meséljük azért a hallgatóknak röviden, hogy aki nem tudja, hogy mi is ez a pelikánozás, amiről tulajdonképpen a filmetek szól. Vázolt fel néhány mondatban, kérlek. Úgyhogy ne spoilerezd el a filmet.
8: Szóval, amiről már szó volt korábban, hogy ugye van egy nemzetközi egyformátum.
7: Ami ma már nem létezik.
8: Ami ma már nem létezik, de egyébként 2010-es évek közepéig még létezett, ami egyébként egy indigó, kékszínű indigóval írt jegytípus volt, ami azt jelenti, hogy úgy töltötték ki, hogy két jegy volt a jegyblokkban, a felső jegyre írtak golyóstollal, és a két jegy közé be volt rakva egy indigó, és az alsó jegyre az indigóval másolódott át a golyóstollal írt szöveg. És szerencsére az utas az indigóval írt másolatot kapta meg. És kiderült, hogy a kék pelikánnal írt szöveg, indigóval írt szöveg, az egy gyengébb minőségű indigó, ezért, hogyha a kezeddel megsimítottad a papíron a szöveget, akkor már eleve el is tudtad maszálni, vagy maszatolni, illetve, hogyha ezt lúg érte, vagy lugos kémhatás, akkor egyszerűen ki lehetett a papírból mosni. És pár budapesti fiatal a rendszerváltás utáni években, de talán már előtte, rájöttek arra, hogy hogyan lehet háztartási tisztítószerekkel ezeket a nemzetközi vonatjegyeket kimosni, ezt az indigó szöveget, és utána egy másik indigóval egy teljesen más úti célra újraírni. Úgyhogy ez egy ilyen háztartási tisztítószerekkel, kisebb kémiai beavatkozásokkal létrejövő folyamat volt, aminek a végeredménye az volt, hogy vásároltunk egy szobsturovó jegyet, ami egy kis határátlépő jegy, mondjuk nagyjából 200 forintért, és akkor ezt elvittük a megfelelő emberhez, aki domestosszal kimosta belőle az indigóval írt szöveget, és aztán utána, ahova te kérted, újraírta neked, mondjuk Párizsba. És ezért nyilván kért egy bizonyos összeget, de hogy ez messze nem az az összeg volt, amire ezek a jegyek akkoriban kerültek. Úgyhogy ez egy ilyen sufni tuning, vagy egy ilyen okosban megoldott szituáció volt, amivel egyébként mi a 90-es években tudtunk utazni, vagy egyáltalán meg tudtunk mozdulni, hiszen ugye akkoriban csak a vonat volt és az autóbusz, és ezeknek egyébként az ára az ugyanannyi volt. Tehát, hogy nagyjából csak úgy éreztessem az arányokat, mondjuk 90-es évek közepén Párizsba mondjuk 40 ezer forintba került a vonat, és közel annyiba került a busz is, tehát a kettő között nem volt lényegi különbség. Fapados repülőjáratok még nem voltak, olcsóbb utazási alternatíva nem volt, csak amit előbb említettem, hogyha esetleg az autóstoppal ment az ember. És akkoriban például egy albérlet volt egy mondjuk 15-16 ezer forint per hó. Tehát ahhoz képest egy 40 ezer forint, az érezhetjük, hogy azért arányaiban egy elképesztően magas összeg volt, és közben meg már van világútlevelünk, mindenki menni akar, és hát akkori egyetemisták ezt tényleg ezzel a dologgal tudták megoldani, és de nagyon sokan utaztak ezzel, és közel 10 évig működött ez problémamentesen. Uh-huh.
7: A filmben úgy tűnik egyébként, mintha ez egy rövidebb időszak lett volna, de én is úgy emlékszem, hogy ez egy hosszú időszak volt, mert hogy egyébként ugye a MÁV, aki ezeket a jegyeket kibocsátotta, elég későn eszmélt arra, hogy itt esetleg valami rendszer szintű kvázi csalás van az ő kárukra.
8: Igen, de egyébként nem, tehát szerintem nem is az, hogy későn reagálták ezt le, hanem mivel a magyar kalauzók kezébe nem kerültek ezek a jegyek, ezért a MÁV-hoz nagyon későn jutottak el olyan információk, hogy hogy ilyen jegyeket használnak. Ugyanis az volt a szabály, azt nem mondtam el, hogyha valaki használt egy ilyen jegyet, akkor értelemszerűen a határon kívül kezdte el használni, és először ezt egy külföldi kalauz kezelte. Így csak akkor került a magyar hatóságok, vagy esetleg a MÁV látóterébe egy ilyen jegy, hogyha egyébként lebukás történt vele. De a lebukások esetén is, hogyha egyébként úgy bukott le valaki, hogy azt mondták, hogy fizesse ki az utazását, akkor kifizette, és akkor az ott a dolog megállt. És a másik helyzet meg az volt, amikor esetleg tettek feljelentést a külföldi vasúttársaságok, akkor jutott vissza a MÁV-hoz egyébként ez a dolog. De hogy ezért is, de egyébként a MÁV és a filmben benne is van, azért tettek lépéseket, mert bevezettek egy olyan papírtípust, ami, hogyha lúg érte, akkor bebarnult. Úgyhogy valamit már sejtettek ebből a lugozásos, mosásos dologból.
7: De aztán erre is meg volt a válasz, mert hogy akkor egy másik, ha kémhatás, akkor másik ellenkémhatás, és akkor újra kifehéredik.
8: Igen, hogy ne spoilerezzük a filmet, igen, az a lugos és savas kémhatás, amit egyébként az általános iskolai kémiai tudásunkkal könnyen ki lehet, meg lehet fejteni, hogy mit kell ilyenkor használni. Szóval a lényeg az, hogy de hogy tettek lépéseket, csak egyébként tény, hogy az volt, hogy nem nagyon látták. Tehát ez végül is, mivel nem egy bűnszervezet, nem egy nyomda, meg nem egy komoly terjesztői hálózat volt, ezért főleg az egyetemisták körébe terjedt, és végül is minden jegy mögött volt azért egy valódi megvásárolt jegy, csak az ugye nem arra a viszonylatra szólt. De hogy az alapanyagok valójában MÁV-tól érkeztek, úgyhogy nem, tehát maga a papír az nem lett hamisítva, csak a rajta lévő információ lett átírva, vagy kimosva. Úgyhogy ezért is, másrészt pedig maga a folyamat, és ahogy mondjuk 10 évig ment, ez pontosan lehet érezni, hogy mikor szűnt meg. Hát akkor szűnt meg ez az egész jegyhamisítás, amikor 2001-ben az első fapados repülőjátok megjelentek, és onnantól kezdve, hogy mondjuk az EasyJet gépei már elérhetőek voltak normális áron, akkor onnantól kezdve már aznak a jegyhamisításnak se volt túlságosan sok létjogosultsága. Úgyhogy végül is szerintem ez az egész dolog önmagát szüntette meg, mert egyszerűen már nem volt rá szükség.
7: Neked volt bármilyen kapcsolatod azon kívül, hogy bekopogtál az ajtón és odaadtad a szobsturóvó jegyedet a technikai személyzetnek, fogalmazunk így, azon kívül neked volt, lett bármilyen közelebbi kapcsolatod velük?
8: Hát a film kapcsán igen, mert hogy végülis a film az úgy készült, hogy amikor ez fölmerült, hogy ezt dolgozzuk fel, és ebből csináljunk filmet ebből a témából, akkor én első körben hozzájuk mentem el, és őket kerestem meg.
7: De kinek jutott eszébe egyáltalán az, hogy erről filmet kellene csinálni? Ez a te saját ötleted volt? Mert ugye, ha jól tudom, magával a filmek 2014 óta foglalkozol, hogy onnantól kezdve történt meg az, hogy a rajzolással vagy a kivitelezéssel foglalkoztok, vagy akkor merült fel az ötlet magában?
8: Nem, az ötlet nem tőlem származik, hanem Sipos Gábor producer és Szentpáli Gábor ötlete volt ez. Én Sipos Gáborra együtt csináltam filmeket, rövid filmeket, együtt dolgoztunk, és közösen kerestünk témákat, és ő is földobott időnként, ha valami eszébe jött ott, vagy
7: Gábor
8: amit meglátott.
7: Gábor is pedikánozott?
8: Egyébként szerintem azt hiszem ő is, de ezt most nem tudom így 100%-osan mondani, hogy ő is benne volt, de lényeg az, hogy erről az egészen ő is tudott. A Szentpáli Gábor egészen biztosan, és ők jó barátok, beszélgettek esetleg olyan témákról, amik film szempontjából érdekes lehet, és akkor Gábor 2006 nyarán hívott föl azzal, hogy mi lenne, hogyha a vonat egy hamisításból csinálnánk filmet, és érdeklődött, hogy egyébként nekem volt ezzel kapcsolatom, meg hogy egyébként mint téma érdekele. És akkor pár napig úgy bennem volt ez a dolog, nem ugrottam én rá erre rögtön, mert az 2006 és ez 2001-ben szűnt meg, vagy akkor lettek ügyek belőle, tehát nagyon közel voltunk még ez a jelenséghez, és nem tudtam én egy kívülről objektív módon erre ránézni, de aztán rájöttem arra egy idő után, hogy azon kívül, hogy ez a vonatjegyhamisítás, ez a 90-es években egyik nagyon jellemző tevékenység volt, hogy ezen keresztül azért elég sok mindent be lehet mutatni ezekről az évekről, meg az akkori 20 éves generációról, és rájöttem arra is, hogy hát hiszen én ebbe érintett vagyok, tehát az egyik oldaláról én már alapból rengeteget tudok, sőt, ismerek is embereket, akik ezzel foglalkoztak, sőt, ismerem a barátaimat magam körül, akik ezeket a jegyeket használták, és akkor egyszerűen ott volt az a helyzet, hogy hát nyilván filmet az ember szerintem jobb esetben arról csinál, amiről neki tapasztalatai vannak, vagy olyan ismeretei vannak, amire rá tud építeni egy filmtervet, és ez nekem egy ilyen volt. Hogy, és egyébként ez az első olyan film az eddigi munkáim közül, ami saját élmény anyagra épül. Én irodalmi adaptációkat csináltam korábban, vagy mások írtak nekem forgatókönyvet, de nem támaszkodtam sohasem saját tapasztalataimra és élményeimre, úgyhogy ezt most így valahogy összejött, hogy pont ennél. Úgyhogy ilyen szempontból a Kék Pelikán az egy így jöttem film, amiben én konkrétan egyébként nem vagyok benne, de de hát az én szemem, az én barátaim, az én ismerőseim és az összes ismeretem erről a témáról az ebbe belekerült. Uh-huh.
7: A film ugye dokumentumfilm, de mégiscsak fikciós, hiszen egy nagy mennyiségű személyes interjúra támaszkodik, de hogy ezeket a személyes interjúkat megszerkesztett változatban használjátok, amit aztán ugye újra színészek mondtak föl az eredetileg elhangzottak alapján. Ki készítette az első alapvető interjúkat, és mondjuk ennek, ezeknek az interjúknak az elkészítése, ez mekkora folyamat volt?
8: Hát az első interjú az, vagy interjú az érintettekre, az 2014-ben készült, akkor a Petyával, Lacival és Ákossal, ők tulajdonképpen három főszereplője ennek a történetnek, mondjuk a Rozit is még ide lehet sorolni, tehát négy főszereplője van, de hárommal 2014-ben, ez egy mély interjú volt, egy több mint két és fél órás, és azért is ültettük le őket akkor egyszerre, hogy egy ilyen tényleg így egymást húzva szépen előszedjenek mindent a múltból ezzel kapcsolatban, és ez nagyon jól működött is. A film nagy részébe ez a beszélgetés került bele, és egyébként akkor használtunk színészek által elmondott dialógokat, amikor a múltba megyünk vissza, tehát a 90-es évekbe, és őket látjuk a fiatal énjükben, vagy énjükként, akkor használunk színészek által fölmondott dialógokat, tehát minden négy főszereplőnek van fiatalkori színész megfelelője hangban, de a film nagy része egyébként egy dokumentumfilm, és az ő szövegeikre épül. Aztán későbbiekben kiegészítettük, vagy kinyitottuk ezt a kört, ugye ők hamisították ezeket a jegyeket, és később kinyitottuk a kört, felvettünk utazástörténeteket. Itt főleg olyanra mentünk rá, amik valamilyen a normától elütő, tehát hogy például történt-e lebukás, vagy hogy valaki olyan utazási céllal használta ezt a vonatjegyet, ami valamiért különleges, vagy valamilyen szempontból érdekes. Természetesen elkezdtünk kutatni a témában, akkor itt beléptek a MÁV alkalmazottai, illetve aztán később megtaláltuk a nyomozót, aki nyomozott ebbe a témába, és akkor egyszer csak így kibővült ez a kör. Úgyhogy 14-től 19-ig csináltunk interjúkat. Közben volt egy olyan jellegű kutatás is, hogy kerestünk az Indexen keresztül, vagy feladtunk tulajdonképpen egy hirdetést, hogy akinek van ezzel kapcsolatban sztoria, és vállalná, hogy elmondja, akkor várjuk nagy szeretettel, és közel 80-an jelentkeztek erre a felhívásunkra, amiből 25 felvétel, hangfelvétel született. Úgyhogy hát mondjuk azt, hogy ilyen nagyjából 80 órából vágtuk össze azt a hanganyagot, ami a filmbe bekerült, és ennek mondjuk szerintem egy töredéke az, amit színészek mondanak fel. Ezt nem tudtuk kikerülni, mert mindenféleképpen a 90-es évekbe vissza kellett mennünk, és akkor a jelenkori hangjukkal nem tudtak a karakterek lenni, vagy a szereplőink lenni, úgyhogy ott újra kellett játszanunk helyzeteket, és akkor ehhez kellettek fiatal színészek.
7: Akik megpróbáltak olyan hangszínen és olyan tónusban beszélni, mint az eredeti szereplők.
8: Így van, sőt nem csak így próbáltak megbeszélni, hanem mi így is kerestük őket, és Ságodi Gabi beszédtechnika tanára, a Színházi Filmművészeti Egyetem beszédtechnika tanára segített nekünk abban, hogy a meglévő eredeti szereplőink hangjához hasonló, de annak a fiatal hangjának megfelelő szereplőket keressen nekünk. Ez egy elképesztő izgalmas feladat volt, mert itt nem arról volt szó, hogy a színész hasonlítson az eredeti szereplőre, hanem hangszíne, az orgánuma, a beszédhibáiben legyen egy egyezések, és aztán utána, amikor megtaláltuk ezeket a fiatal színészeket, akik elképesztő tehetségesen hozták az eredeti hangokat, akkor ők egyébként hallgatták a hangfelvételeket, és utána úgy formálták a szavakat, illetve a mondatokat, hogy rájátszottak erre a hasonlóságra.
7: Ami egy jól sikerült, mert hogy én nem, az elején úgy füleltem mondom, hogy ez ő vagy nem ő, vagy hogy most akkor ki a színész, ki nem a színész. Aztán a végére már a filmidő végére az ember már nagyjából tényleg el tudja választani, de az elején nagyon meggyőző volt, és nagyon jól sikerült kivitelezni az ötletet. Mennyit kellett szerkeszteni a szövegeken? Tehát mekkora meló volt az, hogy ebből a nagyon sok beszélgetésből kiszálazni azt a sztorit, amiből aztán végül a forgatókönyv lett, és elkezdtétek rajzolni, vagy ez már esetleg közben is alakult és változott?
8: Hát egyrészt, amikor 2014-ben fölvettük a három főszereplővel ezt a hosszabb beszélgetést, akkor ebből már készült egy vágat, de a munka nagyobb része az 19-től indult meg, amikor belépett a többi szereplő is. Nagyon fontos azért, hogy tényleg meglett az a nyomozó, aki ezekben az ügyekben nyomozott. Illetve, hogy meglettek a mávosok is. Úgyhogy amikor az egész összejött, illetve egyéb utazás történtek, akkor indult el ennek a szövegnek a szerkesztése és vágása, ami hát nagyjából szerintem egy évet biztos, hogy elvitt. Ezt azért nem tudom ilyen egyértelműen mondani, mert miközben egyébként a hangot szerkesztettük, vagy vágtuk, akkor közben már elindult rá a képi résznek a fejlesztése is egy animatik formába, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fekete-fehér rajzokba, de a beállításokat már elkezdtük hozzárajzolni, és vágtuk össze ezekkel a szövegekkel. Uh-huh. Tehát a kép és a hang az ilyen szempontból itt ebben a részben már együtt fejlődött. Illetve, hogy amikor csináltunk egy mély interjút, akkor ezekről készültek leíratok, uh-huh. és a leíratokat csak szöveg alapján már összerakosgattam, hogy egyébként melyik rész mivel működne jól, és amikor ezek megvoltak, akkor kezdtem el csak fizikálisan vágni a hangot. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen organikusan működő dolog, tehát hogy összevágsz belőle egy vázat, és biztos, hogy akárhányszor újra hallgatod, valamit még találsz mellé, amit még hozzáraksz. És akkor ez nagyon felgazdagszik egy idő után, és nagyon nagy lesz, tehát nagyon nagy hanganyag lesz belőle, amit meg utána a kép alapján meg elkezdesz szépen visszaegyszerűsíteni, uh-huh. hiszen csomó esetben a kép rengeteg mindent megmagyaráz, és azt nem kell elmondani egy hangnak, vagy a karakternek magának, hanem a kép az teljesen jól elmagyarázza azt. Tehát, hogy ilyen fej-fej mellett ment ez a dolog, de a lényeg az, hogy szerintem talán azért ment ez ilyen egyszerűen, mert én olyan régóta hordom ezt magamba, hogy filmet akkor kell elkezdeni szerintem csinálni, hogyha egy túlcsordul rajtad az az információ. Uh-huh. Tehát, hogy már tudsz róla mindent. Én azt éreztem, hogy így tényleg egyszerűen, tehát gyakorlatilag leültem, és tudtam, hogy mit akarok csinálni, mert olyan régóta benne voltam, hogy minden kis részletét már ismertem, és ilyen szempontból ez egy könnyű vágási folyamat, vagy könnyen született meg ez a film szerintem.
7: A későn csatlakozók kedvéért említem újra, hogy Csáky Lászlóval a Kék Pelikán című film, dokumentum animációs film rendezőjével beszélgetünk. A filmedben a karakterek, azok a rajzolt karakterek, azok mennyire hasonlítanak a létező, vagy élt valós szereplőkhöz? Ugye, mert az egyik főszereplője a filmnek, az sajnálatosan már ugye nincs köztünk, de hogy amiket mi látunk a vásznon, azok mennyire adják vissza az eredeti személyeket?
8: Tehát a hasonlóság az csak a puszta véletlen műve, ugyanis a karaktereket nem én terveztem, hanem Horesnyi Mátét kértem meg erre, és pontosan azért, mert én ugye találkoztam ezekkel az emberekkel, nagyon ismerem őket, és nem akartam azt, hogy ezek a karakterek hasonlítsanak uh-huh. rájuk. A téma érzékenysége miatt is, illetve...
7: Ha már a dolog már elévült.
8: Igen, a dolog már elévült, de azt éreztem, hogy ha már átrakjuk, tehát hogy vagy a dokumentumfilmet animációval párosítjuk, és egy animációs formát adunk ennek a filmnek, akkor tulajdonképpen miért ne tegyük meg azt, vagy miért olyan fontos, hogy egyébként hasonlítsanak uh-huh. a figurák. És a Máté nem ismerte őket, és azt kértem tőle, hogy a hang alapján, hangfelvételek alapján, hogy azt hallgassa folyamatosan, és ezekre a hanganyagokra tervezze meg a karakter, tehát tehát a szereplő szövege, hangja iklesse magát a figurát, és ne a valóság, vagy ne a valóságot próbálják leképezni. És ennek ellenére egyébként, hogy a Máté nem ismerte őket, nagyon-nagyon sok karakterjegy egyezik. Tehát például az Ákosnak a szemei, a fejformája, a haja, az nagyon-nagyon hasonlít az Ákosra, illetve a Petyánál is szerintem maga például a testtartás, az orr formája, illetve például a fülek elég jól hozzák. Lehet, hogy tényleg a hang behívta ezeket a karakterjegyeket, és a Máté ezt elég jól megcsinálta. Úgyhogy a témaérzékenysége miatt is jó volt, illetve az be kell, hogy valljam, hogy szerintem én nem vagyok annyira jó figura tervezésbe, és azt éreztem, hogy ha már van lehetőségem arra, hogy együtt dolgozzak egy stábbal, akkor nekem az is a feladatom, hogy megtaláljam a lehető legjobb alkotókat a lehető legjobb posztokra, és azt szerintem a Máté szuper jól megtervezte ezeket a figurákat.
7: A filmben nagyon-nagyon sok apró kis utalás van a 1990-es meg még kicsit korábbi időszakokra is, autók, öltözködés, utcaképek, a társadalomban használt mindenféle eszközök, beleértve a hordozható magnótól a közért berendezésig, hogy ezeknek a megtalálása, beillesztése a történetbe, ez mennyire volt egy számotokra szórakoztató, kreatív feladat, vagy ez ilyen teljesen magától értetődő volt?
8: Hát azért volt egyébként nagyon izgalmas feladat, mert hogy mivel éltem, vagy éltünk ebbe a korba, ezért nem kellett nagyon megfeszülni ez a feladat közben, hanem egyszerűen csak rá kellett dőlni azokra az emlékekre, meg arra a környezetre, ami a 90-es években körülöttünk volt. Inkább itt az volt az érdekes, hogy felhozni a mélyből minden dolgot, vagy minden érzetet, hogy milyen volt egy márvány burkolat például a déli pályaudvar jegypénztáránál, vagy milyen volt például az biztos mindenkinek megvan, volt egy időben az élelmiszerboltokban, ahogy feldarabolják a sertést, volt egy ilyen...
7: Ez az instrukciós tábla, hogy melyik a lapocka.
8: Melyik a lapocka, melyik a köröm, melyik a csülök, karaj, melyik a karaj. aminek volt egy ilyen szakillusztráció jellege, és ez mindenhol ott volt. De sorolhatnám.
7: Szarvasfarha is ugyanígy ott volt, és a nagyobb húsboltokban még a kecske, meg a birka is ott volt.
8: Igen, és több ilyen 70x100-as plakátszerű felületeken
7: meg volt. Meg volt, hogy ilyen műanyag domborműves volt ugyanez a cucc, a felszabtéri, én úgy emlékszem, hogy a felszabtéri nagy csemegébe ott ilyen domborműves volt ugyanez az ábra.
8: Hát igen, meg egyébként...
7: Most egy csomó fiatalt kizártunk a beszélgetésből, de nem érdekes.
8: Hogy beszélgettünk erről, akkor gyakorlatilag minden stábtag egy ponton belerakott ebbe, hogy az is volt, meg még egyébként ez is volt, meg emlékszel, tehát végülis ugyanúgy, ahogy most te is elmondtad, hogy volt ennek egy domború verziója, de a lényeg az, hogy mivel benne éltünk, ezért csomó mindent tudtunk, és nagyon könnyen előjött ez a dolog. Innentől kezdve már csak az volt a kérdés egyébként, hogy ugye az ember hogy formálja ezt képekké, vagy hogy lesz ebből egy filmbeli tér, vagy egy filmbeli háttér, de ez nagyon, nagyon jó volt ebbe egyébként így megmerítkezni, illetve hát arra is rájön az ember, hogy aki vizualitással foglalkozik, annak óhatatlanul a vizuális memóriája az működik. Úgyhogy tényleg milyen egy anyag, vagy milyen egy felület, és ezeket úgy nagyon jó volt visszahozni, vagy újra elgondolkodni, de azért azt ne felejtsük, hogy csomó minden körülöttünk mai napig ugyanígy van. Tehát, hogy van amihez egyszerűen csak el kellett menni, és meg kellett nézni, vagy volt az, hogy például a konkrétan nyugati pályaudvar nemzetközi jegypénztárába elmentem egy szeptemberi napon, és már ugyan be volt zárva, de az ablakon még be lehetett nézni, és minden ugyanúgy volt, és egyszerűen kifotóztam, és fotók alapján dolgoztam. Éppen a filmben egyetlen egy olyan helyszín van, ahol én nem jártam, ez pedig a Fekete Lyuk nevű kultikus budapesti, vagy első budapesti klub, hát ami a rendszerváltás...
7: Hogy te ott nem voltál?
8: Hát az addigra már bezárt, mire én Budapestre kerültem. Én annak már az utódintézményét, a Tilos az Átban voltam, de a Fekete Lyukban nem. A Fekete Lyuk az 92-ben bezárt, vagy 94-ben, és lényeg az, hogy 94-től Tilos az Áként ment tovább, én a Tilos az Ában már voltam.
7: De a Tilos az Á, ugye az a Mixát téren volt, mert tehát mondja, volt a Gogol Műfházban, ugye a Fekete Lyuk, igen, aminek aztán a tetejére egy nagyon ócska diszkót hoztak létre a nagy színházterembe. Én onnan tudom, hogy nekem volt szerencsém mind a kettő helyszínen koncertezni, a Fekete Lyukban csak egyszer, de a Tilos az Ában ott többször is. És hát így, amikor először láttalak téged élőben, akkor úgy, nekem úgy bekattant, hogy te ezekre a helyekre járhattál, nem járhattál, és mondjuk én a Fekete Lyukba simán el tudlak képzelni, hogy ott voltál, de a közeg szerint mégse, pont elkerült.
8: Hát pont, mert én akkor Győrbe voltam, és szakközépiskolába jártam. Egyébként jártunk Győrből Budapestre nagyon sokat, főleg a művész moziba.
7: Rendes vonatjeggyel?
8: Így van, rendes. Belföldön teljesen rendes, az teljesen korrekt jeggyel. Úgyhogy nekem a Fekete Lyuk végis meg lehetett volna, de az valahogy pont nekem kimaradt. De a többi helyen egyébként, ami a filmben megjelenik, ott abszolút azokra az élményekre hagyatkoztam, amiket én akkor tapasztaltam. Úgyhogy ez az egy. Itt volt például szerencse, hogy Urbán Tamás, illetve Bánkuti András fotóriporterek

0: voltak, és ezért tudtam megidézni azt a helyet. A többinél ilyen nem volt, azok elég egyszerűen működtek.
1: Olvastam egy kommentet a filmetek kapcsán, amelyik azt mondta, hogy olyan momés az egész. Hogy ez szerinted inkább dicséret, avagy?
0: Én nem tudom, ezt én is olvastam, és nem tudom hova tenni. Én ugyan a Magyar Iparművészeti Főiskolára, aztán abból egyetem lett, jártam, ami a MOMÉ-nek az elődje, vagy korábban így hívták a Moholy Nagy Művészeti Egyetemet, de én nem érzem ezt, hogy ez momés lenne, illetve magát, ezt a fogalmat sem tudom hova tenni, hogy olyan momés. Szóval nem tudom, valahogy lehet, hogy ez abból adódik, hogy egy animáció készül Magyarországon, akkor az valószínű a moméhoz kötik, ami egyébként nincs így, mert például a Metropolitan Egyetemen is van animációs oktatás Magyarországon, és például Gauder Áron is a momén végzett, de például a Koyotra nem hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy az momés, de az Áron is a momére járt fölöttem egy évvel, vagy a Bánócki Tibor, Szabó Sarolta, műanyag égboltja is, mindketten egy évfolyamtárs, tehát évfolyamtársaim, úgyhogy egy korosztály vagyunk, és ők is a momére jártak. Szóval nem tudom, ez miből adódik. Én nem érzem ezt egyáltalán, meg azt sem érzem, hogy mondjuk a stílusa az olyan lenne, mint mondjuk a moméről kikerült diplomafilmeknek. Ez szerintem egy ilyen lazán odavetett mondat, de szerintem, hogy nincs ez átgondolva rendesen.
1: Igen, mert hogy egyébként meg a momében azt látom, hogy van nagyon sok olyan munka valóban, ami rokonságot mutat a karakterábrázolás, meg a Budapest látképének a megrajzolása kapcsán, de valóban sokkal sok színűbb, meg sokrétűbb az animációs felhozata. És akkor, ha már említetted, akkor a Szabó Saroltát, a Bánócki Tibort, meg az Áront, ráadásul az Áron ugye volt is már itt vendégem, de ott van például a Ruben Brandt, a Gyűjtő, ugye a Milorad Krisztičnek a filmje, akkor a Toldi az utóbbi időben, ugye ez 2022-es, de említhetnénk ugye a Buda Anna Flórának például, vagy a Bucsirékának az animációit. Tehát egy eléggé erős mezőnybe érkezett a filmed. Ez inkább nyomaszt, vagy inkább inspiratív?
0: Én azt gondolom, hogy inspiratív, főleg azért, mert egyébként ezek a filmek nagyon különbözőek. Azt el kell, hogy mondjam neked, hogy most nagyon jól összeszedted, vagy felsoroltad az utóbbi időben készült filmeket, de azért kiemelném, hogy a Gauder Áron Koyotja, a Szabó Sarolta, a Bánócki Tibor műanyag égboltja, és a Kék Pelikán, ez nagyjából egy generáció. Tehát, hogy most megtörtént az a magyar animációban, hogy generációváltás van. Uh-huh. Egy év alatt kijött 3 egész estés film, aminek az alkotói az a 40-es évei közepén vannak. Nagyjából pár év különbséggel jártunk az egyetemre, és ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy azért nagyon sok generáció kiesett, és nem készültek el az első egész estés filmek. A Milorad filmje, a Ruben Brandt, az tényleg egy nagy újdonság volt, és iszonyú jó, hogy ez elindult, de ez a 3 film most megjelent hirtelen, és itt most már ezt el lehet mondani erről, hogy megtörtént a generációváltás, ami szerintem nagyon fontos, hogy végre megtörtént, úgyhogy innentől kezdve remélem, hogy ez így folytatódik, és majd jön a Bucsiréka, Buda Flóra Anna, az egész estés filmje, vagy a Krejv Zsuzsi. De szerintem fontos lenne, hogy most ez így végre kimondjuk, hogy megtörtént, és hogy baromi jó lenne, ha ez a flow ez kitartana és menne tovább.
1: Mi lehetett az akadálya annak, hogy ez csak most következett be? Kérdezem ezt úgy, hogy például a múlt heti vendégem Ternovszky Béla volt.
0: Igen, hát én azt mondom, hogy a Ternovszky Béla például a magyar animáció nagy generációjához tartozik, a panóniásokhoz. Szóval ők voltak azok, akik Jankovics Marcellel az élen, akik hosszú éveken keresztül egész estés filmekkel jelentkeztek. Lehet, hogy az alkotói oldalon is volt olyan, hogy nem, de valamiért egyébként nem. Tehát amikor a Gauder Áronnak a 8 kere elkészült 2004-ben, akkor ez egy elképesztő üdítő dolog volt, hogy itt van egy, és az Áron végül is

0: ezt áttörte, tehát akkor ő megjelent, csak akkor utána az volt, hogy ez a film, ez megvolt, de utána aztán sok...
1: Mindenki örült,
0: és aztán hosszú ideig megint nem volt semmi, és a lényeg az, hogy Jankovics Marcell folyamatosan dolgozott például, de hogy nem jött ki az új generáció, ez a lényeg. És most én azt érzem, hogy ez most így kijött, ráadásul kijött három olyan film, ami nagyon különböző, mert az Ároni az végig is egy family tartalom, ami gyerekektől felnőttekig működik az egész családnak. A Szabó Sarolta Bánócki Tibor műanyagékboltja az egy sci-fi, és kifejezetten már felnőtteknek szól, és a Kék Pelikán pedig egy animál dokumentumfilm, hogy szintén felnőtteknek szól. Tehát megtörtént végre az is, hogy olyan filmek jöttek most, vagy készültek, amelyek felnőtt tartalmak. És hogy az animációt abba az irányba billenti, hogy ez igenis tud a felnőtteknek is szólni. Szerintem ez nagyon fontos, illetve hogy ezek a filmek, akárhogy is vesszük, de hogy nevelik a közönséget, vagy a közönség megtalálja ezeket, tehát hogy egy új szemlélet lépett be. Úgyhogy most el lehet dönteni ebből a három filmből adott esetben, hogy melyik az például, amit egy mondjuk magyar közönség a szívesebben venne. Illetve, hogy én azt gondolom, hogy például az animál dokumentumfilm nem volt eddig jelen egész estés formában Magyarországon. A Kék Pelikán az első ilyen film, ami nekünk is egy nagy tapasztalat, hogy akkor ez most hogy fog működni, és a közönség hogy fog ezzel találkozni. De a magyar animáció az egy abszolút exportképes dolog. És azt is fel kéne ismerni, hogy ez működik. Annak ellenére, hogy milyen kevés film készül, annak ellenére elképesztő nagy sikereket hoznak ezek a filmek. Mind, ahogy említetted, a rövid filmek is, meg egyébként én azt gondolom az egész estés filmek is, és szerintem sokkal nagyobb számba kéne ezeknek a filmeknek készülniek. Ez fontos lenne a magyar animációs szakmának is.
1: Mert hogy van kreatív energia mögötte bőven?
0: Szerintem elképesztő. Igen. Hát... itt volt, ahogy beszéltél most, hogy a Tarnovszky Bérával beszéltél nemrég, most itt vagyok én, aki mondjuk a középgeneráció, és akkor említettük a Budaflóra Bucsirékát, akik meg mondjuk a fiatalok, és még akkor még náluk is van még egy generáció, akik például ma holnap jönnek ki mondjuk Metu Kapuin, akiket például én is tanítok. Szóval, hogy itt én azt gondolom, hogy itt van több olyan abszolút olyan generáció, akinek elő kéne jönni a filmekkel. És egyébként a szakmának pedig az lenne jó, hogyha folyamatosan lenne mondjuk egész estés film. Mert hogyha lenne egész estés film, akkor a szakma tudná magát ezeken a filmeken képezni, lenne munka, és egyre jobbak tudnánk lenni. Én azt érzem, hogy kicsit az van, hogy van egy egész estés film, és akkor erre a szakma így földúzzad, hogy ez a film el tudjon készülni, de utána aztán nagyon hamar nincs további film, és aztán szakma meg szétszéled. És pont ezt nem kéne, hanem azt kéne, hogy folyamatosan legyenek filmek. Szerintem az évi 2 egész estés film lenne az ideális.
1: Azt szerinted a magyar közönség is jobban be tudná fogadni?
0: Én azt mondom, hogy egyszerűen a látóterükbe kerülne, hogy vannak egész estés animációs filmek, magyar animációs filmek.
1: Hát, nem csak a Pixar, Disney
0: így vonalon. Van, és hogy érdemes ezekre moziba menni, mert egyébként felnőtt tartalommal is tudnak szolgálni, érdekes témákat tudnak feldolgozni. Szóval mindenféleképpen ez nagyon jól működne, és én azt látom most, hogy például a Kék Pelikán moziba van, hogy van erre igény. Tehát mennek az emberek annak ellenére, hogy nem ez van a köztudatban, hogy az animációs film egyébként felnőtteknek szól. De hogyha lenne például 2, lenne egy alacsonyabb költségvetésű, meg egyébként egy nagyobb költségvetésű, akkor ezzel szerintem az, aki belép ebbe az egész estés animációs dologba, annak lenne egy olyan helyzet, hogy ki tudná magát próbálni, mert azért ez szerintem egy elég komoly dolog egy ilyet lerakni. Aki viszont már benne van és tapasztaltabb, ő pedig mehetne egy nagyobb támogatásért, vagy egy nagyobb költségvetésért. És akkor szerintem ez a 2 így menne, akkor ezzel a szakma is nagyon jól tudna működni, és lenne egyfajta folytonossága.
1: A te elképzeléseid szerint milyen típusúak lennének ezek a majdan készülő animációs filmek? Szerzői filmek inkább, vagy esetleg valamilyen adaptációk? Mi lenne a helyes irány szerinted?
0: Én azt gondolom, hogy ezt én nem tudom így megmondani. Én Én mindenféleképpen az animációnak egyébként a legnagyobb közönség bázisa a gyerekek. Tehát mindenféleképpen nekik kell tartalmat készíteni, vagy gyártani, de én szerintem ugyanúgy én tovább is azt gondolom, hogy a felnőttekre is gondolni kéne. Uh-huh. Illetve hogy azt, hogy valahogy most olyan jó, hogy ez a három film így megmutatta, de egyébként a Ruben Brandtot is ide lehet sorolni, hogy megmutatta azt a fajta sokszínűséget, amire ez egyébként az animáció képes. Úgyhogy például a Kék Pelikán esetében egy ilyen téma is feldolgozható vele, ami dokumentum alapú, valódi emberek, valódi sztoriai, az is átadható vele, ugyanúgy, mint egyébként akár egy sci-fi is működtethető.
1: Mert ugye egyébként meg, ha mondjuk ezt a Kék Pelikán dolgot csak egy egyszerű, beszélőfejes dokumentumfilmben dolgozzátok fel, akkor szerintem sokkal kevésbé lett volna szórakoztató, nem is sorolom tovább a jelzőket, de hogy sokkal kevésbé lett volna szórakoztató, pont.
0: Így van, ráadásul az abszolút látszik, hogyha így használja az ember, hogy animál dokumentumfilmként, hogy összeboronál két műfajt, akkor például alkotóként is elképesztő szabadsága van. Mert ahogy te mondod, ugye, hogyha dokumentumfilm lenne tisztán, akkor nagyon nehéz lenne ezt filmként úgy összerakni, hogy egy igazán élvezhető dolog legyen belőle. Valószínű működne úgy is, csak tényleg akkor nagyon sok beszélőfej lenne benne, valószínű archív felvételeket kéne használni, azzal picit lazítani, de nagyon nehéz lenne dramatizált, újrajátszott helyzeteket valódi.
1: Még akkor is, hogyha azok mondjuk újra lennének rajzolva.
0: Így van. Viszont az animáció meg egy absztraháló műfaj, ami gyönyörűen keretet tud ennek adni, és én például úgy tudtam ebbe dolgozni, vagy úgy tudtam ezt a filmet megalkotni, minthogyha egyébként egy játékfilmet csinálnék, és nem egyszerűen minden olyan korláttól megszabadultam, ami ezt így lehatározná, vagy engem korlátozna. Úgyhogy elég szabadon lehet ebbe dolgozni az animációval. Úgyhogy nagyon remélem például azt is, hogy ez egy mutat egy filmkészítői attitűdöt, vagy egy irányt, hogy, és erre rá tudnak esetleg mások is csatlakozni, mert én azt veszem észre, hogy az emberek úgy beszélnek egy idő után róla, hogy nem érdekli már őket, hogy ez most dokumentum vagy animáció, hanem hogy kaptak egy olyan történetet a múltból, amit hitelesnek éreznek. Hát most gondold el, hogy ez mekkora dolog, hogy egy animációs filmre úgy beszélnek, hogy adott esetben még az is, aki nem élt abba a korba, de legfőképpen az, aki élt, hogy ettől kapott valamit, és ez hitelesen fogta meg a 90-es éveket. Ami nagyon nagy dolog, mert ezt általában az animációra mondják a legkevésbé.
1: Az előbb említetted itt az attitűdöt, és a később csatlakozók kedvéért mondom, hogy Csáki Lászlóval beszélgetek a Kék Pelikán című film rendezőjével, hogy amikor indult ez a műsor, a legeslegelső vendégem a kiváló Rófusz Ferenc volt, aki a háttéranimációval tette le nemzetközileg a védjegyét, aztán nem olyan régen volt vendégem Czakó Ferenc, aki meg a homok animációval tette le nemzetközileg a névjegyét, és akkor ha most téged kellene így kiemelni az animációs közegből, akkor a Kréta animációt említenénk, hogy ezt téged hogy talált meg? Iskolában szeretted a táblára rajzolni krétával? Merül fel a egyszerű műsorvezetői kérdés.
0: Hát jó az irány egyébként. Hát az egyetemi évek alatt találtam meg ezt a technikát, és volt egy óránk, ami animáció történettel foglalkozott, és akkor végigmentünk az összes létező animációs technikán. Például, hogyha Czakó Ferencet említetted, akkor foglalkoztunk a homok animációval, de nem csak a homokkal egyébként, hanem mindenfajta por alapú animációval. És onnantól kezdve egy végig a 2D, aztán a 3D, szóval végigmentünk azokon a technológiákon, technikákon, amivel lehet animációs filmet csinálni, és az egyik óránkon Blair Edith tartotta nekünk ezt az órát, és ő mutatott Vértes Marcell, magyar grafikus művész, két világháború közt készült. Hát ezt nem hívnám azért kréta animációnak, de lényeg az, hogy inkább azt mondom, egy trükkfilm, egy táblára ő felrajzolt egy karikatúrát. De ugye ezt elég alacsony kockaszámmal vették föl, ezért egy ilyen nagyon felgyorsítva láttuk a folyamatot, hogy felrajzolt, tehát majdnem olyan volt, mintha animált volna, illetve néha bele is törölt ebbe a rajzba, és ez egy egyszerű karikatúrát kell elképzelni, amiben szövegbuborékokba kommunikáltak egymással a karakterek. De hát, és amikor ezt így megláttam, akkor azt éreztem, hogy ebbe a krétával még érdemes lenne kísérletezni, hogyha ez egyébként így működik, akkor mi van akkor, ha egyébként nem rajzolunk a kamera előtt, hanem kockánként lefényképezve a táblát, arrébb rajzoljuk a vonalakat. És mivel ott körülöttünk az egyetemen rengeteg krétás tábla volt, meg mi is használtuk, ezért csak ráfordítottam egy kamerát, és csináltam egy próbát vele, és mivel poralapú meg lehet törölni, illetve még a korábbi rajzot tudja hagyni a nyomát, ezért pontosan látom, hogy mennyivel kell a következő rajzot arrébb rajzolni, vagy következő fázist arrébb rajzolni, ezért teljesen alkalmas volt arra, hogy ez megmozduljon. És közben meg egyébként beleszerettem abba, hogy ez egy nagyon egyszerű, vagy nagyon minimál látványú dolog, hiszen egy fekete alapon fehér kréta vonal, elképesztő olcsó, de mégis ki tudod magad fejezni vele.
1: Hiszen a mi generációnk minden tagja látott táblát. Az új generációkban már nem vagyok biztos, de hogy van valamennyi gondolattapadásunk hozzá, az biztos.
0: Így van, és hát egyébként az, hogy krétával animálni, vagy pasztel krétával animálni, egyébként ez az abszolút az animációs technikák között van. Úgyhogy nem találtam ki semmi új dolgot, csak annyi, hogy láttam egy olyan Vértes Marcell grafikát, vagy rajzot, ami nagyon inspirált. És akkor onnantól kezdve ezzel már tudatosan elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezzel a technikával történeteket mesélni, és aztán sokáig velem maradt, egészen egyébként a Kék Pelikánig. És a Kék Pelikán miért nem krétával készült? Tehát azért nem, mert ez egy 80 perces film, amit egyedül nem, tehát fizikai képtelenség megcsinálni, szóval az én életem kevés lenne ahhoz, ha ezt a filmet én akartam volna egyedül megcsinálni, és mivel egyébként 80 perc, ezért ezt egy stábbal kellett megvalósítani, és hogyha már stábbal dolgozik az ember, akkor ezt az egész technikát el kell engedni, mert ez egy nagyon egy emberhez köthető technológia. Ki kellett nyitni, gyárthatóvá kellett tenni a filmet, és akkor meg hát egyáltalán szóval azért kréta nem biztos, hogy a 90-es évek nagyon elképesztő színvilágához alkalmas lenne. Úgyhogy, de volt egyébként egy pillanat, mikor úgy tűnt, hogy fekete-fehér lesz a Pelikán, de szerencsére nem így lett.
1: Igen, én is azt mondom, hogy szerencsére. De ettől függetlenül a kréta animáció azért videoklipekhez elég jól működik. Tehát most a teljesség igény nélkül, csak ugye, hogy a Péterfi Bori és a Lovasi Andrással közös a Love Bandnek, ugye a délelőttök a kádba, vagy ha a másik az oroszlánok a hóban. Mind a kettő ugye kréta animáció, de mégis más kréta animáció. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül ki az, aki látta ezt mind a kettőt, szerintem a YouTube-on meg lehet találni. Nagyon tetszett nekem a délelőttök a kádba is, de az oroszlánok a hóba, ugye mondjuk el a kedves hallgatók, aki nem látta, hogy az egy úttestre felrajzolt kréta, és megy valami bicikli, autó, nem tudjuk mi, az úton, és ahogy elhalad a feliratok felett, úgy rajzolódik ki tulajdonképpen az animáció. Az mondjuk mekkora kihívás volt egy 4,5 perc, vagy mennyi az a klip. Tehát az mekkora kihívás volt azt ott felrajzolni? Ezt mennyi ideig csináltátok?
0: Az egy nap alatt készült, de nem én csináltam, hanem nagyon sokan csináltuk egyszerre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy mezőgazdasági szervizút Etyek környékén, lehet, hogy mai nap is még ott van rajta ez a rajz.
1: Ez krétával festettétek egyébként
0: föl? Nem, ez mésszel. Tulajdonképpen az is kréta, csak szóval vettünk meszet, mert hogy az volt, hogy ez a szerviz útra nyilván úgy lehetett bármit csinálni, hogyha azonnan természetes úton eltűnik, és nem maradott örökre. Ez az út, ez nagyjából 3 kilométer hosszú, egysávos utat kell elképzelni, és azt csináltuk, hogy az oroszlán a hóban Péterfi Bori számnak a szövegét azt kiírtam, tehát gyakorlatilag is strófánként, vagy soronként, kinyomtattuk egy papírra, és ezt a papírokat felragaszgattuk ilyen kis zacskókra, amiben raktunk homokot. És lejelöltük az autót, hogy honnan indul, és az autóval elindultunk ezen a 3 kilométer hosszú úton, én beültem hátra, elindítottuk a zenét, az is le volt jelölve, hogy a magnóban, az autó magnóját mikor indítjuk, és az autó elindult, meg volt a jel, beindult a magnó, elkezdte a Bori énekelni a számot, és én a kocsi hátsó csomagtartójába ülve, ahogy elkezdte a szöveget, úgy kidobtam egy zacskót, a megfelelő zacskót, amikor pedig befejezte, akkor pedig megint kidobtam egy zacskót. Tehát lejelöltük az utat, hogy melyik szöveget milyen hosszan mondja, és hol mondja a Bori, és utána pedig készítettem erre egy grafikai tervet. Ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, ez egy lirik videó, ahol...
1: Az útra festve.
0: Az útra festve, így van, és akkor nagyon sok barát, ismerős és kreatív ember eljött egy napra, és mindenki választott, hogy ő melyik részt akarja felfesteni, és akkor különböző teddy hengerekkel, meg festő hengerekkel, meg ecsetekkel, ilyen oltott mésszel felfestettük ezt a szöveget, ez a grafikai terv alapján, de persze azért ez a grafikai terv nem úgy kell, hogy 100%-ban ez valósult meg, hanem azért mindenki nyilván beleimprovizált, hozzárajzolt. És akkor azt is tudtuk, hogy ezt egy nap alatt meg kell csinálnunk, mert egyébként arra napra kaptunk engedélyt, másnap már rámennek a munkagépek, a traktorok, és onnantól kezdve sáros lesz, tönkre megy, tehát hogy azt akkor...
1: Hát vagy ha mondjuk éjszaka jön egy eső például.
0: Vagy éjszaka jön egy eső, igen.
1: Vagy egy dús reggeli harmat.
0: Így van, és hát ugye úgy az is bele volt kompani, mert szép az eső lemossa, és akkor nap végén pedig, miután befejeztük a munkát, elejére mentünk az autóval, vagy hát az autóval rá sem mentünk erre az útra, beültünk, és akkor egyszerűen egy vágatlan snitbe felvettük azzal a tempóval, ott indítva a zenét, és gyönyörű szépen szinkronba maradt, és szerintem háromszor vettük föl, és egyszer csak lement a nap, úgyhogy aztán azóta én nem voltam ott, nem tudom, mi történt azzal az úttal, és lényeg az, hogy a műpás koncertre készült ez az egyik ilyen zenei videó, aztán később ez egy önálló klipként is kezdett működni. Igen, ez egyébként jó valahol, hogy egyébként a Land Arthoz sorolható ez a dolog, mert a Land Art az olyan, hogy a természettel hozunk létre képzőművészeti alkotásokat, amik utána vissza is tudja venni a természet. Úgyhogy ne, biztos, hogy azóta már az ott eltűnt, de van egy van ott Etyek mellett egy Péter Fibori út.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Az ember körbe utazza a világot, keresve azt, hogy mire vágyik, majd hazamegy és megtalálja, állítja George Moore, ír, novellista, költő, filmkritikus. A műsoridő eddig tartott számunkra, most mi találjuk meg azt, amire vágyunk, de hazamennünk talán már nem kell. Még egyszer köszönöm Csáki Lászlónak, hogy itt volt, és egy jót beszélgethettünk a Cinemanna mikrofonjai mellett. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van a teljes beszélgetést is visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potenciálnövelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak 4 férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potencia növelőt és illegális gyógyszereket. 5. társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták. Vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Időjárás. Több órára későt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
2: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross
4: GPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
5: Az emberséges ember immunitása vajon milyen tőről fakad? Társadalmi kórképet rajzolunk a Crosson, a Mannán, a Cross GPS-ben. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással és vendégünkkel, Izsák Norberttel köszöntünk. Akár a Mannán, akár a Crosson hallgatsz, vagy épp nézel bennünket. Hello, fiúk! Köszi, Norbi!
6: Köszi, Móni! Köszi, Tamás!
7: Én is köszönöm, hogy eljöttél.
5: Egy hivatalos bemutatás a Norbinak, van miről beszélni. Dr. Izsák Norbert, a Pünkösdi Teológiai Főiskola docense, executive coach, coach trainer és mentor coach, MCC, amit igen sokszor látunk, most magyarázom, Master Certified Coach, legmagasabb szintű tekintélyes nemzetközi coach minősítés. Ez tudomásom szerint minimum 2500 coach ülés áll e mögött. Hát azt még azért elmondom, mert akik már nem annyira fiatalok, emlékeznek arra, hogy Norbi sok éven át újságíróként is tevékenykedett. Én nagyon szerettem olvasni a gördülékeny, olajozott és kicsit pimasz stílusát, és borszakíróként is alkotott a Norbi, és hát azt el kell mondanom, Tomi, te ezt nem is tudod, mi a Norbival, olyan jókat ittunk.
7: Nem úsztál valami?
5: Magyarország legszebb borvidékeinek legszebb borait, ugyanis borpiárkodtunk, és segítettem az ő kis vállalkozását. Szép akkor idők voltak.
7: Remélem, akkor borszakváltás fog sor kerülni.
5: Ez így megy még 50 percen keresztül.
7: Nem.
5: Na, ami a beszélgetés...
6: Borzalmas. Lesz.
5: Ami a beszélgetést életre hívta, az Norbi egyik hírlevele. Április 17-én küldtett ki, én nagyon jót derültem, és ki is írtam belőle néhány gondolatot, ezt nagyon gyorsan felolvasom. Eszterházy Péter a rendszerváltás környékén úgy fogalmazott, hogy csúcsforgalom a damaszkuszi úton, utalva azokra a tömeges pálfordulásokra, amelyek során a korábbi rendszer potentátjai és csinovnyikjai hirtelen elkötelezett demokratákká váltak. A héten is nehezen hittem a szememnek és a fülemnek, amikor több nem régi még gúnyosan nyilatkozó funkcionárius Bocsánatot kért, elhamarkodott dehonestáló megjegyzéseiért. Minden hitemre szükségem van, hogy némelyik megtérést komolyan tudjam venni. Ez annyira Norbis, és azt mondtam, hogy azt mondtam a Tominak, na most jöjjön be a Norbis.
6: Nem tudtam, hogy bárki olvassa a hírlevelemet, de köszönöm.
5: Nem, én nagyon szeretem a stílusodat, és azért is olvastam fel. Gondolkodtam ezen, hogy dúltak azért a harcok a te lelkedben is, és javaslom, hogy beszélgessünk erről, a lelki harcaidról, egy magyar kórképet adjunk, aztán tekintsünk ki egy kicsit az Egyesült Államok ideológiai hatásáról, keresztény ideológiai hatásáról is beszélgethetünk. Lévén te a doktori disszertációdat az alábbi cím alatt jegyzed, az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története kezdetektől 47-ig. Nem lesz ám ennyire komoly a beszélgetés, vagy mégis, de majd valahogy lazítunk. Lazítunk rajta. Na, első kérdés. Ha az elmúlt 4 évet vesszük, tehát túl vagyunk nagyjából már a pandémián, 22, a háború, orosz-ukrán háború kezdődik februárban, onnantól kezdve te, és most nem csak a háborúra akarom kihegyezni, hanem a belpolitikai viszálykodásokra is, te a szellemi, lelki táplálékaidat, illetve a művészetedet hogyan fogyasztod, mennyiben változott a szellemi, lelki táplálékaidnak a fogyasztása? Ez tudom, hogy nagyon összetett, és abban annyiban segítenék, hogy én több pszichológiai tartalmat olvasok, és többet sportolok, mert sokkal nagyobb a stressz, de ez egy nagyon, nagyon profán gondolat.
6: És hogy mondjam, így szeretném elismerni a te ilyen jellegű tudatosságodat. Nekem szerintem itt több minden összeakadt, tehát én így ebben az elmúlt 4 évben lettem 50 éves, rájöttem, hogy egy csomó mindent azt munkamániával pótolok, nagyon sokszor, hogyha van valami, amivel nehezen nézek szembe az életembe, elindítok egy új projektet, belevágok valami új kihívásba, és ebből lett elegem, tehát ez így összecsúszott ez a dolog, tehát az, hogy én most nem tudom, többet sportolok, vagy több kultúrát fogyasztok, vagy több teret hozok létre az életemben olyasmire, ami nem tudom még, hogy mi lesz, csak jöjjön, tehát hogy legyen egyfajta ilyen várakozás, ez nem elsősorban szerintem így az orosz-ukrán háború miatt volt, hanem emiatt, és de most ezt így tök jó, hogy mondtad, mert lehet, hogy ez is közrejátszott benne, csak én ezt nem tudatosítottam magamban.
5: És kimutatja neked ezeket a tükröket, vagy ennyire önreflektív vagy, és azonnal analizálod magad, hogy hopp Norbi, meg kéne oldani egy problémát, itt van egy challenge, és akkor fogjunk inkább bele egy újabb projektbe.
6: Hát én szeretném ezt az utóbbit, de hát az van, hogy minden páros héten terápiában, páratlan héten szupervízióban vagyok, vagy fordítva. Tehát ebben a szakmában, így amikor ilyen segítőbeszélgetések, szupervízió, coaching, nem tudom, ilyesmi, így életveszély, hogyha az ember nem foglalkozik magával, mert olyan torzulások jöhetnek létre benne, egyrészt az évek meg a rutin miatt, hogy az nekem kisújból megy, vagy ez, hogy nem vesz észre a saját projekcióit, amikor átteszi a saját ügyeit a másikra. Úgyhogy ez nekem nagyon sokat segít, ez nem tudom, így van 7 éve most már.
5: Ja. És a lányod, aki betöltötte a 18-at, és
6: sőt, meg 19-et.
5: 19-et a Berta? Okay.
6: Megtapsolták, kapott ilyen karkötőt is, és büszkén hordja azóta is, mint első szavazó.
5: Első szavazó. És ő is tükrözik, gondolom, tükrözi apát. Van egy nagyon jó sztorim.
6: Remélem nem, de...
5: Nem? Van egy nagyon jó sztorim a Bertával. Nem, valamilyen iskolai feladatot nem akart megoldani, nem volt hozzá kedve, és akkor az anyukája, aki coach, az apukája, aki coach, finoman kérdésekkel, a hogyan kérdésekkel megközelítette az akkor, nem tudom, 10 körüli Bertát, és akkor felkiáltott a lányot, hogy ne coacholjatok. De hát ez is tükör, nem?
6: Ez persze, de hát ezt minden családtagomtól megkapom. Tehát azt se kérdezhetem meg tőlük, hogy hogy vannak. Tehát, hogy így van ez a félreértés a coachinggal kapcsolatban, hogyha feltesz egy érdeklődő kérdést, vagy rákérdezel a másik ember indítékára, vagy valami, akkor az már meló, mert hogy Magyarország olyan lepusztult szellemi, intellektuális és érzelmi állapotban van, hogy ritkán kapunk őszinte teret és figyelmet, és megijedünk akkor, hogy a másik tényleg érdeklődik irántunk. Tehát, hogy így ha tényleg érdeklődést fejezel ki, függetlenül attól, hogy te, neked nincs ezzel semmilyen rossz szándékot, egy pszichiáter azt mondja neked, vagy egy pszichológus, az unoka Zsolt, vagy a Bánki Gyuri köszön neked, és megkérdez, hogy van ma kedves Tamás, akkor már összeugrik a gyomrot, hogy itt most egy kezelésen vagyok. Nem, van egy őszinte emberi érdeklődés.
5: Mennyi idő szerinted felrajzoltad a társadalmi kórképet egy röpke mondatban, mennyi idő szerinted, amíg elindul egyáltalán egy változás, mert olyan túlterhelt mentálisan, főleg a választások
6: miatt a kampányát. Most elindult egyfajta változás.
5: Igen, de én még nem látom a csillapodást. Még ja, mindig nem. Van
6: hát a változás elindítását kérdezted, hát hogy ez mert mikor érünk a végére, ez nem tudom, örök élet meg két nap, tehát én nem vagyok ebből a szempontból nagyon optimista, borzasztó hosszú idő.
5: És hogy reagáltatta le azt, ami mondjuk itt a kampányban történt?
6: Hát én már ilyen rezignáltan, tehát így időnként cinizmusba hajló rezignáltsággal, ami történt, mert így mindig azt gondoltam, hogy na, ezt már nem lehet tovább, és akkor így valaki kinézett a képernyő, és azt mondta, hogy fogd meg a söröm, tehát hogy így még lehet fokozni, még lehet élezni. Én ezt nagyon szomorúan, meg sok szorongással éltem meg, én nem is akartam elhinni a választási eredményt igazából, és azokat sajnáltam. Én feltételezem, hogy a csúcs politikában azért ezzel nagyjából mindenki tisztában volt, hogy mi fog történni, de hogy így előre tolt helyőrségként ott voltak szegény emberek, akiknek a közmédiában, meg nem tudom, mindenhol kellett tolni azt, hogy mi nyertünk, és még este 7 órakor is az, hogy megnyerjük. Tehát volt egy ilyen együttérzés irántuk, azt hiszem.
5: Hogy jutottunk ide, Norbi?
6: Hát 16 év munkájával, azt hiszem. Tehát, hogy én nem is értem azokat, akik azt mondják, hogy hú, milyen jó volt 18-19-ig. Az, ami szerintem itt történt velünk, köztünk, ennek ott voltak a csírái, nem szoktam ilyenekről beszélni, kicsit kellemetlen is érzem magam, de ott voltak szerintem 98-99, 2000-2001-ben. Az a fajta sírelmi politizás, most pont az a Zsoltnak van egy ilyen nagyon jó politikai blog bejegyzés sorozata, ez az erőszakos áldozatiság. Tehát amikor, Amerikában van erre egy kifejezés egyébként, amit elsősorban narcisztikus személyiség zavarban szenvedő emberek szoktak alkalmazni, darvónak hívják, hogyha valamivel szembesítelek, vagy azt mondom neked, hogy nem tudom, ez itt fekete vagy fehér, akkor az első az a defense, hogy én védekezni kezdek, a második az attack, tehát megtámadlak, és a harmadik, negyedik, ötödik lépés a reverse victim offender, tehát az áldozat és az elkövető szerepnek a megcserélése. És amikor én azt mondom, hogy te figyelj, hogy ráléptél a lábamra, minek tetted oda? Ugye? Tehát akkor te leszel a hibás azért, amit elkövettél, és én nem leszek elkövető, én az áldozata vagyok a te kíméletlen kritikádnak, meg hogy ilyeneket mondasz, gondolsz rólam. És hogy én azt gondolom, hogy ez erre épült fel egyfajta politikai rendszer, ennek a fő kommunikátora is most már beállt a damaszkuszi útra megtérni, és én borzasztó szomorú vagyok, hogy bizonyos szempontból így a jóra mondták azt sok tekintetben a politikában, és nem személyfelelősséget keresek, de hogy az gonosz, és a gonoszra mondták azt, hogy jó. Tehát, hogy egy olyan országot, amit megtámadtak, ők akarnak, mármint az Ukrajnát, ugye ő akarja most elfoglalni Budapestet, meg egész
5: NATO-t,
6: meg stb. Tehát, hogy így erre mondjuk azt, hogy aki az áldozat, ő az agresszor, tehát, hogy én ezt egy nagyon sötét dolognak tartom, és ami változás elindult, az az, hogy legalább lehet erről beszélni valahogy, és nincs bennem semmilyen káröröm, nincs bennem bosszúvágy, de az van, hogy mondjuk ki, mi az, ami igaz, mi az, ami hamis, és legyen valamiféle következménye annak a fajta nem tudom, gyűlöletkeltésnek, tényleg lehet, hogy nincs erre jobb szó, aminek azt hiszem az áldozata volt az egész társadalom, és ez szerintem hosszú idő lesz, még ebből kigyógyulunk.
5: Nagyon sok sajtóorgánum foglalkozik. Tomi, te is említetted a múltkori beszélgetésben, amikor a Helyzet Tamás lelkész kócs volt a vendégünk, hogy a Telex, a HVG, tehát szekuláris lapok is foglalkoznak azzal, hogy mi volt az egyház szerepe abban, hogy nem csak a kegyelem botrányban, hanem az összefonódásban, a függőség kialakításában, és hogy mi lenne most az egyháznak a feladata. És olvastam egy egészen friss hírt, ma május 5-én rögzítjük ezt a beszélgetést, azt azért fontos kihangsúlyozni. A Dunántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője ezt mondja, csipetnyi méltányosságot kérnek a történelmi egyházak. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. Ezt elmondom még egyszer. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. A Tomira gondoltam, mert mikor olvastam, ma reggel tudtam, hogy így fog reagálni. Szóval van ám itt azért sértődés is. Nem nagyon szeretik, nem igazán jó, hogy ilyen függőségi viszony alakult ki. Na de hát akkor a politikai politika segítsen, és adjon pénzt, mégis ugyanott vagyunk. Tomi, nevethetsz.
7: Én azt nézem, és most azon nevetek legfőképpen, bocsánat, kicsit be vagyok rekedve, hogy a szerintem ebben a műsorfolyamban most állítottam be a némasági rekordomat. Tehát 12 percen nem szóltam meg, és erre nagyon büszke leszek sokáig.
6: Köszönöm.
7: Nagyon érdekes dolgok hangzottak el, úgyhogy nem is volt indokolt. Na, szóval nyilván ez egy óriási oxymoron, ami ebben benne van, tehát oldja meg a politika azt, amit a politika rontott el, de nem úgy, hogy a politika valamilyen intézkedése, hanem a politikum, mint létező entitás rontott el, mert hát ugye pont arról beszélünk, hogy az egyházaknak elvileg önfinanszírozónak kéne lennie, mert ez a bibliai modell. És ha azért nem tudnak azok lenni, mert túl nagyra nőttek, akkor lehet, hogy nem kellett volna úgy túl nagyra nőni, hogy utána azt a nem hívőkkel kell megfinanszíroztatni, aminek persze a számos borzalmas kártétel a folyamánya, tehát itt, és akkor egyből elindulunk az államegyházi modell kritikájánál, amit könyvtári terjedelemben nagyon sokan lefolytattak. Mi nekünk csak elég annyira kitérni erre, hogy az új típusú digitalizáció és kommunikációs eszközök ezt a szimbiózist, ezt a hibridációt valami újként adják elő, miközben semmi új nincs benne, ez egy több ezer éves konstrukció. És azért káros, mert az állam az erőszak monopóliumát birtokolja, az állam egy kényszerítő szervezet, az államat nem lehet és nem is kell szeretni. Még akkor sem, ha történetesen most az állam hatalmat gyakorló szereplők, legalábbis nekem szubjektíve szimpatikusabbnak tűnnek, mint valaha, de ettől sem fogom szeretni az államot, mert az állam az nem egy olyan entitás, ami méltó a szeretetünkre, hanem egy kényszerű, legkisebb rossz, amivel együtt kell élnünk annak érdekében, hogy ne legyen nagyobb baj hiánya okán. Viszont az Isten legfőbb parancsolata, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, és ez a kettő már is olyan antagonisztikusan áll szemben, hogy ha a kettőt elkezdjük közelíteni, de azért egy kicsit toljuk be az egyházat az államba, az államot meg az egyházban, akkor egy olyan méregkeverék fog létrejönni, ami elsősorban az egyháznak fog óriási kárt okozni, de az államnak is, hiszen egy olyan képviselete jelenik meg a hatalomnak, amelyet például most láttunk 16 évig, amely magát nem elég, hogy köztörvényes és szervezett bűncselekmények kiterjedt sorozatát követte el, hogy elrabolta a közvagyont, amiért kemény munkával dolgoztak az emberek, hogy becsicskult a világ legnagyobb tömeggyilkosának, Putyinnak, hogy az állam gépezett adófizetői forintokból fenntartott alkalmazottait saját polgárai ellen fordította, hogy a végeken legelesettebbeket megzsarolta, hogy rászavazzanak, sőt úgy alakította ki a struktúrát, hogy ne tudjanak kitörni a szegénységből, hogy újra rászavazzanak. De még mindezt leöntötte a legszentebb névvel, a kereszténységgel, amely valójában Krisztusnak a neve, aki a világtörténelem legcsodálatosabb és legigazabb szereplője, az ember élet Isten nevével fóliázta le magát. Hát ennél blaszfémabb és alávalóbb cselekmény alig, ha lehetséges számunkra, hívők számára. Úgyhogy az, hogy most újra ezzel akarják orvosolni a bekövetkezett bajt, az azt jelenti, hogy semmit se értenek a dolgokból. Én azt se bánnám, hogyha a templomokból, meg a nem tudom milyen bürokratikus intézményekből műemlékek lennének, mert lehet, hogy mostanra érett meg, nem vagyok Isten káromló, lehet, hogy Isten máshol akar lakni.
6: Voltam nemrég Londonban, és ott be akartam menni egy templomba, nagyon szépen nézett ki ott a Cityben, és bementem, és hát nem templom volt, hanem már egy ilyen coworking iroda.
5: Így van,
6: tehát
5: hallottam
6: még
5: erről.
6: Kint volt a tábla az, hogy nem tudom, pray and be at peace, vagy valami ilyesmit, imádkozzál meg békesség, de bent már nem imádkoztak, és sok békesség nem volt, hogy rohangáltak.
7: És egy dolgot, hogy szúrjak be ide. Én nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy atyaég, vége a kereszténységnek, mert a nyugati... Nem. Én pont nem
5: pont most fogta.
7: Pont nem ez a Norbi, hanem azt látom, hogy nem ez a kereszténység.
5: Igen, Norbi, te erről mit gondolsz? Ja, hogy az egyház egy most egy kicsit gyászol.
6: Megengedőbb vagyok a Tamásnál, azt hiszem, ez ügyben. Nyugodt. És a Hortobágyi Ciril most a HVG-ben adott egy interjút, és valahogy úgy fogalmazott, hogy túlszerette a politika.
5: Így van,
6: az
5: túlszerette,
6: egyháza.
5: Ez volt
6: igen,
5: a szó.
6: Igen. És elődjének, a Várszegi Asztriknak is, meg egyébként a Fabinyi Tamásnak, az evangélikus püspök, korábbi evangélikus püspöknek voltak nagyon józan megszólalásai, és én azt hiszem, hogy onnan indulnék ki, hogy minden elkövető valahol áldozat is volt. Ez nem menti fel, csak a képet olyan szempontból talán árnyalja, hogy nagyon nehéz, amikor rendszer szintű lesz ez a fajta szeretgetés, meg édesgetés. Tehát nagyon nehéz ellenállni. És a politika oldaláról is meg tudom érteni, hogy jók a szövetségesek, meg akkor hát az agressziót, meg a mások kiátkozását egyáltalán nem tudom elfogadni, de hogy ezek így már egymás után adódnak össze, ezek a kis lépések. Hogy hát ki ne örülne, hogy hát ezek a gonosz kommunisták recskre elvittek meg minden, most akkor adunk havi 250 ezer forint kiegészítést minden lelki pásztornak, papnak, vagy 1 millió forintos karácsonyi pulyka pénzt. Mm. És akkor először lehet, hogy még az ember berzenkedik, meg szétosztogatja a jótékony célra, és akkor egy év múlva már elfogadja, két év múlva már azt gondolja, hogy hát igen, végül is ezt már beépítem a költségvetésbe, és így tovább, és így fokozatonként lépd el hátra a lelkiismeret ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy hát igen, hogyha itten kampát nyolnak, akkor hát végül is 5 percet beszélhet a templomomban ez a kedves politikus, aki ennyire így segített nekem.
7: Bocsánat, majd én beszélek helyette.
6: És utána pedig azt fogom mondani, hogy hát ha jönne a másik párt színéből valaki, hát azért ne is szavazzatok rá. Tehát mert hogy érdekelté leszek a rendszerben. És azt hiszem, hogy ez az ördögi magában a rendszerben, és kérdeztél korábban a disszertációmról, és akkor ezt ide fűzném, hogy ami a nagy szétválás volt a 19. század végén a liberális kereszténység, meg a fundamentalista vagy protofundamentalista kereszténység között, hogy mindent a liberális keresztények a rendszer bűnéként tartottak számon, tehát a társadalmi igazságosságot, amire a proféták is felszólaltak, nagyon fontosnak tartották, és az egyéni bűnökre kisebb hangsúlyt fektettek, a fundamentalisták meg nagyon az egyéni bűnt, az egyéni megtérés fontosságát hangsúlyozták, tehát ad abszurdum, én hallottam ilyen prédikációkat amerikaiaktól, hogyha Indiában megtérnének, megszűnne a szegénység. Bangladesben mindenki jó módú lenne, csak a saját bűneiből térjen meg. Tehát, hogy ők vakok a rendszernek a működésére, csak az egyéni felelősség. A másik oldalon, a liberális kereszténységnél meg az egyéni felelősség van időnként a szőnyeg alá söpörve, és azt mondja, hogy javítsuk meg a nagy rendszereket. És valahol azt mondja, hogy az igazság a kettő között van.
7: Abszolút jó. Ennek utóbbinak, vagy az utóbbi tól egyel az előtti kiváló példát szolgáltatott a két csodálatos szellemi, újsütetű szellemi szakértője a jobboldali médiának, Jeszi, Jeszenszky Zsolt és Ábrahám Róbert, amikor megfejtették, hogy azért dőlt össze a NER, mert Orbán Viktor Indiában tett látogatás.
6: Indire bálvány imádás.
7: Bement a hindu bálvány templomba, hát ez egy olyan példátlan szellemi éleslátás, azt hiszem, hogy ezt szerializálni kell, sorozattá kell tenni, és minden magyar háztartásba el kell juttatni, hogy így kell értelmezni a Bibliát.
6: Ha csak úgy nem. Igen.
7: Szóval, na, ezt csak arra mondom, hogy a fundamentalizmusnak van nem feltétlenül ilyen szóla szkriptúra jellegű mutációja is, hanem ilyen szellemi megszakértő, ilyen hiperspirituális szellemi megszakértő változata is, ami a fundamentalizmus könyörtelenségét egy ilyen kicsit ilyen animisztikus szellemi magyarázatba beleönti, de ugyanazzal a kérlelhetetlenséggel, amivel a kálvinizmus...
6: És ez szerintem nagyon sokan vevők erre, mert ide is vezet a populista politika, hogy ilyen leegyszerűsítő válaszokat akarunk. Ezzel egyrészt meg tudunk szabadulni a személyes felelősségtől, hogy elrontottam valamit, túl sok milliárdot tettem zsebre, vagy költöttem magáncégre, vagy ezzel nem kell szembenéznem, hanem van egy egyszerű külső ok, hogy hát igen, akkor nem kellett volna mezitláb bemennem abba a templomba, vagy enni a bálvány áldozati ételből, vagy akár.
5: Megnézni azt a filmet.
7: De senki se hiszi el, viszont engem nagyon érdekel most, amit mondtam, mert noppant érdekesnek tartom ezt az ellentétpárt, még így nem hallottam megfogalmazni, de telibe találja, vagyis ismétlem, hogy a fundamentalizmusban általában a rendszer hibái vannak kitakarva, igen, az egyéni felelősség írásán túlnövelve, a liberális keresztény megközelítésben pedig pont fordítva az egyéni felelősség van bagatelizálva, és a rendszer hibái, mind a kettő egy félrecsúszás, de azt akarom kérdezni, hogy...
6: Feltesz egy kérdést?
7: Igen, hogyan lehet megteremteni a kívánt harmóniát, de nem ilyen neutrális térben, ilyen fiktív módon, hogy XY valahol hogy teremti meg, hanem konkrétan annak a hullámmozgásnak a fényében, amit az egyház megtesz, minden felekezet más, hogyan hullámzik ebben, de mondjuk akik évtizedeken keresztül egy olyan szisztémában éltek, amelyben a rendszer hibáinak az említése tilalmas, az egyén hibái folyamatosan és irreálisan pellengére vannak állítva, egy ilyen szereplő mondjuk, nevezzük bármilyen egyháznak és bármilyen szereplőnek, hogyan találja meg egy ennyire kilengett ingánál a középutat, mert az inga az jelen ki mindig a túloldalra, mert az egyik oldalra már kilengett. Hogy lehet középen megállítani, de mivel mindannyian emberek vagyunk, és a lélektani összetétel nagyon bonyolult, ezért állandóan, ha már ide lenget, akkor vissza akar lengeni.
6: Igen. És nem biztos, hogy meg lehet állítani ezt az ingát középen. Tehát azt hiszem, hogy erről szól valahogy a felnőtté válás, mind egyéni szinten, mind pedig társadalmi szinten, hogy tudjam kezelni az életnek a komplexitását. Mert pont egyébként ugyanide tartozik, amit mondtam, hogy ez szimplifikál túlegyszerűsítés, az pont a kiskorúságban tart meg engem, hiszen megelégszem fekete-fehér válaszokkal. Azzal, hogy akkor, nem tudom, ezt így szó szerint kell érteni, hogy egy kék bálna volt, ami benyelte Jónást, és akkor egy kis mécsessel világította a gyomrában, és ott írta meg a saját könyvét, meg nem tudom, tehát ilyen képes biblia vagy gyermekbiblia szinten értelmezem a dolgokat, és arról szól a felnőtté válás, hogy találkozom olyan dolgokkal az életben, amik nem illeszkednek bele ebbe a rendszerbe, hogy van az, hogy a rossz emberekkel történik jó, vagy rossz szándékú emberekkel, és jó emberekkel történnek rosszak, ezt hogy tudom én feldolgozni? Na most, hogyha ezekkel én nem tudok, vagy nem merek, vagy is szembenézni, akkor jönnek a túlegyszerűsítés válaszok, hogy biztos volt az, hogy a 8 generációval ezelőtt a nagypapám egyszer, vagy ükapám rágyújtott egy pipára, emiatt a nikotin démonjai bekerültek a generációs, igen, vonalba, és emiatt vannak függőségi problémáim, vagy valami. Na most, amikor fejlődik a személyiség, és erről beszél most, hogyha szabad prédikálni, tehát a persze, János első levele, hogy ki hogyan áll hozzá a hithez, hogy amikor csecsemők, kiskorúak voltatok, akkor örüljetek, ifjak, meggyőztétek a gonoszt. Van ez, hogy na, akkor én mindenkit lenyomok, mert teli vagyok erővel, önbizalommal, stb. És akkor valami olyasmit mond János, hogy írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. És ez számomra az integrációról szól, arról szól, hogy az egész életemben, és akár a történelemnek a sodrában is, fel tudom fedezni azt, ami összekapcsol, ami összeköt, és el tudom viselni annak a súlyát, hogy nem minden kérdésemre kapok választ, ahogyan Jézus sem kap minden kérdésére választ. Amikor azt mondja a keresztény, hogy atyám, miért hagytál el engem? És ott nem jön hirtelen egy nagy válasz. Tehát együtt tudunk lenni ezekkel a kétségekkel.
8: És tudom bízni. Ez a lényeg, hogy maradjon meg, vagy legyen, nőjön a bizalom.
7: Szerintem most nagyon érdekes ponthoz jutottunk el, mert most arra, legalábbis nekem, de sok bajtársamnak, vagy sorstársamnak, akivel együtt megyünk hosszú ideje, és nagyon mély dolgokról beszélünk évtizedes távlatban. Sokan most jutottunk el egyébként oda, hogy nem, hogy a szimplifikáció lenne a nagy kísértés, persze évekig, hosszú évekig sok minden tekintetben az volt, hanem most már inkább az, hogy hogyan kerüljük ki mondjuk egyszerűség kedvére a nihilizmus csapdáit, tehát nyilván ez se fenyeget úgy, hogy valamikor is az leszek, csak annyira bonyolultá vált a válaszadás, tehát most már nem az a kísértés, hogy túl egyszerűség, mert ezek az ostoba és ráadásul általában ezekről kiderül, hogy mindig érdekalapú válaszok, hogy azért kell ezt mondani, hogy, és innen kezdve már nem is érdekel, hogy mit mond, még ha igazat is mond, mert így nem lehet hozzáállni az igazság kereséséhez. De most már leginkább az van, hogy annyira felnőttek lettünk, meg annyira tág a tér, hogy egyszerűen így nehéz kitartani ezt a megválaszolatlanságot, ezt a legnagyobb alapkérdésekre való rákérdezés utáni csendet. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet, simán, nyilván te se fogod most megmondani.
6: De szívesen.
7: Akkor tessék.
6: Ez, hogy ezzel a nehézséggel szembenézni, amit mondasz, hogy ez nehéz. És ennek van egy gyász folyamata, amit én az egyszerű válaszokkal lehet, hogy évtizedekig kitakartam az életemből. Vagy elütöttem egy-egy viccel, poénnal, mentem tovább. De hogy az élet fáj. És hogy az élet nem olyan, amilyennek elképzeltem. És csak ha végigmegyek így a halál árnyékának a völgyében, tehát végigmegyek ezen a saját gyász folyamatomon, ami rengeteg illúzióvesztéssel jár, rengeteggel. Nem arról szól az élet, amit én elképzeltem, amit én gondoltam. A végén tud valami újjászületődni, így csúnyán megfogalmazva, amiben lesz egy pici remény. De először végig kell mennem ezen az alagúton, azt hiszem. Abban a reményben, hogy lesz a végén valamiféle fény.
7: Nekem a reményem az egyszerűen töretlen, nem is tudok nem reménykedni, de azt hiszem, hogy néha jogos az élet igazságtalanságával szembeni lázadásom. Az, hogy akkor én még befoghatom a számat, mert nagyon sok jót kaptam azért, most nem is rólam van szó, hanem elvekről, és viszont valóban azt látni, hogy néha irreálisan szenvednek, de nálam sokkal jobb emberek úgy szenvednek, mint a kutya. És hogy ez miért van? És akkor persze én is kérdezem, hogy ezt vagy azt miért nem, de miért olyan a világ, hogy mintha az igazság is néha a hazugság rendszerét támogatná. Tehát, hogy jól van ez így, vagy ha nincs is jól, ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz. Én meg nem tudok élni, hogy ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz, mert engem mindig piszkál valami belülről, hogy leromboljuk, dekonstruáljuk legalábbis azt, ami ennyire káros és ennyire hazug, mint amivel naponta szembesülünk.
6: És ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és hogy hogyan választom szét, és vagy integrálom magamban ezt a prófétai szerepet a saját egyéniségemmel. És mi az, ami egy autentikus, az a prófétai szerep, látom az igazságtalanságot, felszólalok ellene, és mi az, amire van nekem egy ilyen attitűdöm, vagy egy diszpozícióm, hogy én akkor érzem magam komfortosan, ha egyébként mindig mindenkit konfrontálok valamivel. Mert hogyha ez a második része meggyógyul, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon hiteles prófétai szerep. Ha nem, akkor is tudok nagyon sok jót tenni,
7: csak
6: de abban
7: akkor,
6: lesz valami plusz.
7: Akkor ilyen pszichotikus kicsit.
6: És erre én azt szoktam javasolni, tehát, hogy amikor valaki elindul így, és nem rólad van szó, tehát valaki elindul önismeret, önfejlesztés, stb. Útján, fontos, hogy így legyenek kognitív ismeretei arról, hogy mit történik, hogy ő mondjuk egy narcisztikus elnyomás rendszerében volt egy szenvedő alany, hogy Bánki Gyuri szokott fogalmazni. Tehát volt amiben én áldozat voltam. Ha én ezt meg tudom élni, hogy én áldozat voltam, meg tudom nézni azt is, hogy én hogy voltam elkövető esetleg másokkal szemben. Bizony. Ami nagyon szép, ahogy az unoka Zsolt is írja, hogy hát ő bizony félt posztolni bizonyos dolgokat, mert féltette a pácienseit, meg a nem tudom azért. Tehát, hogy valahogy én is része voltam egy csavar. Tehát akkor már én meg ezzel is szembe tudok nézni. És hogyha megvan ez a kognitív megérkezés, akkor általában az egy terápiás folyamat szokott lenni, hogy az érzelmeimbe is lecsorogjon, tehát hogy én ezt átérezzem azt, hogy a gyászomat, nem csak tudom, hogy elvesztegettem 16-26-36 évet valami miatt, hanem ezzel tudok belül a belső énem, a sérülékeny énem is tud azonosulni, meggyógyulni, és van olyan fajzat, ami nem megy ki, csak bőtölés és imádkozás, meg szomatodráma által. Tehát ami sejtszinten raktározódott el bennünk, stressz, trauma, akár korai gyerekkorban egyebekből, akkor ott kell pszichodráma, szomatodráma, valamilyen testi dolog, ahol én nem csak értem, érzem, hanem belehelyezkedve felül is írom aktívan azt, ami történt.
8: Pusztítóan tud fájni. Én csináltam ilyet, pusztítóan tud fájni, és nagyon köszönöm ezt a kis terapikus kis sessiont itt az adásban. Köszönöm, ma nehezen állok a szavak magaslatán, szóval
7: pedig én nem is terapeutával jöttem.
8: Szóval örülök, hogy behoztad ezt a gyászfolyamatok, gyászfeldolgozás témát, Norbi, mert az volt a címe, vagyis azt a címet adtam ennek a beszélgetésnek, hogy az emberséges ember immunitása, és én pont gyászfolyamatok, ezért vagyok zavarban, mert a saját életemről van szó, szóval pont gyászfolyamatok feldolgozásával, lezárásával küzdöttem az elmúlt, nem tudom, körülbelül fél évben, és nyilván az érintettségem miatt is nehéz erről beszélni, de arra jöttem rá, hogy emberséges ember, magyarul megbocsátó és irgalmas ember magamhoz sem tudok lenni, mikrokörnyezetemhez, az interjú alanyokhoz, senkihez, politikai, egyházi vezetőkhöz sem tudok irgalmas lenni, nem tudok emberséges ember lenni addig, amíg nincsenek lezárva ezek a gyászfolyamatok. Akár legyen ez egy rossz döntés, kimaradt életszakaszok, gyermektelenség, bármi, mert olyan fal van köztem és az Isten között,

0: például az egyházi emberek teljesen immunisak lettek arra, hogy beszélünk mi is, mások is arról, hogy az a leköszönő kormány a cezaropapizmus fellegvárával, Putyin érával kapcsolódik, illetve az identitárius politikai kereszténységgel, vagy mondhatnám fundamentalista katolicizmussal, hogyha már az amerikai alelnökről beszélek. Tehát hozzá kapcsolódik ez a leköszönő kormány, és az egyháznál nincsenek piros jelzések, lámpák nem villannak fel, hogy ez nem jó, hogy ez nem az igazi erődemonstráció, hanem egy olyan alárendeltség, aminek a kárát elszenvedjük az egyházi szinten is. Mm. Mi az oka, hogy nem nyílnak fel a szemek? Még most is gyászolnak.
1: Ez olyan, ha én most megmondom, hogy miért nem nyílnak fel a szemek, olyan, mintha én így föléjük helyezném magam.
0: Nem, csak egy vélemény. Nem a véleményed.
1: A Bob Altemeyernek, egy kanadai pszichológusnak nemrég halt meg, volt egy nagy kutatása, amit elkezdett még a 70-es években, The Authoritarians címmel publikálta. Tekintélyelvűek, de lehet, hogy pontosabb úgy fordítani, hogy tekintélytisztelőek és más pszichológusok munkáira építve, így azt vette észre, hogy elég erős korrelációt mutat a fundamentalista jellegű hit vagy vallásosság a tekintélytisztelettel. Tehát azok, akik úgy értelmezik a Szentírást, a Biblia szövegét, hogy ott van egy isteni, nagyon komoly isteni rend, és azt mindenkinek be kell tartania, nagyon hasonló viselkedési jegyeket mutatnak azokkal, akik a politikában beszélnek a rendről, és a tekintélytiszteletről, és a hivataloknak a fontosságáról, stb. És ez nagyon, nem olyan nagyon vastag könyv, nagyon izgalmas könyv, nem tudom, azt magyarul még nem jelent meg, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos szempontból az egyházi és a politikai nyelvezet elkezdett összecsúszni. Tehát nagyon hasonló az a nyelvi struktúra, amiben beszélnek arról, hogy kinek hogyan kell engedelmeskedni, ki ellen kell harcolni, itt ilyen spirituális, nem tudom, univerzum szintre helyezve a küzdelmet, a gonoszság erői, a brüsszelita erők, meg a nem tudom, milyen moszkovita erők, akármilyen erők ellen. És ez ad egyfajta azonosulási lehetőséget. Ugye ez történt az Egyesült Államokban az 1960-as, 70-es évek fordulóján, amikor hirtelen felfedezte néhány politikai spin doktor, hogy hát a dél az egy masszívan demokrata bázis, de hogy hát jó lenne itt valahogyan a republikánus párt számára megszólítani ezeket az embereket, mivel lehetne, milyen isjúkkal. És így jöttek be azok a morális vagy életvezetési kérdések közül 1-2-3, amire aztán 50 éven keresztül egy nagyon sikeres kampánypolitikát lehetett felfűzni.
2: Ez a mekkártizmus volt az alapja, nem? Részben. Igen. Politikailag, vallásilag, meg a fundamentalizmus, tehát a délbaptista egyháznak a morális világképe.
1: Igen, de meg fogsz lepődni, mert a déli baptisták 1973-ban ők közleményben üdvözölték a Roe kontra Wade törvényt, ami liberalizálta az abortusz törvényt, és azt mondták, hogy tulajdonképpen milyen jó az, hogy a nő rendelkezhet a saját teste fölött, és bizonyos esetekben támogatják az abortuszt, ha valakit megerőszakolnak, nem tudom, volt egy ilyen sorozat. És a 70-es évek végén történt egy őrségváltás, hogy ezeket a mai fogalom, ez is lejáratott, hogy progresszívebb vagy liberálisabb, nem azok voltak, de mindegy, tehát progresszívebb vezetés lecserélték egy konzervatívabbra, sokkal-sokkal konzervatívabbra, akik már elítélték a 73-as megszavazott döntéseket és egyebeket, mert hogy arról sokáig nagyon az egyház történetében vita volt, mondjuk ebben most nem megyek bele.
2: Nem menjünk bele, nagyon
1: a protestánsok elsősorban azért ellenezték, vagy azért is üdvözölték az abortuszt, mert így akartak betartani a katolikusoknak, akik nagyon abortusz ellenesek voltak, és fontos volt ez a megosztottság, és ez galvanizálta a Moral Majority, a Jerry Falwell, meg nem tudom, ezeknek a mozgalma 70-es évek végére a katolikusokat és a protestánsokat politikai ügyek érdekében, és addig nem voltak fontosak a politikai ügyek, amíg a 60-as években fontos lett volna kiállni az afroamerikaiaknak a jogegyenlőségért, vagy a nőknek a jogegyenlőségért, de sikerült találni egy-két olyan ügyet, mint az abortusz, vagy a meleg propaganda, nem tudom, ilyesmi, ami úgy tűnt, hogy ezt a két tábort összehozhatja.
2: Én sem látszik az őszintetlensége, mert egyébként meg ezek mind külön-külön szétszázandó, nagyon-nagyon bonyolult területek, és nagyon nehéz.

0: ez benne igazi nagy morális igazságot mondani, de itt látjuk, hogy ezeknek a ilyen politikai ihletettségű vallási, vagy politikai, vagy vallási ihletettségű politikai mozgásoknak mindig ilyen.
1: Azt tudod egyébként, hogy melyik elnök alatt csökkent leginkább arányait tekintve az abortuszoknak a száma Amerikában?
0: Gondolom, egy liberális alatt.
1: Bill Clinton. Méghozzá azért, mert ő nem morális kérdésként, hanem szegénységi kérdésként közelítette meg ezt a... Amit Ronald Reagan megígért, majd, hogy korlátozzák, nem lett belőle nyilván...
0: Nagyon nehéz kérdés, mert egyébként én marhára pro-life vagyok ebből a szempontból, tehát hiszen tényleg a baba, azt gondolom, hogy az idővonalon nehéz lenne megjelölni egy olyan... Bár úgy tudom, hogy például Ágostonnak más volt a nézete, de...
1: Egyházatják
0: vitatkoztak ezen. Én... Nekem valami azt sugalmazza, hogy a keletkezés pillanatában születik meg az a kis magállapot, amiből később aztán nehéz az idővonalon egy későbbi pontot megjelenni, és én ezért pro-life vagyok, de semmilyen szinten nem akarok kapcsolódni az az ökölrázó, fenyegető, szélsőjobboldali attitűdhöz, ami e köré épült. Hanem inkább írtam is egy dalt Amerikába, csak sajnos behalt a produceri folyamat, de majd még lehet, hogy föl lehet ébreszteni. Ami egy ilyen baba perspektívájából könyörök, hogy hadd szülessen meg, nagyon szép kis dal lett. Na de lényeg az, hogy visszatérve azt akartam befejezni a gondolatomat, hogy itt látszik, hogy ezekben mindig a harag és a vasakarat ez a kegyetlen ilyen államszagú imperatívus dominált, tehát az, hogy hatalmat venni az emberek fölött, és ez az, ami rohadtul szimpatikus, nem maga a mondás, mert ha ezeken a mondásokon el kellnek tudni gondolkodni, és nagyon mély társadalmi vitákat folytatni, de úgy nem lehet társadalmi vitát folytatni, hogy az egyik fél azt mondja, hogy aki nem azt mondja, amit én mondok, az egy szemét, gazember, sátánista, nem tudom én micsoda, mondok, ezzel már ellehetetlenült a vita, hiszen...
1: És nem a békepártyán van.
0: És nem a békepártyán van, mert egy sátánnal miről vitatkozom, hát azt le kell fejelni.
2: Igen. Az elmúlt negyed órában én azt szűrtem le, hogy a szív elleni harc, nagyon sokszor beszélgetünk ugye egyházi berkekben a szívről, mit mond a Biblia a szívről, erről a nagyon misztikus, megfoghatatlan, több mint érzékszervről, ahonnan ugye minden élet kiindul, és olyan szívbehatások történtek az egyházban ezekkel a manipulációkkal és az erődemonstrációval, ezzel az attitűddel, ahogyan a nyelvet, a magyar, és a, például a politikai életben a nyelvet és a szimbólumaimat is kisajátították, hogy az emberek észre sem vették, hogy megkeményedett a szívük, és tényleg erősebb lett egy hívő embernek a politikai identitása a krisztusi identitásánál, és mi lesz a következmény? Én azt látom, mert olvasom a kommentjeinket, hogy nem csak gyászolnak, hanem bizalomvesztés van az Isten felé, maguk felé, az egyház felé, és ez a legnagyobb felelősség szerintem, hogy mármint, hogy az egyház atyáknak is, és a politikusoknak is, hogy kibe öntik az emberek a bizalmukat. Fukuyama 95-ben írta meg a Trust, a Bizalom című könyvét, és ugye ő úgy fogalmaz, hogy a bizalom az egy nagyon fontos társadalmi tőke, és megnéztem veled egy interjút, csak most úgy szűk 10 percünk van, és mindenképp szeretnék erről egy kicsit beszélgetni. A Vona Gábor készítette veled ezt a beszélgetést, meg voltatok ott még többen beszélgetőtársak, és te bedobtad a Bhután ország Gross National Happiness Indexét a 70-es években, vagyis a bruttó nemzeti boldogság ebben a dél-ázsiai országban fontosabb, mint a bruttó hazai termék, és ez töretlenül 1972 óta így zajlik, amikor az akkor regnáló király azt mondta, hogy de nálunk nem a gazdaság, hanem akkor még nem is lehetett egyébként mérni, azt tudom, el volt zárva ez az ország, az a társadalom, de náluk a boldogság lesz a fontos. Tehát nálam ez úgy kiütötte most a minden mérőt, amikor készültem erre a beszélgetésre, mert a filozófiájuknak az a lényege, hogy a gazdasági fejlődés nem lehet öncélú, egyensúlyt kell teremteni a gazdasági növekedés és a lelki, kulturális és a környezeti jólét között. Van 9 mérési terület, ami alapján megállapítják, hogy akkor most tulajdonképpen hogy is vagyunk. Egészség, oktatás, jólét, pszichológia, időfelhasználás, jó kormányzás. Annyira utópia ez számomra. De azért a keresztényeket üldözik, azért azt elmondom, hogy ott a keresztényekkel nincsenek jóban, házi csoport szinten működhetnek a kis keresztény közösségek, ennyi.
0: És ilyenkor Bhután nézünk tényszerűen, amikor egy buddhista alapú országban ennyire egyébként keresztény értékek preferálódnak, tehát ilyet tényleg nagyon ritkán hallani. ezek azok a kérdések, amire most létszik egy valamilyen válaszkísérletet, hogy amikről azt mondjuk, hogy így nagyon kicsúszik már a lábunk alatt a talaj, nyilván engem fenyeget, hogy most ettől buddhista legyek, vagy bármilyen ista is legyek, mert sokkal mélyebben van belém injektálva az, ami engem összeköt az Úrral, és nem is én döntök felette szinte, de ettől még óriási kérdés az, hogy ateista emberek, buddhista emberek néha brutálisan rácáfolnak arra, hogy mi az úgynevezett keresztények, hogyan is állunk a vallott értékeinkkel, amikor azzal szembesülünk, hogy esetleg már jobban működnek. Most nem tisztelt a kivételnek, vagy hát sokféle van, de ilyen is van.
1: Igen, igen. És szerintem tök jó dolog, hogy van ilyen, pont arról szólna számomra a Bibliának a tanítása, hogy ilyen nyitott érdeklődéssel forduljunk mindenki felé. És ne gondoljuk magunkat különbnek, senki másnál. Tehát, hogyha Isten ott tud kijelenteni valamit, akkor jelentse ki ott, akkor tanuljunk tőle. Nem hiszem, hogy ez az ördögtől való lenne egyáltalán. És természetesen minden szlogen annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Tehát, hogyha nekem fontos a bruttó nemzeti boldogság, dolgozzak ki olyan mérőszámokat, ahogy ezt meg is tették a környezetvédelemmel, és nem tudom, mindenféle egyebekkel. Ha nekem fontos az, hogy polgári Magyarország legyen, definiáljam, hogy mitől lesz polgári az a Magyarország, vagy keresztény Magyarországot szeretnénk építeni, mit jelent az, mik lesznek a mérőszámok, amikkel valahogyan összetudjuk mérni, hogy
0: majd Bajer Zsolt elmagyarázza.
1: Haladunk-e ebbe az irányba, vagy éppen ellenkező irányba haladunk, de hát majdnem azt mondtam, hogy a sors iróniája, de lehet, hogy Istennek a humora, hogy hát így a csendesebb, szemlélődőbb élet az ilyen keleti filozófiákon keresztül találta meg a nyugati társadalmat, amelyik annyira belezöldült már a protestáns munkaetikába, hogy úgy ossza be az idejét, hogy minél hatékonyabb legyen, és akkor jött egy kis mindfulness, jött egy-két guru, aki azt mondta, hogy azért próbálj meg elcsendesedni, meg meditálgatni, meg figyelj a légzésedre, és ez nagyon sok embernek segített lelassulni, mert egész egyszerűen addig az igazságot kognitívan be se tudjuk fogadni, amíg állandóan egy ilyen felspanolt, feszült idegállapotban vagyunk.
0: Persze.
1: És hogyha ez most onnan jött, akkor most persze kiátkozhatjuk az egét, és kitilthatjuk a buddhista szerzeteseket, meg a krisnásokat, meg mindenkit az országból, mert mi egy keresztény Magyarország vagyunk, de ebbe a kereszténységbe bele lehet dögleni, hogyha ez csak ilyen fejbeli, azon fog múlni, hogy most hány napra támad fel Krisztus, és ezzel jójózunk egész nap, ahelyett, hogy az idegrendszerünkre is engednénk hatni a krisztusi tanításokat, és amiket elfelejtett az egyház az elmúlt 1500-2000 évben, a szemlélődésnek a gyakorlatát, amiről Jézusnak nem kell sokat beszélni, mert ez tök természetes volt, vagy most kellenek ilyen hülyeségek, mint coaching, meg nem tudom, ilyenekre van szükség, amikor annak idején a 4. században sivatagi atyákhoz kimentek az emberek lelki tanácsadásra, és ott voltak pár napot, vagy pár hetet, és megváltozott az életük. Ezek kivesztek az egyházból, ott vannak kis foltokban, lelki gyakorlatokban, nem tudom, ilyesmi, de amik a protestáns egyházban a lelki gyakorlatnak, vagy a lelki vezetésnek sincs túl sok hagyománya, tehát, hogy azért nem ártana így ezt a fél évezredes lemaradást behozni, azt hiszem ott sem.
2: Van egy igevers, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Nagyon szeretem ezt, talán Zakariásban olvasok. Nagyon sokszor előjön ez, hogy az elmúlt években, amit itt én személyes életemben is végigküzdöttem, meg mikro-makro környezetemben is, társadalom szinten is, amit láttam, hogy ez az erődemonstráció lelki síkon katasztrófához vezet. És ezt látjuk most a gyászoló egyházban, ezt látjuk az eufóriában is, hiszen azt gondolják sokan, hogy messiás választódott, nagyon csúnyán fogalmaztam, de nem, mert erről is beszélgetünk itt, hogy nem erre van szükség, mert az már van, az eljött közénk, és itt van, ha szeretnénk hozzá kapcsolódni. A legvégén a beszélgetésnek hadd hozzam már vissza azt, hogy az emberséges embernek az ereje szerintem most, és a színrelépése most igazán szükséges, és hogy az emberséges ember mit jelent ez számodra, és hogyan tud immunis lenni a manipulációval, akár egyházi, akár világi manipulációval, propagandával szemben, meg ezzel a rohanó idővel szemben is, és akkor így le tudjuk ezt kerekíteni.
1: Engem ez arra hív meg, amit te mondasz, hogy ez az érettségre jutás, a felnőtté válás, szellemi értelemben, érzelmi értelemben, fizikailag azt nehezen tudjuk megakadályozni. És ebben az érettségben én felelősséget vállalok a saját életemért, és beleállok abba, ami az enyém. És erre hadd mondjak egy példát, amikor Jézust keresik halálra a főpapok, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok, itt vagyok, akit ti kerestek. És akkor erő van a szavaiban, hogy azok hátrahőkölnek és a földre esnek valami ilyesmi. Tehát amikor én nem futok el a felelősség alól. És ilyen szempontból szerintem mindegy, hogy most ki hogyan szavaz, mi a politikai meggyőződése. Ha én azt jó lelkiismerettel, összeköttetésben a bennem élő Szentlélek által, saját magammal, a jó Istennel, akkor abban erő van. Én ebbe beleállok, hogy igen, lehet, hogy én most a Mi Hazánkra szavaztam, a Fideszre szavaztam, a nem tudom, kétfarkú kutyákra szavaztam, de ezt Tiszára szavaztam. Én ebben hittem, jó lelkiismerettel. Látom, hogy valamiben tévedtem. Én ezt akkor vállalom. Beleállok ebbe a felelősségbe. És azon szeretnék dolgozni, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelkiismeretem szerint én azonosan képviseljem azt, amiben hiszek. Ez a legnagyobb erő.
2: És ha ez megvalósul, akkor meg tud valósulni az egészséges párbeszéd is. Családokban, rokonságokban, ahol törések történtek, körülbelül 16 évvel ezelőtt, és ez még mindig ketté tört állapotot jelent hát nagyon sok családban.
0: Sokkal régebben, de nyilván de ott, 16 év.
2: De az... meg a média ezt felhangosította természetesen az elmúlt 16 évben, és nem csak párbeszédek indulhatnak, hanem talán eljutunk egyszer oda, hogy kialakulhat egy egészséges vitakultúra Magyarországon, amit én még nem hallottam, nem láttam. Létezése számomra még
1: kérdéses. Igen, amikor az én identitásom nem attól függ, hogy a másik mit gondol. Hogyha ő a másik úgy szavaz, ahogy, akkor én nekem nem kell veszélyben éreznem magam. Nem a másik érzései, gondolatai, identitása határozza meg az enyémet. Hat rám, de attól én tudhatom, hogy ki vagyok.
2: Izsák Norbi, gyere vissza máskor is beszélgetni.
1: Jó, el sem megyek.
2: Köszönjük szépen, Izsák Norbertel beszélgettünk.
0: Én is köszönöm.
2: Nagyon köszönjük a figyelmedet. A Cross GPS podcast adások premierjeivel a YouTube csatornánkon, a Cross Rádió YouTube csatornáján keddenként este 7-kor találkozhatsz, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban is, tehát keddenként este 7-kor, a Manna FM-en pedig Cross GPS-szel szombatonként este 6-tól jelentkezünk, és most jutott eszembe, mert a Máté itt van, és nagyon figyel, hogy el ne felejtsem a Cross YouTube csatornájára, ha még nem tetted meg, kérlek iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet. Én is, és Pajor Tomival jövünk. Még sziasztok!
3: Cross GPS.
4: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Cross GPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a két oldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincbarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker-díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvasható.
0: Időjárás.
2: Napos felhős idő várható a Dunántúlon, és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható. Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey y'all, I'm Maddie Mullins, and this is the story behind my song, Show You The Cross.
3: And I'll show you the cross.
4: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szembe, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
2: Message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs. If you

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory. Years ago, I started a podcast, and I have guests on, and we share.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
1: You get one life, and it's your story.

Pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Kissmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Isten arra használja a körülményeinket, hogy éretté tegyen, és segítsen felnőni. Nincs szükségünk hitre, hogyha az életben minden a kedvünkre van, mindent élvezünk, minden kényelmes, és semmi nem kíván áldozatot, vagy alkalmazkodást.

Szerintem azért van olyan sok boldogtalan ember, mert szem elől tévesztik azt, hogy milyen céllal vannak itt. Ezért beszéljünk egy kicsit a célról. Mi mind szeretnénk érezni, hogy egy bizonyos okkal vagyunk itt. Nem azért vagyunk itt a Földön, hogy minél több pénzt keressünk, nem azért vagyunk itt, hogy megmásszuk a ranglétrát, és mi legyünk a legismertebb emberek a városban, sem nem azért, hogy a legszebbek legyünk, nem azért, hogy híresek legyünk, hanem azért, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Szeressük őt és az embereket, és élvezzük az életet. Jézus azt mondta, azért halt meg, hogy élvezzük az életünket. Azt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt. Ezért én arra a következtetésre jutottam, hogy szerintem akár bűnnek is hívhatjuk, ha nem így élünk. Ha én állandóan boldogtalan vagyok, és rossz a kedvem, miközben Jézus meghalt, és szenvedett azért, hogy élvezhessem az életet, akkor az a legkevesebb, hogy változtatok a viselkedésemen, hogy ez megvalósulhasson. Gyerünk, dicsérjük Istent! Amen! Ezért itt csodálatos emberek, akik nézitek a tévét, azt hiszitek, megfeledkeztem rólatok? És csak az itt lévőkhöz beszélek, de ez nem igaz. Tudom, hogy ott vagytok. Nektek mondom, hogy döntéseket kell hoznunk. Új nézőpontra és új gondolkozásmódra van szükség. De Joyce, te nem érted. Ugyan már, a mi lépteinket az Úr irányítja. A kezében vannak az idők. Amen. Nos, Joyce, én vagyok az egyetlen keresztény a munkahelyemen, és olyan nehéz. Nos, akkor te vagy az egyetlen fény a sötétségben. Fogadok, imádkoztál, hogy Isten használjon, igaz? Fogadok, hogy imádkoztál szolgálatért, amire ő oda helyezett téged, ahol szüksége volt rád. Te pedig állandóan morogsz, mert máshová akarsz menni onnan, mivel ott nem kényelmes. Nos, nincsenek keresztények a szomszédságomban. Jó, de te ott vagy. Mi kényelemfüggők vagyunk. Jól van, Prédikátor könyve 12:13. Ki is vetítjük ezeket az igéket. Nos, Salamon, aki a Prédikátor könyvét írta, kipróbált minden lehetséges dolgot a boldogság érdekében. Házakat épített, szolgái voltak. Annyi felesége volt, hogy nem is értem, hogy úszta meg a naponkénti idegösszeroppanást. Ki érti, hogy valaki miért akarna két feleséget, vagy két férjet? Nekem 42 éven bekerült, hogy megtanuljam kezelni ezt az egyet. Már mondtam Dave-nek, figyelj, jobb, ha kivirod mellettem, amíg Jézus visszajön, mert ha előbb elmész, akkor én soha nem házasodom újra. De a könyv végén, ha elolvassuk az egész Prédikátor könyvét, akkor egy bizonyos vers kiemelkedik a többi közül, mert ez a férfi tényleg mindent megtett, mindent kipróbált, és a végén azt mondta, mindezt hallva a végső tanulság ez. Féld Istent! Nem félnünk kell tőle, hanem tisztelnünk és imádnunk kell őt. Tudva, hogy ő van. Tudva, hogy ő van. Tudod, mit jelent ez? Bárhová mész, ő ott van. És tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Ez a teremtés teljes és eredeti célja. Ez Isten gondviselésének a tárgya, az erős jellem gyökere és minden boldogság alapja. A mi célunk az, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Az Istennek való engedelmeskedés a megoldás minden rossz körülményre és állapotra a nap alatt, és ez minden ember kötelessége. Bárcsak meghoznátok ma a döntést, hogy Isten segítségével és a legjobb tudásotok szerint megteszitek, amit a könyv mond, tudva, hogy növekedni fogtok.
A tökéletesség és érettkorúság felé haladtok majd, hogy többé ne csak meghalljátok az üzenetet, majd ha hazamentek és nem cselekszitek meg, hanem szeretni fogjátok az igét, meghalljátok, elfogadjátok, és megcselekszitek azt. Az ember célja az, hogy megtanuljon engedelmeskedni Istennek. És ő azt mondja, hogy amikor ezt tesszük, az helyre igazít az életünkben mindent, ami kimozdult onnan. Minden problémád megoldható, ha megtanulod, mit mond ez a könyv, és Isten segítségével megcselekszed azt. A pénzügyi helyzeted is helyreállhat, a házasságod is, a tested meggyógyulhat, a viselkedésed is megjavulhat, a múltad megoldódhat, és a jövőd is. Minden, még az érzelmeid is meggyógyulhatnak, az elméd is meggyógyulhat, az emberiség minden egyes baja meggyógyulhat, ha az emberek olvasni fogják az Isten igéjét, és engedelmeskednek neki.

akadna ateista, ha úgy éreznék, szerethetik egyszerre Istent is, szerethetik Istent, és azt is megtehetik, ami jól esik. Az emberek azt mondják, nem hisznek Istenben. De szerintem ez kifogás, hogy ne kelljen engedelmeskedniük. A humanizmus lényege az, hogy én akarom irányítani az életemet, és számonkérés nélkül azt teszem, amit akarok. Nem számít, kinek fáj, én azt teszem, ami jól esik. Tudjátok, ha nincs Isten, akkor nincsenek szabályok. Ha nincs Isten, nincsenek irányelvek. De a társadalmunkban meglátszik ennek a gyümölcse. Burjánzik az erőszak, boldogtalanság, öngyilkosság, hihetetlen problémák vannak, és az embereknek csak egy dolga lenne. A szakértőknek pedig nincs mit kiokoskodniuk. Én csak egy egyszerű nő vagyok Missouriból, de tudom a választ. Nem tudom, szakértőnek számítok-e a szemükben, de meg tudom mondani, mi a gond. Halázd meg magadat az Isten hatalmas keze alatt. Tudd, hogy ő létezik, féld őt, engedelmeskedj neki, és az életed elkezd helyreállni. Mi újság a gyümölcsökkel? Vannak az életedben jó gyümölcsök, vagy a gyümölcsök nem túl jók? Tudod, a gyümölcs az, ami megterem az életedben. Jézus világossá tette a János 15-ben, hogy gyümölcsöt kell teremnünk. Jó gyümölcsöt. A Biblia beszél a szellem gyümölcseiről. Ami a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, szelítség, gyengétség, alázat, önuralom. A jó gyümölcsök. Másokat boldoggá tenni, ez jó gyümölcs. Másokat szolgálni, az is jó gyümölcs. Isten szolgálni, szeretni, tanúskodni, világítani a sötétben, ezek jó gyümölcsök. Az öröm jó gyümölcs, a békesség is. A depresszió nem jó gyümölcs, a kettelenség nem jó gyümölcs, a gyűlölet, keserűség, neheztelés, megbocsátatlanság nem jó gyümölcs. Ha nyakig adósságban vagy, mert nincs mértékletesség az életedben, az sem jó gyümölcs. Amen. A Lukás 13:6-9. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keresse rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincelérnek, íme 3 éve ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok, vágd ki. Miért foglalja a földet és a helyet? Miért vegye el a napot hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az egy évben, míg körülásom és megtrágyázom. Nagyon szeretem ezt az igét. Hát, ha terem jövőre. Miután megtrágyáztam a talajt, talán teremni fog. Ha pedig nem, akkor vágd ki és dobd ki. Nos, mit jelent ez? Azt tudjuk, hogy a trágya mire szolgál. És elmondhatom, hogy Isten sokszor használ trágyát. Trágyás helyzeteket. Hello! Nos, gázos a munkám. Hups, egy kis trágya. Amen! Annyira nehéz kijönni a szomszédaimmal. Imádkoztál, hogy szeretni tudd a szerethetetleneket? Egy kis trágya. Isten arra használja a körülményeinket, hogy éretté tegyen minket. Hogy segítsen növekedni. Nincs szükségünk hitre, hogyha az életben minden a kedvünkre van, mindent élvezünk, minden kényelmes, és semmi nem kíván áldozatot, vagy alkalmazkodást. Ha-ho! Akkor növekszünk a szeretetben, ha nehezen szerethető emberek vesznek körül. Akkor növekszünk a hitben, ha olyan helyzetekben vagyunk, amikkel nem tudunk megbirkózni, amiket ki nem állhatunk, és tudjuk, hogy egyedül csak Isten segíthet rajtunk.

0: És hadd mondjam azt neked, hogy még ha megszabadulsz is a jelenlegi helyzetettől, akkor is lesz majd új. Lehet, hogy kicsit különbözik majd, más csomagolásban érkezik, de jön majd egy új helyzet. Több trágya érkezik majd a számodra. Ezt nem én találtam ki, itt van a könyvben. Biztos, hogy kapok majd néhány levelet a mai prédikáció miatt. Itt van leírva. A fa nem termett gyümölcsöt. A Biblia szerint nekünk az igazságosság fáinak kell lennünk, az Úr ültetvényének, az igazságosság gyümölcsét termő fáknak, az Úr ültetvényeinek, hogy ő dicsőséget nyerjen. Gyümölcsöknek kell lennie az ágaidon. János 15:2. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, ami megszűnik teremni, azt lemetszi és elviszi. És amely gyümölcsöt terem, azt folyamatosan megtisztítja, hogy még több és még jobb gyümölcsöt teremjen gazdagon. Számomra ez szinte nem is fel, mert hogyha nem termek gyümölcsöt, akkor megmetszést kapok, meg trágyázást, foglalkozásban lesz részem. Ha meg jó gyümölcsöt termek, a Biblia azt mondja, hogy akkor is megmetszegetnek, hogy még jobb gyümölcsöt teremjek gazdagon. Úgyhogy végül rájöttem, hogy nem érdemes harcolni ellene, akkor is megmetszenek, ha teremsz, meg akkor is, ha nem. El kell fogadnunk az élet részeként, és meg kell tanulnunk boldognak lenni. Amen! Mindenki mondja, boldog vagyok. Wow, boldog vagyok. Gyakoroljunk egy kicsit. Azt mondjátok, szeretem az életemet. Lehet, hogy egyelőre ez hazugság, de ide kell eljutnunk. Találd meg, hogy miben vagy jó, és kezd el azt tenni. És közben ne akar mindenkit lenyűgözni. Tudjátok, a Biblia beszél apostolokról, profétákról, evangelistákról, pásztorokról és tanítókról, és úgy tűnik, hogy sok keresztény az ilyen nyilvános szolgálatokra vágyik. Mindenki prédikátor, vagy tanár, vagy vezető, vagy dicsőítésvezető akar lenni, kórusban vagy a dicsőítő csapatban akar énekelni, de mindenkinek először a motivációját kell megvizsgálnia. Miért akarod ezt? Miért akarod ezt? Olyan sok embert ismerek, akik frusztráltak a szolgálatuk miatt. Mindenki szolgálatban akar lenni. Mindenki szellemi pozíciót akar. De ha te egy szellemi ember vagy, akkor teljesen mindegy, hogy mi a pozíciód, az mindenképpen szellemi pozíció, pedig szolgálatban vagy. Te jó ég, micsoda zűrzavar lenne, ha mindenki előtérben lenne. Amen. Értitek, mit mondok? Mert te szellemi vagy, akkor bármit teszel, az szellemivé válik. Ha te Isten szerinti vagy, akkor bármit teszel, az is azzá lesz. Tudjátok, van a Bibliában egy Dorcas nevű nő, aki varrónő volt. De Isten mégis úgy látta jónak, hogy egy róla szóló történet bekerüljön a Bibliába. Lukács orvos volt, Péter egy halász, Máté vámszedő volt. Jézus nem a szellemi embereket kereste, hanem az egyszerű embereket, akik vele jártak. És ő megtanította nekik, hogy hogyan halásszanak embereket. Nekünk vannak egészségügyi csapataink, akik eljönnek velünk a fejlődő országokba. Vannak orvosaink, meg nővéreink, és nővérasszisztensek, és fogorvosok, nagyszerű emberek, akik egész évben dolgoznak, de aztán a szabadságukat és a saját pénzüket áldozzák arra, hogy eljöjjenek velünk ezekre a missziós utakra. Elmennek a semmi közepére, ott vannak egy kis kunyhóban vagy épületekben, ahol nincs légkondicionáló, ahol végig tűz a nap, és naponta körülbelül 12 órát töltenek azzal, hogy szolgáljanak az emberek felé. Akik még soha nem részesültek orvosi ellátásban, és akiknek megváltozik az életük emiatt. Ez az egyik legfontosabb dolog. Mit tesznek ők? Szellemivé teszik a munkájukat. Nem utálják meg a munkájukat, csak mert szellemi pozíciót akarnak. Rá kell jönnöd, hogy Isten bármire is tett téged képessé, az a te részed. Azt kell tenned az ő dicsőségére. Túl sok időt töltünk azzal, hogy elválasszuk a szentet a világitól, és sokkal jobban érezzük magunkat, amikor valamilyen szerintünk szellemi dolgot teszünk. Mindent Istennek kell tennünk. Bármi is az, azt az ő dicsőségére kell tennünk. Amen. A Róma 12:4-8-ig beszél a különféle dolgokról, amit az emberek tehetnek. Azt mondja, némelyek segítők. Hol a csodában lennénk mi a segítők nélkül? Ha nem lennének segítőink, akkor nem lenne a konferenciánk sem. Mert én biztosan nem tudnám egyedül megrendezni. Mi a helyzet a vezetőkkel? Mindenki azt hallja, hogy Josmeyer. De Dave az egyik vezető. Ő nem áll itt fent. De ő az, aki elintézte, hogy ott legyek a rádióban, meg a tévében. Ült az irodájában, rádióállomásokat hívogatott, és rávette őket, hogy meghallgassák a tanításaimat. Hitt az Istentől kapott ajándékomban. Ő az, aki olyan nagyszerűen kezelte a pénzünket, hogy soha nem kellett kölcsönt felvennünk, soha nem volt adósságunk a szolgálatban, soha nem kellett kamatokra költenünk a pénzt, mert ő egy nagyon jó vezető. Az ő része ugyanolyan fontos, mint az enyém, de a világban másként nézünk dolgokra. Fel kell ismernünk, hogy Isten mindannyiunkat a saját kezével teremtett meg, már anyánk méhében, és minden egyes ajándékunk, képességünk, tehetségünk, amiket ő belénk helyezett, azok egyformán fontosak. Jézus ledöntötte az elválasztó falat. Többé nincs férfi vagy nő, zsidó vagy görög, gazdag vagy szegény, rabszolga vagy szabad. Nincs több, te fontos vagy, én meg nem, mert mind egyek vagyunk Krisztusban, és akármire vagyunk is képesek, tőle kaptuk az ajándékokat. Nem a mieink, hogy dicsekedjünk velük, és ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, szóval miért ne kezdhetnénk el szeretni magunkat, és azt, amire képesek vagyunk, meg az életünket, és többé ne nézzünk másokra, és ne azon gondolkozzunk, hogy nekünk miért nincs az, ami nekik. Gyerünk, valaki legyen itt boldog. Nos, bárcsak úgy néznék ki, mint te. Bárcsak olyan családom lenne, mint neked. Ó, bárcsak az enyém lenne az a ház. Ó, bárcsak enyém lenne az a kocsi. Tudod, Istenem, ha az a te akaratod, egy nap szeretnék egy jobb kocsit, vagy szeretnék egy saját otthont, de ne vidd ezt túlzásba, mert megmondom neked, mi történik. Ha túlságosan vágysz arra, ami másnak van, hamarosan képtelen leszel örülni annak, hogy nekik megadatott. Gyerünk, segítsetek, jó dolgokat prédikálok. A féltékenység, egy zöld szörny, felemészti az életedet. A Biblia azt mondja, ne kívánjuk a másét. Nem szabad irigynek lennünk, nem szabad más életét kívánunk, vagy a hozzájuk tartozó dolgokat. Nem akarhatod az ő szolgálatukat. Ne ülj mérgesen a gyülekezetben, csak azért, mert valaki mást választottak be a dicsőítő csapatba, és nem téged. Nos, Isten tudja, hogy én jobban tudok énekelni. Nos, tudod mit? Ez nem csak az éneklésről szól. Sok embernek van ajándéka, ami eljutatja őket valameddig, de nincs elég jellemük, ami ott is tartsa őket, ha már eljutottak odáig. Lehet, hogy még egy kis trágyázásra van szükséged, és aztán majd bekerülsz a dicsőítő csapatba. Gyerünk! Ez mindig csak egyre jobb lesz. Emlékszem, mikor Isten elhívott, hogy prédikáljak, és én minden kedden este 25 embernek beszéltem a nappalimban. Arra gondoltam, én elég jó tanító vagyok. És néztem a többieket a tévében, és arra gondoltam, ember, én sokkal jobban prédikálok, mint te. És közben nem értettem, Isten miért nem léptetett elő. 5 év után miért voltam még mindig ugyanott, ugyanazzal a 25 emberrel, akik közül sokan borzasztóan irritáltak engem. Gyerünk! Istenem, miért nem növekszik a szolgálatom? Több trágyára volt szükségem. Gyerünk! Miért nem vagyok még mindig a tévében? Több trágyára volt szükségem. Hányan értitek, miről beszélek? És aztán hamarosan elég trágyázást kaptam, és elkezdtem gyümölcsöt teremni. Már volt szeretet, öröm, békesség és türelem az életemben, elkezdtem jól bánni az emberekkel és szeretni őket, megbocsájtani az ellenségeimnek, szerettem Istent és jobban akartam az ő akaratát, mint a sajátomat, és aztán hirtelen, hups, előléptetés. Arra teremtettünk, hogy Jézus képére formálódjunk. Ez a mi sorsunk, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus, és ő nem fog addig békén hagyni minket, amíg el nem végzi ezt.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
2: Manna itt.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Napos, kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden.
0: Időjárás.
3: Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Június 10-e van, már is nyitom a kalendáriumot itt a Budapest Update-ben, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 146 éve született például Kafka Margit író, költő, Nagy Károlyban látott napvilágot. Apja főügyész volt, de korán elhunyt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult a szatmári irgalmas nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított is Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Aztán visszatért Miskolcra, és a polgári lánysuliban tanított irodalmat és gazdaságtant, tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává. 1905-ben ment egyébként férjhez, Fröhlich Bruno erdőmérnökhöz, de a párházassága néhány év alatt tönkrement, ezért elváltak. Budapesten később tanárként dolgozott, közben 1914. augusztus 18-án Szegeden másodszor is férjhez ment. Az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 99 éve született Márkus László színész, kiváló művész, sokoldalú, rendkívüli tehetségű művész volt, jellegzetes humorát bohózatokban, vígjátékokban mutatta meg, de mély jellemláttató képessége a drámai szerepekben is utánozhatatlanul érvényesült. Számtalan film és televíziós szerep, rádiófelvétel őrzi munkáját. Filmen először az Ütközet békében című 51-es alkotásban tűnt fel, majd olyan klasszikusokkal folytatta, mint a Két fél idő a pokolban, a Tizedes meg a többiek, a Régi idők focia, vagy az Ötödik pecsét Király Lászlója. 1945. december 21-én Zilai Lajos 12. óra című darabjában lépett először színpadra, 51. november 1-én pedig a debreceni Csokonai Színház tagja lett. Később haláláig a Fővárosi Madách Színház tagja volt. 75 őszén jelentkezett betegsége, leukémiában szenvedett. 82-ben műtötték, ezután felgyógyult és újrajátszott, majd 85. december 30-án a szilveszteri tévéműsor felvétele után öltözőjében hunyt el. 127 éve született a mai napon Martin Ferenc, Kossuthia szobrász festő, aki a nonfiguratív irányzat egyik első magyar képviselője volt. Érdemes művész. 26 és 40 között Párizsban élt, később Budapesten, majd haláláig Pécsett. Több évtizeden át vezette a dél-dunántúli képzőművészeti életet. 108 éve süllyedt el a mai napon a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. Az SMS Szent István az osztrák-magyar monarchia haditengerészetének Tegetthoff osztályú csatahajója volt, amelyet Szent Istvánról, az első magyar királyról neveztek el. A hajót a Ganz Danubius Fiumében lévő hajógyárában építették. 1915-ben állították hadrendbe, első és egyben utolsó harci bevetésére 1918. június 9-én éjjel futott ki egy kötelék tagjaként, azzal a céllal, hogy feltörjék az otrántói szorosban lévő tengerzárat. Az olasz Luigi Rizzo korvett kapitány vezette, Torpenó Nassar megtámadta a csatahajót, és 500 méterrel kilőtte, ami reggelre el is süllyedt. 99 éve született Gol Beatrix színésznő, táncosnő, aki 15 évesen ment férjhez. A II. Világháború éveiben 7 filmben játszott. 1948-ban hagyta el az országot, és 26 évvel idősebb férjével Svájcban telepedett le, majd hamarosan elváltak. 99 éve szintén a mai nap szülöttje Kubala László labdarúgó, aki játszott a magyar, a csehszlovák és a spanyol válogatottban is, ismert még Ladislao vagy Ladislav néven is, habár Lászlóként lett anyakönyvesztetve. A World Soccer magazin 99 decemberében a 20. század 100 legnagyobb labdarúgó játékosa közé sorolta. És 98 éve Arakon született Botka Valéria Karnagy, a Magyar Rádió gyerekkórusának megalapítója, tanítványa volt Kodály Zoltánnak is. 1954-ben alapította Csányi Lászlóval a Magyar Rádió gyerekkórusát, amelynek vezetője volt. A kórussal Európa szinte minden országában, az USA-ban, Kanadában és számos más alkalommal Japánban is turnézott hatalmas sikerrel. 70-ben az Állami Operaház gyerekkarát szervezte meg, és karigazgatója volt 86-ig. 66-ban Liszt Ferenc díjat, 82-ben Szott díjat kapott.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Az óbudai önkormányzat idén júniusban is kétnapos ingyenes strandolással várja a harmadik kerületi lakosokat a budakarászi Lupatónál. A belépéshez pedig mindössze egy érvényes lakcímkártyára van szükség, közölt az Infostart. A június 21-ére és 22-ére, azaz vasárnapra és hétfőre meghirdetett eseménynek a Tó utca egy szám alatti strandkomplexum ad otthont. A szervezők a két napot eltérő hangulatúra tervezték, hogy mindenki megtalálhassa a számára ideális kikapcsolódást. Ennek megfelelően a vasárnap a Pezső aktív programokat keresőknek kedvez, míg a hétfő a csendesebb, nyugodtabb pihenésre vágyókat várja. Az ingyenes belépés feltétele az érvényes állandó vagy ideiglenes harmadik kerületi lakcímkártya felmutatása, amelyet a helyszínen ellenőriznek majd. Rossz idő esetén a rendezvényt egy héttel később, az RAC-ra kijelölt esőnapokon, június 28 és 29-én tartják meg. Arnold Schwarzenegger Magyarországon tartózkodik, erről több tanúbizonyságú poszt is látható a Facebookon. A legújabb bejegyzés szerzője úgy fogalmazott, a Márvány utca környékén találkoztam egy Terminátorral. A poszt szerint Schwarzenegger is kísérete korábban a Flex Gymben edzett, majd levezetésként bringára pattantak. Arnold Schwarzenegger egyébként nem először jár Magyarországon, korábbi látogatásai során Orbán Viktorral is találkozott, akivel jó kapcsolatot ápol. Schwarzenegger budapesti felbukkanása, amelyről pár nappal ezelőtt a Magyar Nemzet számolt be elsőként, ezúttal is gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. Közben brutális a helyzet Budapesten, fél év alatt több mint 43 ezer kátyút kellett betömni. Január közepe óta jelentősen megszaporodtak az úthibák a fővárosban. A Budapest közút fél év alatt 43.471 kátyút tüntetett el, miközben a kátyúzásra szánt éves keret is elfogyott. Ez, mint írták, a kétszeres a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralévő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani. Hozzátették még, hogy a kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest közút márciustól nagy felületű aszfaltozást is végez a kezelésben lévő úthálózaton. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után tér vissza Budapestre hamarosan, egy nagyszabású showval és a legnagyobb slágerekkel. Június 28-án érkezik Budapestre a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Duran Duran 14 év után a Papp László Budapest Sport Aréna színpadán lép fel a magyar közönség előtt. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Commandant egy korszak életérzésének himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig újra felragyognak tehát a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Akár évtizedek óta rajongunk, akár most készülünk először találkozni velük élőben, egy dolog biztos, a Duran Duran koncertje nem pusztán egy zenei esemény lesz, hanem egyszerre időutazás és ünnep. Közben óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértők szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk. Nem hozott tehát jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választást megelőzően jelentkezett egy lassulás, nem csak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is, jelezte Garaba Gergely, a Balla ingatlan 6., 7., 8. és 9. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az új kormány megalakulása után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők. Ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlanpiacon. Ha meg is jelennek a befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak teljes körűen felújítandó ingatlanokat, és nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80%-a azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az otthonstartot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul. A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni, ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlan tulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban. Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben. Ebben azonban megjelenik a már említett túlárazás is, ami sok esetben eléri a 10%-ot. Garaba szerint a tulajdonosok még nem jutottak el arra a pontra, hogy belássák, a kereslet visszaesése miatt minimális árcsökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy ingatlanuk ne ragadjon be hosszú időre a kínálatba. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia már június 1-től, tájékoztatta a BKK nyilvánosságot. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Trekkel nevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A TaxiTrack applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. június 10-e van szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 800 gyorshajtót mértek be 2 hét alatt Csepelen. Tűzoltók mentették meg a Dunán átúszó őzet Budapesten. Új nemzeti színű installációt avattak a Fiumei úti sírkertben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rengeteg autós lépte túl a sebesség határt Csepelen az elmúlt hetekben. A rendőrök mindössze 2 hét alatt több mint 800 gyorshajtót szűrtek ki. A 21. kerületi rendőrök május 18-a és 31-e között összesen 805 gyorshajtót mértek be Csepelen. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a legkirívóbb eset a Weiss-Manfred úton történt, egy autós a megengedett 50 km/h helyett 129-el hajtott, ezért pedig 468 000 forintos közigazgatási bírságot kapott. A rendőrség kiemelte, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfontosabb baleseti kockázat, ezért a jövőben is rendszeresen végeznek sebesség ellenőrzéseket a kerületben. A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, és vezessenek körültekintően, hogy mindenki biztonságban hazaérhessen. Új épületet kaphat a Normafa egyik ikonikus épülete. A 12. kerületi önkormányzat tervei szerint 2027-ben újra nyitják az egykori 58-as villamos zugligeti végállomását. A hegyvidéki önkormányzat nem csak a műemléképületet szeretné hasznosítani, hanem a mellette található egykori kemping területét is rendezni. Az udvar felújítása még idén megkezdődhet, az épület rendbetételére pedig várhatóan jövőre teremtenek forrást. A tervek szerint az egykori végállomás elsősorban vendéglátóhelynek adhat otthont, ugyanakkor a kerület vezetése hangsúlyozta, hogy a természetvédelmi szempontok minden esetben elsőbséget élveznek. A fejlesztés csak a szükséges hatósági engedélyek és vizsgálatok után valósulhat meg. A környéken élők véleményét is kikérik. Az önkormányzat még a nyár folyamán lakossági fórumot tart a helyszínen, ahol a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatokat és igényeket is összegyűjtik. Az 58-as villamos egykor népszerű kirándulójárat volt a Normafa térségében. A vonalat 1977-ben szüntették meg. Az egykori végállomás épülete pedig később 58-as kisvendéglő néven működött. Az épületet néhány éve már felújították, most pedig ismét megnyílhat a nagy közönség előtt. Új nemzeti színű installációt avattak a Fiumei úti sírkertben. A Nemzeti Összetartozás napján új emlékhely elemmel gazdagodott a Fiumei úti sírkert, a magyar zászló mellett egy különleges, virágokból kialakított installációt is felavattak. A Nemzeti Örökség Intézete június 4-én rendezett megemlékezést a Fiumei úti sírkertben. Az eseményen felavatták a sírkert új magyar zászlaját, valamint egy csaknem 1500 piros, fehér és zöld virágból kialakított installációt. A nemzeti színű virágágyás egy hullámzó szallagot formáz, amely a sírkert hátsó része felé vezeti a látogatók tekintetét, középpontjában a magyar lobogóval. Az alkotás a magyarság összetartozását és a közös nemzeti emlékezetet jelképezi. A megemlékezésen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója hangsúlyozta, a magyar kulturális örökség túlmutat az országhatárokon és összeköti a nemzet tagjait szerte a Kárpát-medencében. Az ünnepséghez vezetett séta is kapcsolódott, amely során olyan történelmi Magyarország területén született személyiségek életútját idézték fel, mint Arany János, Mikszáth Kálmán, Kosztolányi Dezső, Munkácsi Mihály vagy Blaha Lujza. Különleges mentéshez riasztották a tűzoltókat Budapest belvárosában. Egy őz a Duna partján rekedt, miután nem tudott kijutni a magas rakpartfal miatt. Az őzbak átúszta a Dunát és a Bálna közelében ért partot, ám ott csapdába esett. A magas rakpartfal miatt önerőből nem tudott visszajutni a biztonságos területre. A helyszínre érkező tűzoltók speciális hámot helyeztek az állatra, majd alpin technikai eszközök segítségével felemelték a rakpartról. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az őz sértetlenül megúszta a kalandot. Az állatot a mentést követően egy megfelelő erdős területen szabadon engedték. A látványos mentésről videót is közzétett a katasztrófavédelem a közösségi oldalán. Több nagyváros is pénzügyi segítségre szorulhat még idén. Nem csak Budapest, hanem több vidéki nagyváros is nehéz pénzügyi helyzetbe kerülhet az év második felében. Az önkormányzati vezetők szerint egyes települések már idén külső segítségre szorulhatnak. A főváros és a pénzügyminisztérium között jelenleg is egyeztetések zajlanak Budapest pénzügyi helyzetéről. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy június közepén lejár egy 37 milliárd forintos fizetési haladék, amelyet a szolidaritási hozzájárulás egyik részletére kaptak. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége képviselői szerint más települések helyzete sem könnyű. Nemény András, a szombathelyi polgármester úgy fogalmazott, hogy Érd, Salgótarján és Miskolc is azok közé a városok közé tartozik, amelyeknek még az idei évben pénzügyi segítségre lehet szükségük. A városvezetők szerint az önkormányzatok egyre nehezebben tudják finanszírozni a működési költségeiket, és egy váratlan kiadás könnyen komoly problémát okozhat. A kormány és az önkormányzati szövetségek a hónap második felében folytatják az egyeztetéseket a lehetséges megoldásokról. Több mint 16 kiló droggyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. Jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le a rendőrök Budapesten. A szállítmány külföldről érkezett, és két feltételezett megrendelőt a kézbesítéskor elfogtak. A rendőrség tájékoztatása szerint több mint 16 kg növényi törmeléket tartalmazó csomagra bukkant a NAV repülőtéri igazgatósága a Ferihegyi repülőtéren végzett ellenőrzés során. Az ügyről értesítették a nyomozókat, akik ellenőrzött kézbesítést szerveztek. A csomagokat egy kőbányai raktárnál vette át egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfi. A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették őket. A lefoglalt anyag fekete piaci értéke a becslések szerint mintegy 65 millió forint. A nyomozókat gyanúsítottak lakásain kutatást tartottak, ahol a kábítószer terjesztéséhez használható eszközöket is találtak, és le is foglalták őket. Az ügy körülményeit a rendőrség tovább vizsgálja. 2000 gyermek énekelt együtt Szarka Tamással az esztergomi bazilikában. Megható pillanatoknak adott otthont a Nemzeti Összetartozás napján az esztergomi bazilika. Közel 2000 gyermek énekelt együtt a Gimes együttes alapítójával, Szarka Tamással. Idén 8. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei közös éneklést, amelynek során magyarországi és határon túli intézmények diákjai ugyanabban az időpontban szólaltatták meg a Készfogás című dalt. A kezdeményezéshez idén mintegy 300 intézmény csatlakozott. Az esztergomi bazilikában csaknem 2000 diák gyűlt össze. A helyi iskolák tanulói mellett felvidéki gyerekek is részt vettek az eseményen, amelyen Szarka Tamás személyesen vezette a közös éneklést. A zeneszerző a Készfogás és az Otthon vagyunk című dalokat adta elő a gyerekekkel, emellett elhangzott az Alleluja című szerzeménye is. A rendezvény egyben videóklip forgatás is volt, így a jövőben az esztergomi diákok felvétele segítheti a dalok tanulását a Kárpát-medencei magyar iskolákban. Szarka Tamás köszöntőjében arról beszélt, hogy június 4-e a magyarság és a magyar nyelv közös ünnepe. A koncert végén a résztvevők hosszú tapssal köszönték meg az élményt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a Tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből,

majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírül az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalt, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelés leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások. A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a Világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadsághíd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész. A helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a Budai Arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a Keszthelyi, sem a Gödöllői kampusz nem mondható csúnyának.
voltak. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zugligeti úton található művészeti egyetem ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 000 négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körút épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranta szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a BTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a COVID óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő őspark, az Epres kert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epres kertben dolgoznak.

0: Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert, a Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis este sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Fersweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Rózsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy korábbi vitaminszerda alkalmával Kinga elejtette egy olyan kifejezést, amit úgy hívnak, hogy fit fat, úgyhogy most a mai vitaminszerdában erről lesz szó, természetesen állandó szakértőnkkel, Senker Horváth Kinga dietetikussal. Szia Kinga!
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Mit jelent az, hogy fit fat?
2: Igazából nem egy ördöngösség lefordítani, ez a kicsit nagyobb testmérettel rendelkezőknél is egy jó fittségi állapotot jelöl ez a dolog. És itt a fit fat mellett például van egy olyan irányzat is, amit úgy hívnak, hogy HS, ez a Health at Every Size angolul, magyarul pedig a minden méretben egészség, és ez egy közegészségügyi megközelítés igazából, nemzetközileg bejegyzett egészségügyi védjegyről beszélünk. Intuitív étkezésről is volt más szó, meg így a napjainkban ugye ez a testsúlyfókuszú rendszer is azért elég erőteljesen jelen van, és itt ez az intuitív étkezéssel is valamennyire összefügg, hogy ezt a HS irányzat, ez az egészségügyben, közegészségügyben alkalmazzák, míg az intuitív étkezés pedig egyéni szinten lehet alkalmazni. És itt pont ez is erre vonatkozik, hogy egészséges az ugye nem csak az lehet, aki vékony például, és a BMI-je a 18,5 és 25 közötti normál tápláltsági állapotot jelző kategóriában van. Tehát sokszor van, ez a holdudvar hatásnak is hívják, ez egy pszichológiai jelenség, amikor egyetlen tulajdonság alapján következtetnek egy adott személy egyéb tulajdonságaira, jellemzőire, akár egészségügyi állapotára is, helyzetére. Tehát, hogyha valaki nagyobb testalkatú, testsúlyú, akkor a legtöbbeknek ilyen sztereotíp dolgok jutnak eszébe, hogy akkor biztos, hogy sokat eszik. Úgy is mondhatnám csúnya szóval, hogy zabál, vagy pedig, hogy nem jó, nem egészséges élelmiszereket fogyaszt, tuti, hogy nem mozog, lusta lehet, tuti, hogy boldogtalan is, és vannak még ilyen egyéb következményes megállapítások. Nem tudom, te találkoztál ilyennel, Petra?
1: Hát persze, figyelj, ezzel van tele szinte minden. Tehát mikor megjelent Vigi annak idején ugye a divatvilágban, akkor tűnt el ez a gömbölyödött forma a kifutókról is, és egy időre azért a filmvilágból is. Vissza-vissza köszön persze a Lolo Brigida és a Sofia Loren alkat, meg amit azért Isabella Gianninál is lehet látni például, vagy Monica Bellucci-nál is. Ami fontos szerintem, hogy egészséges legyen ezen a testalkaton belül az illető, és akkor én ilyenkor arra gondolok, hogy akkor a fit fat az tulajdonképpen az, aki nem sanyargatja magát, hanem eszik jókat, jól érzi magát a bőrében, de mozog.
2: Pontosan. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor ők tényleg csak rossz dolgokat esznek, sokat esznek, és nem mozognak, hanem pont arról van szó, hogy megtaláljuk ez a minden méretben egészség, meg minden méretben a megfelelő mozgásformát, tehát hogyha többletsúlyról beszélünk, meg kell nézni, hogy milyen mértéki többletsúlyról beszélünk, akkor így az izületvédelem szempontjából akkor nyilván nem futni fogjuk elküldeni, mondjuk betonon, hanem először lehet kezdeni simán csak elmegy sétálni. Egy tempós gyaloglás például. Lehet benne egy kis emelkedő, hogy azért a pulzusszám emelkedésed meg tudjon történni. Tehát ott is be tudjuk lőni, hogy milyen intenzitáson végezze azt a fizikai aktivitást kezdetben. És itt a fit fetek azokkal szemben, akik nagyobb testmérettel rendelkeznek, igen, az első nagy különbség az az, hogy ők mozognak, és hogy olyan mozgásformát végeznek, ami az ő testalkatuknak megfelel, de erről is már beszéltünk többször, hogy ez sem elegendő, hogy én elmegyek mozogni, mert tudom, hogy kell, hanem mert azért mennek el, mert szeretik csinálni. És ez tényleg a gyaloglás is egy csodafegyver lehet, hogy semmi nem kell hozzá, és nem kell futni, nem kell mindenkinek futni, lehet trendi, divatos a futás, de nem kell mindenkinek futni. Tehát elég lehet egy gyaloglás, elég lehet egy nordic walking, vagy pedig tényleg csak az ember elmegy kirándulni, tehát hogy így ilyen nagyon egyszerű mozgásformákhoz lehet nyúlni, amikkel tudjuk javítani az állóképességünket. Arról már beszéltünk, hogy a mozgásnak mennyi pozitív hatása van, úgy szoktam mondani, hogy multidimenzionális hatásai vannak a fizikai aktivitásnak. Tehát aki fit fett, lehet, hogy van rajta súly, viszont a szívérendszer szempontjából a kardiovaszkuláris betegségek elleni védőfunkció az már így, hogy rendszeresen mozognak, az megtörténik. Nekik hatékonyabb a szív munkája. Ezáltal, hogy mozognak, a szívizom és a szervek vérellátása is jobbá, hatékonyabbá válik. Szóval rengeteg minden olyan mutatóban érünk el javulást, amik szintén hozzátartoznak ahhoz, hogy kit hova sorolunk az egészségi állapot a szempontjából, mennyi a vérnyomása, a laborparamétereiben milyen a vércukor szintje, a vérzsír értékei.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus állandó szakértőnk a vendégem, természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor mindig vitamin szerda itt a Manna délelőttben. A fit-fat jelenségről, testalkatról, életmódról beszélgetünk, tehát akkor is lehet valaki fit és egészséges, hogyha van egy kis túlsúly, hogy ez a túlsúly mennyi, hogyan mozogjunk, vagy hogyan kezdjünk el mondjuk duciként vagy dundiként mozogni, mire kell figyelni, mit érdemes enni, erről is szó lesz a következőkben itt a Vitamin Szerdán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Schenker Horváth Kinga állandó szakértőnk, dietetikusunk itt a Vitamin Szerda szakértőjeként természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor Vitamin Szerda. A fitfet jelenségről, életmódról, testalkatról beszélünk. Ugye nagyon sok minden fontos dolgot elmondott már Kinga, hogy tulajdonképpen úgy is lehet valaki fit, boldog és egészséges, hogy túlsúllyal él. És ez az én szememben egy kicsit valahogy úgy jelenik meg, aztán javíts ki, hogyha nem így van, hogy az a különbség a között, aki túlsúllyal él és nem sportol, nem mozog, nyilván egészségügyi szempontból egy csomó minden, de hogy az egy kicsit olyan lazább kötőszövetű, míg mondjuk egy fit-fat hölgy vagy úr, az olyan sűrű és olyan markolható, szóval hogy olyan gusztusosan kemény a húsa attól, hogy mozog, nem?
2: Jaj, annyira szeretek veled szakmázni, nagyon jó megkötéseket hozol, amit akár később én is felhasználok különben a praxisomban. Igen, itt akkor vegyük azt is, ne csak a fit fat legyen, hanem legyen a skinny fat is, akkor hozzuk azt is ide be. Mert hogy ugye az is elmondtuk, hogy milyen stigmákat szoktak tenni azokra, akiknek mondjuk így testtömegtöbletük van, viszont aki meg kisebb testmérettel rendelkezik, akkor ott meg tényleg azt gondolják, hogy ő tuti, hogy egészségesen étkezik, rendszeresen aktívan sportol, ő biztos, hogy sikeres, van párkapcsolata, és egy boldog ember. Hogy ezek is megint olyan általánosítások, amikkel bánjunk óvatosan. És ahogy behoztad ezt a dolgot, valóban én itt a testösszetétel mérés fontosságát akkor megint kihangsúlyoznám, hogy azon túl, hogy rá a mérlegre, és azt se tegyük minden nap, teljesen felesleges borzolni magunkat itt a kilók számával, és akkor, hogy úristen, itt főleg nőknél itt a hormonális változások, és ugye a ciklust lekövetve is, egyik napról a másikra hirtelen fél egy kiló testtömeg gyarapodást is észlelhetünk, és nagyon könnyen sodorhat minket ez például zavart étkezési szokásokba bele, amik meg aztán már így evészavarokhoz is vezethetnek akár. Tehát, hogy a mérleggel is okosan legyen otthon mérleg, néha álljunk rá, de ez a napi mérlegre állás, ezt semmiféleképpen nem javasolnám. És azon túl, hogy csak egy súlyt látunk, ezért jó, hogyha elmegyünk dietetikushoz, ahol történik a táplálkozási anamnézis felvétel részeként test összetételmérés, ahol azon túl, hogy nem csak azt látjuk, hogy 60 kiló az ember, hanem hogy az miből tevődik össze. Nagyon értékes paramétereket tudunk nézni egy testösszetétel vizsgálatnál, sejten belüli, sejten kívüli víztereket, mennyi a zsírtömeg, mennyi a testzsír százalék, ez szokott lenni a leginkább érdeklődésre számot tartó paraméter, és mennyi az izomtömeg, sőt ezeknek még a szegmentális eloszlását, tehát hogy alsó test, felső test, törzs, de még külön a karok, lábakra is meg tudjuk nézni, hogy milyen az izomzatnak az eloszlása. Tehát, hogy itt ki szokott jönni az, hogyha valakinek nagyobb a BMI-je, amit mondjuk sportolóknál nem is nagyon szoktunk nézni, ez ugye a testtömegindexet jelöli, a BMI, a Body Mass Index, és ott vannak különböző tápláltsági állapot kategóriák, ez már több műsorban volt, de most egy kis ismétlésként gyorsan elmondom, 18,5 alatti BMI értéknél beszélünk, alultápláltságról 18,5 és 25 között, pontosan 24,99%, de most legyen 25 között beszélünk a normál tápláltsági állapot kategóriáról, 25 és 30 között van a túlsúly. Ezt is sokszor kihangsúlyoztuk már, hogy a túlsúly nem szinonimálja az elhízásnak, tehát ott kevesebb testtömegtöbletről beszélünk, és a 30 fölött van elhízás, 30-35 elhízás, és már a 35 fölött pedig vannak az elhízásnak különböző fokozatai. De azon túl, hogy most akkor ez alapján az embert betesszük valamilyen tápláltsági állapot kategóriába, nagyon nem mindegy, és sportolóknál is ezért nem használjuk, mert sokszor látjuk azt, hogy a túlsúly kategóriába kerülnek, de a BMI nem tesz különbséget, hogy ez a zsír, vagy az izomtömeg miatt történik az, hogy valakinek nagyobb a BMI-je. Tehát pont ezért érdemes mögé nézni, hogy, és ugye sportolóknál ez tényleg a nagyobb izomtömeg miatt lehet nekik magasabb a BMI-je, de amit a témánkhoz visszakanyarodva, hogy igen, a fitfeteknél is láthatjuk azt, hogy lehet, hogy van rajta testtömeg többlet, azonban nagy izomtömege is van, van, tehát hogy így a, mindig viszonyítjuk ezeket a számokat, ha egy testösszetételmérés tud történni, hogy mennyi az izomtömeghez viszonyított testzsírnak az aránya. Mert azt látjuk, hogy, hogy sokszor mondjuk a fitfeteknél magas izomtömegük van, akiknek különben ezáltal magasabb is lehet az alapanyagcseréjük, mert minél több izom van rajtunk, annál nagyobb lesz az alapanyagcserénk. Az alapanyagcsere az az, az érték, ami ahhoz kell, hogy csak lélegzünk és ver a szívünk, és minél magasabb ez az alapanyagcsere érték, az annál jobb, mert az azt jelenti, hogy többet tehetünk anélkül, hogy híznánk. És az izomzatnak nagyobb az energiaigénye. Tehát, hogy ezért sem mindegy, hogy így, hogyha valakin van egy pici vagy több plusz súly, akkor az miből tevődik össze. Még visszautalok a skinny fatre, ott pedig pont, hogy az van, hogy lehet, hogy a BMI alapján normál, sőt még a normálnak is az alsó részében van, viszont szinte nincs rajta izom, és nem látszik rajta, de mégis zsíros. Tehát a zsírtömege viszont magasabb. Itt különböző kategóriánként is nézzük a grafikonoknak az állását, és tényleg az van, hogy egy modell alkatú lánynál is megfogod a combját, és így elsüpped az ember keze a combjában, mert hogy nincs rajta izom. És ez nem egy jó irány, tehát nekik is ilyenkor mindenféleképpen felállítunk olyan célokat, testösszetételbeli változásokat, hogy lehet, hogy a súlya ugyanannyi marad, viszont a testzsír százalékot csökkenteni kellene, az izomtömeget pedig építeni, és ezen nagyon sokszor megijednek, hogy de hát én nem akarok izmos lenni, meg úristen elkezdek akkor edzőterembe járni, és akkor az hogy fog kinézni. Nagyon nehéz izmot építeni. És ezt lehet úgy is, hogy az ember, amit te is mondtál, hogy tónusosabbá válik, olyan az ember érzi is magát, hogy megfogsz valamit, és az a jaj, milyen jó kemény izmos, most pont két napja a kislányom fogta meg a szomomat, és mondta, hogy hát a maminak milyen izmos lába van, és ez olyan dicséret volt, hát hogy így a nyári forma télen készül, hogy akkor jó úton vagyok, tehát hogy így, ez nagyon sokat számít, tehát hogyha még nincs is testösszetételmérés, valóban ez alapján valakit megfogunk, már ott is érezni lehet, hogy akkor hogyan is áll a zsír és az izom.
1: Senker Horváth Kinga állandó szakértünk, dietetikusunk a vendégem, természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor vitamin szerda mindig itt a Manna délelőttben. A fitfet jelenségről, alkatról, illetve a skinny fatről beszélgetünk. Figyeljetek nagyon, mert nagyon sok mindenkinek jelent ez most vígaszt, és egy új indulási lehetőséget hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőttben, ha szerda, akkor mindig vitaminszerda, állandó szakértőnkkel, Schenker Horváth Kinga dietetikussal a FitFat, illetve a SkinnyFat jelenségről, típusról, alkatról beszélgettünk idáig. És ami fontos nagyon ilyenkor, ugye én azt mondtam, hogy az embernek, hogyha örömében adódik kedves sportolni, tehát hogy nem azért sportol, hogy kínozza magát, hogy lefogyjon, és méreckedik, és mérlegel, és centizik, és adébé, hanem a mozgás öröméért mozog, akkor előbb-utóbb ezt a test elkezdi meghálálni, és nem csak azzal, hogy elkezd változni mondjuk a sűrűsége, a keménysége, a formája, hanem hogy másféle táplálékot fog üzenettel megkívántatni velünk. Így van ez, Kinga, jól gondolom? Szia újra!
2: Szia! Hát újra egyet kell, hogy értsek veled, Petra, mert itt az egészséges életmód részeként, ami ugye a fő alappilléreket, hogyha így újra elmondjuk, ez a kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres testmozgás és lelki egészség. És ahogy mondtad, ezek elválaszthatatlan tényezők különben, komplex módon is hatást gyakorolnak egymásra. Például, hogyha megfelelően táplálkozunk, akkor energikusabbak leszünk, és akkor könnyebben tudunk mozogni. Ha rendszeresen mozgunk, az pozitív hatással lesz a pszichés egyensúlyunkra. Ha a lelkünk rendben van, akkor könnyebben változtatunk a berögzült rossz szokásainkon, tehát javul az életünk minősége. Erre szoktam azt mondani, hogy az ördögi körből tudunk csinálni egy angyali kört. És valóban nagyon sok kutatás van azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kapcsolódik össze a sport, a táplálkozás és az egészség magatartás. Mert hogy nem csak életmód tényezőként és energiaegyensúly miatt fonódik össze a táplálkozás és a testmozgás, és tényleg nagyon komoly evidencia szintű kutatási eredmények vannak azzal kapcsolatban, hogy akár pár hónapos aktív testmozgás hatására, amit te is mondtál, kényszer nélkül, és nem azért, hogy most megettem egy kakaós csigát, és akkor annak a kalória értékét én most lemozogjam, és amúgy utálok futni, ha most azt a példát hoztam, de persze aki szeret futni, az ne vegye magára, mert mindenki találja meg a saját kedvelt mozgásformáját, vagy akkor aki szeret futni, akkor nem tudom, vegyünk nála egy másikat, lehet, hogy ő meg nem szereti akkor a Nordic Walkingot, mert neki akkor a túlunk. Tehát, hogy legyen meg benne az öröm, amiért úgy szinte várjuk is, hogy azt végezhessük, hogy ez egy ilyen stressz levezetés, hogy kiszellőztetjük a fejünket, hogy beszívjuk az eső utáni illatot, vagy télen azt a frissítő hideget, vagy tavasszal a virágok illatát. Szóval, hogy annyi minden, vagy a szabad levegőn vagyunk, minél több természetes fényhez jut a szervezetünk, hogy ezek miatt, az örömhormonok, a szerotonin termelődés miatt, ahogy már mondtam, így a multidimenzionális hatásokon túl, hogy ezek mind-mind hatnak ránk, hogy szeressük azt a fajta mozgást. És ez, ha valakinek nem egyéni sport, akkor el lehet menni csapatsportot kipróbálni, lehet csatlakozni röpi csapatokhoz, foci, futszál, kosár, tehát, hogy meg lehet találni azt a mozgásformát, amit szívesen csinálunk, vagy táncolni. Hát mennyire jó, hogy jó zenére mozgunk. Ez lehet társas tánc, lehet szalsza. Nagyon sokféle válfaja van a táncnak is. Na, de hogy visszatérjek a kutatási eredményekhez, csak elvisz itt a hív. Tehát, hogy pár hónapos aktív testmozgás hatására felnőtteken, fiatal felnőtteken végezték ezt a nagy kutatást, kényszer nélkül saját elhatározásukból változtattak az étkezési szokásaikon. Tehát, hogyha megtalálták azt a mozgásformát, amit szívesen csináltak, és rendszeresen végezték, akkor visszatükröződött, hogy nem azért, mert hogy tudják, hogy az egészségük megőrzése, fenntartása érdekében úgy kellene táplálkozni, ahogy a dietetikusa mondjuk mondja, hanem ő saját elhatározásokból már nem is akarta megenni mondjuk azt a kakaós csigát, vagy nem heti ötször akarta megenni azt a kakaós csigát. Elkezdtek tudatosabban táplálkozni, kevesebb gyors éttermi ételt, és kevesebb cukros üdítőt fogyasztottak, ritkábban nassoltak, és sokkal több zöldség, gyümölcsöt ettek. Tehát itt a kutatócsoport vezetője, ez a kutatás, hogyha valakit érdekel, akkor különben Tiger néven találja meg, Tigris, de amúgy Training Intervention and Genetics of Exercise és több ezer fiatalt vontak be, ez egy 2019-es vizsgálat, és itt a kutatócsoport vezetője az eredmények kapcsán kiemelte, hogy a rendszeres sport miatt érezzük azt, hogy törődünk magunkkal, hogy törekszünk az egészségünk megőrzésére, és ennek hatására egészségesebb táplálkozási szokásokat alakítunk ki, mindenféle kényszer nélkül. Ez egy óriási dolog, és ezt tényleg nagyon sokaknál tapasztalom én is így a munkám során, és saját magamon is észrevettem ezt, amikor mondjuk volt egy-egy olyan, még amikor aktív sportoló voltam, és sérülés után egy hosszabb rehabilitációs időszak volt, felpattant rám nem kevés kiló, és utána, ahogy elkezdtem visszafaragni ezeket, és hagytam időt arra, tehát nem egy hónap alatt akartam ezt lefaragni, én saját magamon is éreztem ezt, hogy ahogy tényleg elkezdtem többet mozogni, nem kívántam egyszerűen azokat a cukros dolgokat, azokat a nassolnivalókat és édességeket.
1: No hát ilyen az, amikor az ember elindul egy úton, és nem erőszakolja meg magát, csak élvezi azt, amiben van, odafigyel a testének az igényeire, a tempót, a mennyiséget mozgásban és ételben, úgy viszi be, hogy arra szüksége van. Vitamin szerda lesz a jövő héten is, akkor is természetesen állandó szakértőnkkel, Schenker Horváth Kingával. Köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ez az állatbarát rovat, itt a 98 pont, tehát Manna FM-en, ahogy ígértem, a kutyákról lesz szó, akiknek a puszta jelenléte is pozitívan hat az agyunkra és a lelkünkre. A velük való interakció sokkal nagyobb aktivitást eredményez az agynak ezen a bizonyos prefrontális kérgében, hogy ez miért hasznos és miért jó. A svájci Bázeli Egyetem kutatói számoltak be róla, hogy a valódi kutyák megtekintése, tapintása és érintése az agynak ezt a részét egyre magasabb aktivitásra készteti. A tanulmány pedig azt mutatja, hogy ez a hatás akkor is fennáll, hogyha a kutyák már nincsenek jelen, de csökken, ha valódi kutyákat plüssállatokra cserélik. Az eredmények az állatasszisztált klinikai terápiára vonatkoznak. Mivel az állatokkal, különösen a kutyákkal való interakcióról ismert az, hogy segít az embereknek megbirkózni a stresszel és a depresszióval, a kutatók úgy vélik, hogy

0: a feltételeket Leóval is elvégezték, egy plüss oroszlánnal, amelyet vizes palackkal töltöttek meg, hogy megfeleljen a kutyák hőmérsékletének és súlyának, és aztán az eredmények azt mutatták, hogy ez a bizonyos agyi résznek az aktivitása nagyobb volt, amikor a résztvevők valódi kutyákkal érintkeztek, és ez a különbség a simogatásnál volt a legnagyobb, ami a leginteraktívabb állapot volt. Egy másik lényeges különbség pedig az volt, hogy a prefrontális agyi aktivitás minden alkalommal megnőtt, amikor az emberek kapcsolatba léptek a valódi kutyával. Ezt nem figyelték meg viszont a plüss oroszlánnal történő interakciók során, ami arra utal, hogy a válasz az ismerősséghez, vagy a társadalmi kötődéshez köthető. Jövőbeli vizsgálatokra lesz még szükség annak érdekében, hogy részletesen megvizsgálják ezt az ismertségkérdést, és azt, hogy az állatok simogatása hasonló módon fokozhatja az agynak erészének az aktivitását, illetve a szocioemocionális deficittel küzdő betegeknél, tehát aki egy kicsit kevésbé tud például kötődni. A szerzők azt is hozzátették, hogy ez a tanulmány azt bizonyítja, hogy egészséges alanyoknál a prefrontális agyi aktivitás nőtt a kutyákkal vagy plüssállattal való interakciós közelség növekedésével, de különösen a kutyával való érintkezésben az aktiváció erősebb. Ez pedig azt jelzi, és azt jelenti, hogy a kutyával való interakciók több figyelmi folyamatot aktiválhatnak, és erősebb érzelmi izgalmat válthat ki, mint a hasonló nem élő ingerek. Nagyon fontos ez különben a gyógyulás szempontjából is, hiszen nagyon sokszor látni az interneten, a közösségi média felületeken olyan kis filmeket, ahol bemutatják rendre, hogy az idősek otthonában, az idősek, akikhez terápiás kutyákat visznek ki, a figyelemzavaros vagy autisztikus tünetekkel, vagy az autista spektrum valamelyik részének a tüneteivel élő gyerekeknél például mennyire nagy segítség lehet egy-egy állat. Ugye körbe ment a neten virálisan az a film, amikor egy nagyon zárkózott autista kislány kapott egy cicát, és amikor meglett a cica, és vele megszületett a kötődés, a kapcsolat egészen másként kezdett el reagálni a külvilágra, viselkedni az emberekkel. Egyáltalán más lett az interaktivitása, vagy az interakciója az emberekkel, hiszen mondhatjuk azt, hogy akkor lett. Egészen addig pedig nem volt. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a közelünkben állatok legyenek. Ez a világ így van kitalálva, úgyhogy szeressük az állatokat, szeressék az állatokat.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A probiotikum manapság az egyik leggyakoribb hívó szó, a szépségápolásban, de az egészségünk megőrzésével kapcsolatos cikkekben, beszélgetésekben is. Ez a kifejezés a jó baktériumokra utal, amiknek a kutatásokkal alátámasztott pozitív egészségügyi hatásait már majdnem mindannyian ismerjük. A legnagyobb figyelmet természetesen a táplálék kiegészítőkben, illetve az erjesztett élelmiszerekben, ugye a fermentálással készített élelmiszerekben találhatjuk, mert ezek kapják a legnagyobb figyelmet, ezeket a legegyszerűbb előállítani egyébként, és a szakértők rendszeresen csodaszerként emlegetik. Az elmúlt pár évben mindez a bőrápolás világába is beférkőzött, mármint a probiotikus bőrápolás, amiről most szó van, illetve maguk a probiotikumok, és már egyre gyakrabban látni különböző termékekben, mint például szérumokban és hidratáló krémekben is a probiotikumok jelenlétét. Ezeknek az a feladata, hogy segítsék a bőr mikrobiomjának az egyensúlyban tartását azáltal, hogy képesek kordában tartani a potenciálisan káros bacikat, a baktériumokat, így aztán megakadályozzák azoknak az elszaporodását. Segíthetnek a bőr barrier egészségének fokozásában, a gyulladás szabályozásában és a vízvesztés megelőzésében. Egy szóval mind-mind öregedésgátló hatás. Hasonlóképpen a diszfunkcionális mikrobiom összefüggésbe hozható a gyulladásos bőrbetegségekkel. Ugye milyen érdekes, hogy itt minden mindennel összefügg, így vagyunk kitalálva. Varázslatos az emberi test. A mikroorganizmusok zavara olyan problémákhoz is kapcsolódik, mint az akné, az ekcéma, vagy akár a rozácea, sőt tovább megyek még a pikkelysömör is. Ez persze számos különböző tényező kiválthatja, beleértve a genetikát, az UV-sugárzást és még bizonyos kozmetikumokat is. Elméletben a helyi probiotikumok sok mindent tehetnek a bőrért, a valóságban ez valamivel bonyolultabb azért. Ugye elméletben a kórokozókat, vagyis a rossz baktériumokat jó baktériumokkal lehet helyettesíteni és pótolni, sőt küzdeni a rosszak ellen. A mikrobiom egyensúlyának helyreállítása pedig segít a gyulladás szabályozásában, a hidratáció javításában és a száraz bőr kezelésében. Sajnos azonban nem lehet minden bőr problémát varázsütésre megoldani, a valóság ugyanis az, hogy mindenkinek teljesen egyedi mikrobiomja van, ugye, mint ahogy az új lenyomatunk sem egyforma, és nem feltétlenül tudjuk, hogy milyen mikroorganizmusok illenek az adott ember bőrére. Amikor a probiotikus bőrápolásról van szó, a piacon lévő termékek többsége mind ugyanazt az egy vagy két kutatásokkal alátámasztott baktériumfajt használja, nevezetesen a laktobacillust és a bifidobakteriumot. Így magyarázta el dr. Grimek bőrgyógyász. A kozmetikai termékek gyakran tartalmaznak mikrobák növekedése és erjedése elleni védelemhez szükséges tartósító szereket, viszont a gyártóknak nem kell bizonyítaniuk azt, hogy a termékeik egyáltalán tartalmaznak probiotikumokat, így nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy egy bőrápoló készítmény valóban tele van-e életképes mikrobákkal, vagy sem. Röviden, a hidratáló krémeken és szérumokon szereplő probiotikus ígéretek nagyon gyakran sajnos csak marketing fogások. A probiotikus bőrápolás előnyeit több kisebb tanulmány is vizsgálta már. Például egy angol nyelvű szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a probiotikum alkalmazása segít javítani az alanyok bőrének hidratáltságát, a víz megtartó képességet, és egy másik kutatás viszont arra világított rá, hogy bizonyos probiotikumok magas koncentrációjának az alkalmazása képes volt javítani az öregedés látható jeleit, sőt, nagyon jól működött a hiperpigmentáció ellen. Fontos hozzátenni viszont, hogy a résztvevők nem boltban kapható termékeket használtak, úgyhogy ez nem ad ez a tanulmány arra választ, hogy a vén nélkül kapható kozmetikumokhoz képest a boltiak mennyire hatásosak. Összességében viszont elmondható, hogy még kevés bizonyíték van a probiotikumok hatékony használatára. A bőrgyógyászok sokat foglalkoznak ezzel a témával, ami sajnos még nem eléggé kutatott. Viszont ez egészen biztos, hogy a saját magunknak készítünk otthon pakolást joghurtból, mézzel, olívaolajjal rendszeresen, vagy kefirből például, akkor ezek a jó kis probiotikumok bizony képesek bejutni a bőrünkbe, és ilyenkor, hogyha nem csak külsőleg, hanem belsőleg is megtámogatjuk a szervezetünket, akkor gyönyörű bőrt kapunk egészen rövid idő alatt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: meghalom.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És hogy ígértem, egy nagyon különleges beszélgetés következik. Egy fantasztikus utat bejárt magyar molekuláris biológussal, aki feltaláló és harcművész is, és tulajdonképpen egy kis barátja iránt érzett törődése és szeretete indította el azon az úton, aminek köszönhetően nagyon sok mindenért hálásak lehetünk neki. Dr. Tálas László, ahogy már említettem, molekuláris biológus.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, hát kezdjük a KH-tól, ahogy szoktuk volt mondani. Én szeretném, hogyha az összes Manna hallgató megismerni önt. Egyszer csak az iskolában lett a doktor úrnak egy barátja.
2: Így van, általános iskolába felkerültem egész nagy fiúként, 6 éves kor, és lett egy nagyon-nagyon-nagyon jó barátom, és őróla derült ki, hogy limfoid leukémiában szenved, és hát igazából azért egy 6 éves kisfiúnak ezt elég nehéz feldolgozni, hogy valaki egy branulál a kezében jár be az iskolába, meg elég nehéz azt látni, hogy mondjuk heti szinten vérvételre jár, vagy mondjuk bármilyen kezelést kap. És hát igazából én tőle tanultam meg azt a bátorságot és kitartást, ami az egész életemet meghatározta, és szerintem nagyjából ott dőlt el az, hogy én valamilyen módon segíteni szeretnék az embereknek, hogyha lehetséges, vagy hogyha tudok, és az volt az a pár év, ami meghatározta azt, hogy én ezen az úton elinduljak, és az emberek segítségébe állítsam a tudásomat.
1: Tehát gyakorlatilag akkor ez már gyerekkorban elindult, ez a segíteni vágyás. Ez azért fontos különben, mert nagyon sok fantasztikus magyar tudós van a történelem során, aki jelentős dolgokat hozott létre, és mindig egy kicsit úgy érzem, hogy mindig a segíteni vágyás volt az alapszikra, ami elindította őket azon az úton, aminek aztán nagyon sok mindent köszönhetett. Úgy általában nem csak a magyar társadalom, vagy a magyar emberek, hanem úgy a világon mindenki.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy a későbbiek során megismert emberek, akár a témavezetőim, akár a professzoraim, akik segítettek, ők mind-mind olyan emberek voltak, akik nagyon nagy dolgokat hoztak létre, és kivétel nélkül azért választották ezt a pályát, hogy másokon tudjanak segíteni, valami különlegeset tudjanak adni az embereknek. Azt mondták nekem, hogy a tudomány és az emberiség szekerét egy picit előrébb tudják tolni. Uh-huh. És engem is ez hajtott nagyon sokáig.
1: Az azért példaértékű emellett, mindemellett, amit most elmondott, az a két mondat, amit olvastam öntől önről a Neszeszer cikkében, hogy ha mindenki meg tudja csinálni, akkor én is meg tudom, viszont ha senki nem tudja, akkor nekem kell. Ez egy varázslatos mondat, amit szerintem mindenkinek valahogy a szívébe fel kéne írnia.
2: Nagyon szépen köszönöm. Hát ez a mentalitás pedig a harcművészetek elsajátítása során útján ivódott belém. Annak a mentalitásnak is nagyon sokat köszönhetek. Ugye ott a kitartást és a csak azért is mentalitást tudtam megtanulni, illetve azt, hogyha 7-szer elesek, akkor 8-adjára is fel kell állnom.
1: De ez a kitartás, ez tanulható, vagy ez egy adottság?
2: Abszolút tanulható. Abszolút tanulható.
1: Hogyan?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell gyakorolni. Én azt gondolom, hogy legyen az ember bármilyen tudós, bármilyen egyéb munkát végző ember, mindenhez az életben kell kitartás. Ahhoz, hogy a 2 gyerekes anyuka hajnalban felkeljen, és elindulja a reggelit csinálni, ahhoz, hogy a jegyellenőr felszálljon az első buszra hajnalban, és elvégezze a munkáját, mindenhez kell kitartás. Én azt gondolom, hogy ezt az egészet úgy lehet legjobban elsajátítani, hogyha meghatározunk egy célt, hogy miért szeretnénk mi felkelni reggel, illetve este lefekvéskor hálát adunk azért, amink van. És általában nem azért, nem azon a szomorkodunk, amink nincs. Uh-huh. Én nekem ez mondjuk nagyon sokat segít.
1: Az én apukám mindig azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a legkisebb munkát végző, látszólag a legkisebb munkát végző emberrel is tartsuk a kapcsolatot és tiszteljük őt, mert nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Náluk van általában a megoldás kulcsa, a gondnok, a fűtő, a takarító ember, és ez azért kedves nagyon számomra, pontosan emiatt, amit olvastam szintén a Neceszer cikkében önről, hogy a professzoraim és a témavezetőim mellett olyan emberekről beszélek, hogy szerencsésnek mondhatom magam, és rengeteg tudást halmoztam fel, akikkel együtt dolgozhattam segédápolóként, a nővér az éjszakás műszakban, a beteg idős bácsi, aki matematikus volt, és megmagyarázta a biomatematika egy részét. Szóval, hogy ezek azok a végtelen, számomra végtelen tiszteletnek örvendő momentumok, amikre mindenkinek nagyon-nagyon oda kéne figyelni, mert így kapjuk az élettől az összes olyan ajándékot, amit tulajdonképpen tudásként aztán később majd az életünkben felhasználhatunk.
2: Így van, abszolút egyetértek vele. Én annyival egészíteném ki, hogy minden embernek van egy gondolkodás, egy mentalitás, egy látásmódja, és hogy adott problémával szembesülünk, és nem tudjuk erre a problémára megoldást, érdemes megkérdezni más látásmódú embereket. És adott esetben ezek az emberek, akik körülöttünk vannak, tényleg egy ápoló, egy portás, édesapám például portás volt, és teljesen más látásmóddal vannak ellátva, és ezt a problémát is máshogy közelítik meg, és adott esetben sokkal könnyebben rá tudnak vezetni minket egy probléma megoldására.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Fantasztikus dolog az, hogy az ember elképzel egy tudóst úgy, mint ahogy mondjuk most már az Agymenők című sorozatnak köszönhetően látjuk, vagy úgy, hogy egy ősz idős bácsi ül egy mikroszkópnál hajlott háttal, és mindenféle nagy dolgok jutnak az eszébe, de ehhez képest dr. Tálas László egy valódi meglepetés, már ez önmagában, amit most megbeszéltünk, és amiről idáig beszéltünk, ez az. Na de az első találmány is nagyon meglepő volt. Számomra legalábbis. Mi ez az első találmány, amire legbüszkébb?
2: Az első találmány az egy fény technológiával működő cumi volt, ami eszembe jutott, és ugye a szükség szülte ezt is, mint szerintem a találmányoknak a nagy részét. Itt a sztori a következő volt, a kisfiam megszületett 2019-ben, és három hónapos korában szájpenészes lett, ugye ezt egy ilyen gyerekkori szájpenészt kapott el, és az akkori gyógyszerek, amiket egyébként már ki is vontak a forgalomból, tumor keltő hatásúak voltak, ez volt, ugye le is volt írva a betegfejkoztatóba, és a feleségem szerintem, mint minden nagyja, nagyon-nagyon-nagyon aggódott a kisfiúért, és egy három hónapos kisfiúnak ilyen gyógyszert nem ad a szájába, úgyhogy találjak ki valamit. Én ugye nyilván jó kutató módjára elkezdtem a mélyre esni a dolgoknak, és megláttam, hogy ezt a betegséget az a gomba okozza, amivel én évek óta foglalkoztam, hogy ez a Candida albicans nevű gomba. És nagy szerencsémre a nemzetközi publikációkban ráakadtam, hogy egy bizonyos hullámhosszú fény ezt a gombát öli. Tehát ezt már évek óta bizonyították. Csak senkinek nem jutott eszébe beletenni egy cumiba, úgyhogy hazamentem, összetörtem a gyereknek a cumiját, bevittem a kis laboromba otthon, megnéztem, megvizsgáltam, láttam, hogy működik, úgyhogy másnap reggel betettem a gyereknek a szájába, és teljesen elmulasztotta a szájpenészét, és a feleségem között, hogy hát ez nagyon csúnya, miért nem lehet ilyet venni? Innen indult a sztori, és kiderült, hogy nincs ilyen eszköz a világon jelenleg.
1: De tulajdonképpen innen indult a feltaláló lét?
2: Innen. Tehát gyakorlatilag én semmi más nem akartam abban az adott pillanatban, mint a kisfiamnak segíteni, úgyhogy én nem érzem ezt se különlegesnek, se fantasztikusnak, azt gondolom, hogy minden apa és minden anya megteszi a tőle telhető legtöbbet a gyerekeiért. Nekem annyival volt szerencsém, hogy megkaptam azt a tudást és hátteret, amivel tudtam segíteni a gyerekemnek, aztán remélhetőleg egy pár éven belül a világ többi gyerekének is.
1: Volt egy olyan történet is, hogy ki kellett volna takarítani talán egy petri csészét, hogyha jól emlékszem a történetre, és valami fertőtlenítőszer belekerült, hogy majd másnap kitakarítjuk, és elkezdett benne szaporodni a gomba?
2: Igen.
1: Mert ez azért elég riasztóan hangzik, hogy akkor milyen környezetben élünk úgy általában?
2: Hát nagyon-nagyon komoly engem. A mikrobiológia az egyetemi éveim alatt nem vonzott, megmondom őszintén, hogy az egyetemi éveimet a gyermekleukémiával, ugye az előző történetnél gyermekleukémiával foglalkoztam, és már benne voltam elég rendesen az egyetemi tanulmányomba, mikor egy munka során, mint mindenki, én is elmentem szakdolgozni, és ilyen petricsésze mosással kezdtem a labormunka folyamatot, és láttam azt, hogy ez így működik, és engem is elborzasztott, hogy ez hihetetlen dolgokat tud művelni ez a gomba az alkoholban, pláne hogyha emberbe kerül, akkor mi lehet, úgyhogy akkor kezdett el igazán érdekelni a mikrobiológiának ezen az ága, hogy hogyan lehet ezeket a kis élőlényeket igazából megfékezni.
1: Elképesztő dolgoknak vagyunk a tanúi most, a fültanúi is, meg hát a történetnek, hogyha valaki a NSZSZ cikkét elolvassa, dr. Tálas László molekuláris biológusról, akkor látni fogja hosszabban, hogy miről van szó, de természetesen a feltaláló nem áll meg egy találmánynál, úgyhogy a következőkben arról beszélgetünk majd, hogy mi is az a DNS nyaklánc. Dr. Tálas László molekuláris biológus.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Táras László molekuláris biológus, akinek a találmányairól beszélgettünk ideig, az első találmányról, és arról is, hogy hogyan segített az ő útján elindulni a harcművészet. Erről majd azért egy kicsit még beszélgetünk. Na de a találmányok között ott van az, ami Európában egyedülálló, és öntől származik, hogy önnek köszönhetjük. Ez a bizonyos DNS nyaklánc, aminek a segítségével még az életben lévő szerettünk, rokonunk, bajtársunk, pajtársunk velünk lehet állandóan, hiszen ugye ezt igazából sajnos csak mondjuk a hamvakból elkészített ékszer az, amiről, vagy amin keresztül ismerjük. Hogyan született meg ez a bizonyos DNS nyaklánc? Mi is ez?
2: Ez a DNS nyaklánc gyakorlatilag arról szól, hogy nyálból, illetve nyálban lévő hámsejtekből izolálok ki emberi DNS-t, és az emberi DNS-t látható formában tárolom egy medálban. Tehát gyakorlatilag az adott embernek vagy állatnak a DNS-e, tehát az egyedi univerzális azonosítója látható formában van eltárolva egy ilyen medálba. És ez úgy született meg, hogy megint csak a kisfiammal indultam ki, ugye megszületett, és iszonyatosan kötődtünk a mai napig a kisfiunkkal, hát és én csináltam egy ilyet magamnak. Egyetemi tanulmányom során megtanultam, hogy kell ezt, egy karkötőt csináltam magamnak, és nagyon-nagyon-nagyon sokan mondták, hogy jaj, de jó, jaj, de aranyos, hol lehet ilyet rendelni. Nyilván az előző találmánynak az útjára indítása elég sok időmet elvesz, úgyhogy mondtam, hogy én ezzel nem szeretnék foglalkozni, és végül a feleségem volt az, aki meggyőzött arról, hogy mégiscsak indítsuk útjára ezt a dolgot is, mert egyrészt nagyon egyedi, nagyon aranyos, nálunk ő az ördög ügyvédje, ő az, aki mindenbe azt mondja, hogy csak a legtisztább, csak a legjobb, csak ez, csak az, csak amaz, és ő volt az, akinek miután megcsináltam ezt a medált, mondta azt, hogy na igen, tehát hogy ő érzi azt, hogy ez egy olyan különleges dolog kapocs, hogy adott esetben tényleg a gondolkodását, a mentalitását tudja befolyásolni egy adott pillanatban, hogy ott van vele a kisfia. Illetve, ami még nekem számomra nagyon fontos volt, az az, hogy ő bevállalta azokat a dolgokat, amire nekem se tudásom, se időm nincsen. Az adminisztratív dolgokat, a számlázástól, a postázástól kezdve mindent, és a legutolsó lökést az adta, hogy én nagyon régóta mentorálok az ő egyesületébe, hátrányos helyzetű gyerekeket, illetve...
1: Ez a KOMP nevű egyesület.
2: Ez a KOMP egyesület, amiben ez a feleségem egyesülete, és évek óta mentorálok ott hátrányos helyzetű gyerekeket, illetve fogyatékkal élőket, és azt mondta, hogy minden DNS nyaklánc, minden eladott DNS nyakláncból egy súlyos összeggel fognak ők részesülni, hogyha ezt el tudjuk indítani, és erre mondtam azt, hogy na ez az a cél, ami miatt mondjuk reggel egy órával korábban fel tudok kelni, vagy kettővel, vagy este egy órával később megszek le, hogy akkor így azokon a gyerekeken, illetve azokon a fogyatékkal élőkön is tudok segíteni egy kicsit.
1: Ráadásul, hát azért ez nagy segítség, és ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen a szeretet az, és az együtt lenni akarás, ami ezt az egészet mozgatja, és ettől még inkább egy gyönyörű, szép burokba kerül ez az egész történet. Azt külön köszönöm, hogy azt is kiemelte ön, hogy ez akár az állatok DNS-e is lehet. Tehát bárki, akit nagyon szeretünk. Na de hogy képzeljük el ezt? Mi van abban a medálban? Tehát, hogyha megnézem nagyítóval, képes vagyok látni valamit, és ha igen, mit?
2: Nagyítóval nem. Vagy hát ahhoz egy elég komoly mikroszkóp kellene, hogy a DNS-ben lévő nukleotidokat lássuk. Magát a DNS szálat viszont már szabad szemmel is láthatjuk. A DNS-ről annyit kell tudni, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú szál, ami a mi kódunkat tartalmazza, az emberre egyedi jellemző kódot.
1: Ami senkinek nincs, csak nekem, így van?
2: Így van. A szemünk színét, az, hogy mire vagyunk hajlamosak, mik a rikolyáink, minden. És ez a DNS, ez minden sejtünkben jelen van, nagyon-nagyon-nagyon összegöngyölt formában. És én semmi más nem csinálok, csak az adott hámsejtből, a nyálban lévő hámsejtből ezt az összegöngyölt DNS-t egy picit szétgubancolom, és ezáltal emberi szemmel is láthatóvá válik. és ez az, amit elteszünk a medálba. Ez a DNA cloudlet név, ez onnan jött, hogy ez a DNS, hogyha egy szétgubancolva van, és el van tárolva, úgy néz ki, mint egy pici felhőcske. Hm. És ezáltal lett a neve DNS felhőcske, ez a DNA cloudlet.
1: Lehetséges, hogy az információtárolásnak az elnevezése is valahogyan ide kapcsolható vissza, hiszen a DNS is egy tárolórendszer. Csak hangosan gondolkodom, fele tudja.
2: Akár. Igen, akár lehetséges ez is.
1: És mi a legújabb? Hol haladunk most éppen? Mind dolgozik éppen? Vagy ez titok?
2: Hát nagyon-nagyon sok mindenen dolgozunk. Nekem nagyon-nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert a cég, amiben elindítottuk az első szabadalmat, ugye a Cumit, abba beszállt egy baráti házaspár, akikkel együtt folytatjuk az útját a szabadalomnak, és a szabadalomat kiterjesztettük már 5 eszközre, amiről még nem szabad beszélnem, de nagyon-nagyon izgalmas dolgok fognak következni az elmúlt években, vagy a következő években, hogyha szerencsénk van. Illetve ezt a DNA cloudletet szeretnénk egy picit modernizálni, szeretnénk új medálokat behozni a köztudatba, illetve új ékszereket, karkötőket, lokaláncokat és egyéb dolgokat, amikkel még esetleg bővíthetjük a repertoárt.
1: Én nagyon remélem, hogy hallok még önről, és azt is remélem, hogy az emberek tisztában lesznek azzal, hogy mennyire fontos követni a szívünk szavát, hogyha elhívásunk van valamire, mint ahogyan önnek is volt gyerekkorában, és ez mindig a segíteni vágyásból növi ki magát. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Dr. Tálas László molekuláris biológus fantasztikus történetét hallották. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó sorozatunkban muszáj, hogy beszéljünk Francis Crickről, pontosabban az ő bővebb nevén Francis Harry Compton Crickről, aki június 8-án született 1916-ban, és ő az a Nobel-díjas angol biofizikus, aki az öröklés anyagát hordozó DNS kettős spirál szerkezetét felfedezte. Ő az egyik felfedezője. Az egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy nem Watson és Crick alkotta meg a kettős csavart, hanem a kettős csavar alkotta meg Watsont és Cricket. Francis Harry Compton Crick a Northampton városához közeli úgynevezett Weston Favell falucskában született. A londoni és a Cambridge-i egyetemen tanult, eleinte főleg fizikával és matematikával foglalkozott. A második világháború alatt aztán megszakította a tanulmányait, és fizikusként részt vett a haditengerészet mágneses aknáinak kifejlesztésében és a radar kutatásban is. 1947-től a Cambridge-i Egyetem Strangeways orvosi kutató laboratóriumában, aztán Cavendishben a molekuláris biológiai laboratóriumban dolgozott, és főként az élő szervezetek úgynevezett nagyméretű molekuláit és azoknak térbeli szerkezetét tanulmányozta, ez érdekelte őt. 54-ben kapott fizikai doktorátust. A figyelme pedig akkor terelődött a biokémiára, amikor kiderült, hogy az öröklés anyagát hordozó DNS finom szerkezetének megállapításához a hagyományos kémiai módszerek elégtelenek, ehhez a fizikának az új eszközeire is szükség van, a fizikának, mint tudománynak az új eszközeire. Az óriás molekulák tanulmányozásának egyik módszere a röntgen diffrakciós eljárás volt, amelyen Rosalind Franklin és Morris Wilkins 1948 és 50 között tekintélyes mennyiségű adatot össze is gyűjtött. Crick aztán 1951-ben elkezdett együtt dolgozni az amerikai származású James Watsonnal, és akkor már tudták, hogy a sejtek szerkezetének és működésének örökletes meghatározásában az úgynevezett nukleinsavak játszanak.

0: Vizsgálatai és tiszta fotói nyilvánvalóvá tették, hogy a DNS szerkezetében hélixek, vagyis kettős spirál alakzatok vannak. Ennek alapján pedig Watson és Crick megállapított, hogy a távolság a két szál között állandó, pontos értékét 2 nanométernek mérték, és megkapták a hélix 3,4 nanométer per 10 bázispár sűrűségét is, ami konkrétan az információ jelenlétének a sűrűségét adta. Az első 1951-ben alkotott és nem publikált modelljük még hibás volt. A cukorfoszfát gerincet helyezték belőle, a bázisok a víz felé fordultak, aztán a következő évben meglátogatta őket Chargaff, és ekkor jöttek rá, hogy a modellnek tükröznie kell az általa felállított szabályt. Azt feltételezték, hogyha a két szálat egymástól elválasztják, akkor mindkettő mintaként szolgál. A sejtben lévő kis molekulákból felépülő, az előző párral megegyező testvérszál felépítéséhez. Tehát, hogy mint gyakorlatilag egy kis hologram, mint a csepp a tengerben, ugye ugyanúgy leképzi a teljes tartalmat. Na hát ez a másolódás magyarázza a gének és a kromoszómák megkettőződését az osztódó sejtekben. A modelljük pedig megmutatta, hogy a DNS molekula bázisainak sorrendje olyan kód, amellyel a sejt saját szerkezetéért és működéséért felelős fehérjéket állít elő. Crick később aztán a poliglicint, a kollagént és a poliadinel savat, a vírus szerkezet és a genetikai kód kapcsolatát, majd az idegrendszert és a tudat működését is kutatta. 87 évesen még tanulmányt közölt az öntudat természetéről. 1959-ben lett a Royal Society tagja, 1960 és 61 között a San Diego-i Egyetem pszichológia professzora, 77-től a San Diego-i Biológiai Intézet tiszteletbeli professzora volt. 1966-ban megjelent Molekulák és emberek című könyvében pedig a molekuláris biológia forradalmi jelentőségét hangsúlyozza. Egyébként ez egy olvasmányos könyv, szeretettel ajánlom mindenkinek. Későbbi műve az Élet mikéntje, eredete és természete, ami 81-es kiadás is szintén nagyon érdekes könyv. A földi élet naprendszeren kívülről érkező csírákból való kialakulásának lehetőségét vizsgálja. Ez a csodálatos ember volt Francis Harry Compton Crick, aki a Northampton városához közeli Westonfield falucskában született, és akinek a DNS 2 spirál felfedezését köszönhetjük.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 14 ember találtak a Földön, aki Da Vinci leszármazottjának tartanak. A géniusz genetikai adottságait természetesen tovább vizsgálják. A leszármazottak Da Vinci genetikájának a feltérképezését és az ő munkásságának és személyiségének a megismerését is segítik. Még csak 1452-t írtak, amikor Leonardo Da Vinci világra jött, és a munkássága alapján akár évszázadokkal későbbi idők is, idő gyermeke is lehetett volna. Nem hiába nevezi géniusznak a reneszánsz polihisztort, mert hogy elképesztően széleskörű tudással rendelkezett, a korát meghaladó találmányai voltak, és a művészet terén is rendkívülit alkotott. Szerintem ezt azért nagyjából mindannyian tudjuk. A Rockefeller Egyetem kutatói azok, akik azon fáradoznak, naphosszat most már nagyon hosszú ideje, hogy feltérképezhessék a Da Vinci képességei mögött húzódó genetikai adottságokat, hogy megérthessék, hogy vajon milyen vele született háttérnek köszönhette Da Vinci a zsenialitását. Ezt a leszármazottainak a felkutatásával próbálják meg elérni. Találtak is egyébként leszármazottakat. A Da Vinci DNS program a Rockefeller Egyetemen, tehát ez a kutatóprogram, 620 évnyi dokumentációt, 21 generációhoz köthető keresztelési bejegyzéseket és végrendeleteket futottak át, néztek át, olvastak át, vizsgáltak át a kutatók, és ebben lekövették a zseni apai ági leszármazottait. Azért ezt, mert ezen az ágon az Y kromoszóma akár 25 generáción át is változatlan maradhat. Ez zseniális a tudomány, nem? A vizsgálatot egy bizonyos Alessandro Vezzozzi és Agnese Sabato vezeti, és eddig ők 14 olyan szemét találtak, akik feltételezhetően Da Vinci leszármazottai lehetnek. Feltételezhetően, hiszen a kutatók is megjegyezték, hogy attól, hogy valaki biológiai apaként van bejegyezve, távolról sem biztos, hogy valóban a gyermek édesapja volt. A jelöltek 1 és 80 év közöttiek, akadnak köztük gazdálkodók, irodai dolgozók, van lakberendező, porcelánboltos, és amitől sokaknak felcsillan a szeme, pilóta és művész is. Tudjuk, hogy Da Vincit is rendkívül foglalkoztatta a repülés, a művészetben pedig páratlant alkotott. Da Vinci egyébként nem házaspár gyermekeként született, hanem a Ser Piero Da Vinci jegyző és egy Katerina nevű parasztlány törvénytelen fiaként. Saját gyermeke nem volt, ugyanakkor körülbelül 22 féltestvére lehetett a feltételezések szerint, akik közül 17 az apja, 5 pedig az anyja oldaláról származott, úgyhogy a kutatók 5 ágat vizsgáltak át Da Vinci családfájából, és úgy tűnik, hogy van DNS egyezés is, mert hogy ugye a kutatás következő lépése az volt, hogy a jelöltek DNS mintáinak és Da Vinci DNS-ének az összevetése az, ami megtörténik ilyenkor, és akinek a DNS-ét a feljegyzései alapján próbálják meg felkutatni, azok mind feltételezhetően benne lehetnek ebbe a zseni vonalba. Szenzációs lenne egyébként, hogyha a két oldal genetikailag egyezést mutatna, mert hogy akkor bizonyosak lehetnének abban, hogy a géniusz DNS-ére bukkantak rá. Ez esetben megnézhetnék, hogy milyen genetikai adottságoknak köszönhette a tehetségét, például azt az átlagon felüli látását, ami volt neki, hiszen gondoljunk csak bele, hogy milyen emberfeletti térlátása volt Da Vincinek, vagy arra, hogy hogyan volt képes felvázolni a gyorsan szálló madarak és a szitakötők szárnymozdulatait. Tehát egy egészen különleges agy működése volt Da Vincinak, ami nyilván egy különleges látást is adott neki. A kutatók a DNS kutatással több kérdéses műről is megállapíthatnák, hogy vajon valóban Da Vinci munkájáról van-e szó, vagy sem. Például van egy különös részlet Da Vinci festményén is, több helyen is, és több helyen gondolkodnak rajta, hogy azok a mozdulatok, mozzanatok, részletek az ő festményein, alkotásain, azok vajon milyen térlátásnak, vagy milyen látásmódnak köszönhető, és ez ilyenkor most nem csak egy tudásbeli, vagy egy hozott, vagy tanult képességbeli dologról beszél, hanem egy genetikailag örökölt képességről, úgyhogy ezért kutatják most már ilyen hosszú ideje a Rockefeller Egyetem tudósai Da Vinci DNS vonalát, Da Vinci genetikai vonalát és a leszármazottait. Hogyha újabb hírek lesznek erről, akkor majd még erről mesélek, de ez már önmagával is nagyon-nagyon érdekes.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedés